0: Deák István, illetve a film központi figuráját, Pierre-t életrekeltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
1: Időjárás.
2: Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.
4: It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches. But how we gonna love our enemies when we can't even love our friends? We build walls, but we're cold.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you get all my praise. Jesus, only you get all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
2: Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem, remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret, és tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis. Be blessed.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
3: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. My

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy bármiféle félelem legyen bennünk. Hiszem, hogy ő azt akarja, hogy bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek legyünk. Bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek. Azt akarja, hogy emelt fővel járjunk, nem lógó orral. Nos, Isten hitet ad nekünk. A Róma 12.3 azt mondja, minden embernek adatott a hit mértéke. Tehát van hited. Nem kell hitért imádkoznod, nekem sem kell hitért imádkoznom, csak használnom kell azt a hitet, amivel már rendelkezem. És minél inkább használom azt, ami van, az annál erősebbé válik. A hit képes növekedni, de csak úgy növekszik, hogyha használod. A hit egy erő, egy hatalmas erő, ami a szellemünkben lakozik, és amikor felszabadítjuk, hatalmas dolgok történnek az életünkben.
2: Tremendous things can happen in our life.
1: Például azt mondja a Biblia, hogy amikor egy igaz ember imádkozik, akkor óriási erő szabadul fel. Tehát a hit az hatalmas erő. Van hitünk, de én hiszem, hogy létezik egy amolyan törvényszerűség az univerzumban, amit úgy hívok, hogy használd vagy elveszíted. Ha például nem használod az izmodat, akkor az elsorvad, gyenge lesz, és nem leszel képes munkára fogni. Például, ha sokáig gipszben volt a karod vagy a lábad, amikor mire leveszik a gipszet, addigra az izom gyenge lesz, és gyógytornára kell járnod, hogy újra megerősítsd azt. És én hiszem, hogy a hitünkkel is így van ez. Minden ember megkapta az Isten hitének a mértékét. Nem ám akármennyi hitet, hanem az Isten hitének a mértékét. Kell, hogy legyen valamennyi hited, máskülönben ki sem kelnél az ágyból reggelente. Amikor felkelsz reggel, akkor hiszel a lábadban is, meg a padlóban is, és abban, hogy amikor a kettő találkozik, akkor te egyenesen felállsz majd. Tehát egyfolytában használjuk a hitünket, egy természetes hitet. Ahhoz, hogy a forgalomban vezess, kell, hogy legyen hited. Amen. Mindenképpen hitre van szükséged ahhoz is, hogy felnevelj egy gyereket. Sok hit kell ahhoz, hogy megházasodj, és sokáig házas is maradj. Ehhez sok hit kell. Előbb-utóbb megértjük, hogy Krisztusban hívő emberekként Isten szerinti hitünk van, hogy valójában Isten hite van bennünk, nem csak egy emberi hit. Az a fajta, amivel felkelünk reggelente és letesszük a lábunkat a földre, hanem ez egy különleges, Isten szerint való hit, amivel mi rendelkezünk. Pál azt mondta, hogy eljutott arra a pontra, amikor már csak ebből a hitből élt. Azt mondta, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Na most már a hit nem olyan dolog, amit feltétlenül érezni vagy látni fogunk. A hit egy döntés, amit meghozunk arról, hogy kibevetjük a bizalmunkat. Szeretném újra elmondani, a hit az nem egy érzés, amire várnunk kellene. Nem mondok olyat, én egészen hittel telinek érzem magam. Tudjátok, időnként úgy érzem, hogy tele vagyok kenettel, és az Isten szellemével, amikor kiállok ide, és máskor meg egyáltalán nem érzem ezt. De rájöttem, hogy ki kell lépnem hitből. És Isten mindig megsegít minket, amikor hittel kilépünk, és segít nekünk eljutni oda, ahova kell. De ha itt állunk, és arra várunk, hogy érezzünk valamit, akkor örökké várhatunk, mert a hit a nem látható dolgokról és az olyan dolgokról való meggyőződés, amiket nem érzünk. Sőt, a Biblia bizonyosságnak is hívja ezt. Ez egy szellemi bizonyosság, hogy Istenbe vethetjük a hitünket. És tudjátok, nagyon sok ember van, akik minden vasárnap gyülekezetbe mennek, de soha nem tanulják meg, hogyan használják és hogyan szabadítsák fel a hitüket. A hit egy olyan erő, ami a bensőnkben lakozik, és szerintem háromféle módon szabadíthatjuk fel. Az imádkozás, a szavaink és a cselekedeteink által. Ha hit által imádkozunk és hit által beszélünk. Sokszor beszélek arról, hogy mennyire fontos hangosan kimondani az Isten igéjét. Ha nem tanuljuk meg, hogy ne arról beszéljünk, amit érzünk és gondolunk, hanem azt mondjuk, amit Isten mond, akkor mindig bajban leszünk. Azt hiszem, soha sehol nem tartok szemináriumot úgy, hogy valamikor a szeminárium alatt, vagy inkább több alkalommal is ne beszéljek arról, hogy mennyire fontos egyetértésben lenni Istennel, a beszédünket tekintve, és milyen fontos hangosan megvallani az Isten igéjét. Be tudom ezt bizonyítani sok-sok különféle helyről a Bibliában. Tehát fel kell szabadítani a hitünket. Amikor azt mondom, hogy hiszem, jó indulatra találok, bármere is megyek. Ez egy igei állítás. És amikor ezt kimondom, az segít megújítani az elmémet abban, hogy bízhatok Istenben. Fel tudom szabadítani a hitemet, amikor elhagyom a házamat, és tudom, hogy Isten jó indulatot támaszt irántam, bármere is megyek, és különleges dolgok történnek majd az életemben. A minap együtt voltam valakivel, aki lemaradt arról a parkolóhelyről, amit szeretett volna, és azt mondta, na tessék, ez az én szerencsém. Én meg arra gondoltam, remélem elég sokat leszel velem, hogy megváltoztassam benned ezt a hozzáállást. Mert tudjátok mit? Ez az a hozzáállás, amivel a világ rendelkezik, és amivel én is sokáig rendelkeztem. De mi felszabadíthatjuk a hitünket. Hogy Isten jó indulatot támaszton irántunk, és olyan dolgokat tegyen, amiktől tátva marad a szánk kis és nagy dolgokban egyaránt. És őszintén szólva, a kis dolgok időnként jobban lázba hoznak, mint a nagyok. Hányan szeretitek megfigyelni, ahogy Isten veletek van a mindennapjaitokban, és megtesz olyan dolgokat, amelyekkel azt mutatja meg nektek, hogy itt vagyok veled. És hogy őszinte legyek, ha visszagondolok azokra az évekre, sok-sok évre, amikor gyülekezetbe jártam, és szerettem Istent, és hallottam, hogy hinni kell Istenben az üdvösségünkért, hittem is ebben, és hiszem, hogy üdvösségem volt, és ha meghaltam volna, akkor a mennybe kerültem volna. De igazából semmit sem tudtam a hitről, az igazi hitről. Úgy értem, ismertem az üdvösséghez szükséges hitet, de nem ismertem a hitet úgy, mint csodálatos ajándékot, amit Isten adott nekünk, hogy meggyógyulhasson az életünk, hogy segítsen szabaddá lenni a bűntudattól és a vádlástól, és képessé tegyen minket nagy dolgokat tenni, olyasmiket, amikre egyébként nem lennénk képesek. Szeretnélek bátorítani, hogy soha ne légy lusta. És ne engedd, hogy a hitnek ez a csodálatos ajándéka kihasználatlan maradjon az életedben, hogy passzívan várj valamilyen érzésre, ami majd motivál téged, miközben valójában hitáltal kéne megtenned azt a dolgot, és ha hitből teszünk valamit, akkor emlékezzetek rá, hogy ez általában azzal jár, hogy érzések hiány cselekszünk. Gyakran anélkül, hogy eredményeket látnánk az adott pillanatban. A Biblia azt mondja, amikor hittel imádkozol, hidd, hogy megkapod azt a dolgod, és a tied lesz. Nem azt mondja, hogy már a tied, hanem azt, amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod azt a dolgod, és a tied lesz. Nos, mi történik az ima? A hitünk felszabadítása és az imára érkezett válasz között. Mi történik az ima és a válasz között? Sok türelem. És sok hazugság a sátántól. Erről majd még fogunk beszélni. Most csak érintőlegesen említek sok mindent, amiről még beszélni fogunk ezen a hétvégén. Tehát a hitnek semmi haszna, ha nem szabadított fel. Azáltal szabadított fel, ha imádkozol, és megvallásokat teszel. Egész álló nap dolgozhatsz a hited felszabadításán, ha megtanulod, hogy hogyan valld meg az Isten igéjét hangosan. Felkezd reggel, és azt mondod, Isten szeret engem. Én igaz ember vagyok Krisztusban az Isten előtt. Megbocsájtattak a bűneim. Ez egy nagyszerű nap lesz. Valami jó dolog történik ma velem. És általam is valami jó dolog történik majd. Nos, ez egy másféle módja az imádkozásnak. Emlékszem, Dave azt mondta nekem egyszer, és tudjátok, Isten másként kezeli a különböző embereket, de emlékszem, hogy Dave azt mondta egyszer, az imádság, az hit. És tudtam, hogy mit ért ez alatt. Például, ha egyszerűen annyit mondasz, Istenem, bízom benned, ez egy ima. De mi gyakran olyan nagy dolgot csinálunk az imából, túl komplikáljuk, és törvényeket gyártunk rá olyannyira, hogy már kötelességből végezzük, és nem is igazán élvezzük. Az ima erőteljes. megváltoztatja a dolgokat. De hittel kell imádkoznunk. Nos, úgy hiszem, hogy mindannyiunkban nagyon sok félelem van. Kicsi félelmek, sok kicsi félelem, és néhány nagyobb is. Általában tudunk róla, ha nagyok. De úgy hiszem, hogy a legtöbbünknek sok kicsi félelmei léteznek, amelyekhez annyira hozzászoktunk, hogy már nem is veszük őket észre. Mit gondoltok erről? Lehetséges ez szerintetek? Hányan gondoljátok, hogy ez lehetséges? Azon tűnődöm, hogy vajon hányszor gondoljuk azt, hogy megteszem ezt a dolgot, aztán jön egy félelemmel teli gondolat, és meggondoljuk magunkat. Ó, nem. Nem teszem meg. És még csak meg sem állunk, hogy azt megkérdezzük, Istenem, szeretnéd, hogy megtegyek valamit? Mert amikor a Biblia azt mondja, hogy ne félj, az nem azt jelenti, hogy nem érzel majd félelmet, hanem azt jelenti, hogy amikor félelmet érzel, akkor ne hagyd, hogy ez megállítson. A bátorság az nem a félelem hiánya, hanem az, amikor a félelem ellenére tovább megyünk. Ha meg akarok tenni valamit, és félelmet érzek, akkor végig kell gondolnom, hogy milyen gondolatok vannak bennem, és fel kell ismernem, hogy a gonosz valószínűleg csak megpróbál távol tartani valamitől, amit pedig Isten szeretné, hogy megtegyek. Azonnal kezelhetem a dolgot, és azt mondhatom, nem fogok félelemben élni. Nem fogok félelemben élni. Ilyenkor hangosan kell beszélned. Nem fogok félelemben élni, mert Isten velem van, és csak menj előre, csinálj tovább. Tudjátok, nagyon mérges vagyok a gonoszra, mert a félelem által ellopja az emberektől az Isten tervét az életükre. Ne engedjétek, hogy ellopja az életetekre szóló tervet. Azt akarom, hogy elfoglaljátok az ígéret földjét, és ne csak gyülekezetben járjatok, ne csak halljatok, beszéljetek és imádkozzatok az ígéret földjéről egész életetekben, úgyhogy végül soha nem éltek Isten ígéreteiben. Azt akarom, hogy élvezzétek Isten társaságát, a körülöttetek lévők társaságát, hogy jól érezzétek magatokat, és minden tőletek telhetőt kihozzatok az életetekből az Isten dicsőségére. De a félelem akadályozni fogja mindezeket. Nagyon szomorú látvány lenne, ha képesek lennénk egy halomba összehordani, és látni mindazt, amit az ördög ellopott tőlünk a félelem által. Mindnyájunktól, akik most itt vagyunk. Nagyon elkeserednénk, hogy megengedtük ezt az ellenségnek. Igen, azt mondtam, hogy amiért megengedtük ezt az ellenségnek. Egy kereszténynek egyféle, Isten számára elfogadható hozzáállása lehet a félelemmel szemben, mégpedig az, hogy nem fogok félni. Nem fogok félni. Újra mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz félelmet érezni. Ha nem érted a különbséget, hogy miről is beszélek, akkor legközelebb, amikor félelmet érzel, azt fogod mondani, nos, ez nekem nem működik. Sőt, teszek egy lépést hitben, és azt mondom nektek, hogy szerintem nem is tudjátok majd leimádkozni magatokról a félelmet. Tudjátok, mi történik, amikor imádkoztok? Szerintem azért kellene imádkoznunk, hogy Isten adjon bátorságot szembenézni a félelemmel, amikor az megjelenik. Tudjátok miért? Azért, mert a sátán mindig megpróbál majd visszatartani minket attól, hogy előre haladjunk. Mindig. Mit mondott Pál apostol az 1 Korintus 16:9-ben? Nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. Új szint, új jelenség. Ez egyszerűen így működik. Előléptetésért imádkozunk, és elfelejtjük, hogy az előléptetéssel más dolgokat is kapunk. Nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem, de az ellenfél is sok. Ne kérj valamit Istentől, ha nem vagy hajlandó megfizetni annak az árát. Van olyan, hogy kérünk valamit Istentől, ő megpróbálja odaadni nekünk, mi meg... Nem értem, mi folyik itt. Nos, a gonosz megpróbál megijeszteni. Azt kell mondanod, nem fogok félni. Ha tudod a szívedben és hiszed, hogy amit teszel, arra Isten vezetett, ő kérte tőled, hogy megtedd, vagy olyasmiről van szó, ami benne van az igében, akkor neked tovább kell haladnod előre. A félelem azt jelenti, hogy elfutni, elmenekülni valamitől. És olyan sok különféle félelem létezik, úgy értem, Egyszer kikerestem őket egy szótárban, és egy lexikonban is, és van ettől való félelem, meg attól való félelem, ilyen-olyan félelmek, meg fóbia. És tudjátok, most magamnak is prédikálok, nem csak nektek. Mert bár nem hiszem, hogy igazán félős ember lennék, mégis tudom, hogy vannak kis félelmeim, amelyeket már régóta megtűrtem az életemben. De nem akarom, hogy így legyen. Nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy bármiféle félelem legyen bennünk. Hiszem, hogy ő azt akarja, hogy bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek legyünk. Azt akarja, hogy emelt fejjel járjunk, nem lógó orral. Azt akarja, hogy céltudatosan járjunk, és ne csak lődörögjünk, mint akik. Nem akarja, hogy lógassuk a karjainkat, azt akarja, hogy éberek legyünk. Nem akarja, hogy a félelem miatt passzívak legyünk, azt akarja, hogy aktívak legyünk, és minden nap idegösszeomlást okozunk a gonosznak. Nem fogok félni. Ember mit árthat nekem? Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Ha Isten velem van, kitől félnék? Halleluja! De Joyce, nem tudom, mi fog történni. Hát ki tudja? Én sem tudom, és tudod mit? Még ha azt gondolod, hogy tudod, valószínűleg akkor sem tudod. Nos, Isten megmondta nekem. Jó, lehet, hogy megmondta, hogy mi fog történni, de fogadok, azt nem mondta meg, hogy mikor. Szóval átmegyünk a próbán, ahogy mindenki más is. Ó, csak te találtad ki, Isten nem mondott neked ilyet, soha nem fog megtörténni, akár el is felejtheted. Mennyi félelmet engedünk meg az életünkben? Atyám, imádkozom Jézus nevében, hogy mindenfajta félelem, amit megengedünk az életünkben a lustaságon keresztül, vagy azért, mert már régóta megtűrtük, hogy már fel sem ismerjük többé, imádkozom, hogy mutasd meg nekünk ezeket. Hogy egyesével ellene tudjunk állni, és megvethessük a lábunkat ellene egészen addig, míg teljesen szabaddá nem válunk a gyötrésétől. Jézus nevében. Amen. Márk 11 lesz az alapigénk ebben a témában. Elég sokszor el akarom mondani nektek ezt, hogy amikor hazamentek, akkor a szívetekben csengjen ez az ige. Márk 11:22. Hát nem nagyszerű, hogy így együtt lehetünk itt? Jézus így válaszolt nekik. Egyfolytában higgyetek Istenben. Szeretem ezt. Olvassuk tovább. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, látod, mondanod kell valamit, és nem kételkedik szívében. Ezzel majd holnap foglalkozunk, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak az meg is adatik. Ezért mondom nektek, higgyétek, bízzatok benne, és legyetek biztosak felőle, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És akkor hozzátenném a következő verset is, és... Nos, inkább állj meg itt, Joyce. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Bocsáss meg, hagyd ott, tedd le, engedd el. Hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket, és ő is elengedje azokat. Akár a 26. verset is elolvashatnánk, de... Tudjátok, a Bibliában az és a ha meg a de szavak azok, amik hatalmas jelentőséggel bírnak. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Nos, tudjátok, ez nem egy elvon dolog, amihez nem kell sok ész vagy magyarázat. Még kijelentésre sincs szükség. Ha mérges vagy valakire valami miatt, sértett, keserű és neheztelsz, akkor nem számít, hogy mi az. Azt mondhatod, de Joyce, ez biztos nem vonatkozik arra, amit velem tettek. De igen, és tudod miért? Azért, mert biztos nem akarod, hogy azért nem működjön a hited, mert te ragaszkodsz egy érzéshez. Vagy mert mérges vagy valakire, aki valószínűleg boldogan éli a világát, és nem is érdekli, hogy te mérges vagy rá. Amen. Néhányan olyan emberekre haragszotok, akik már rég halottak. Hát milyen gyagya dolog ez? Ez értelmetlen dolog. Egyfolytában higgyetek Istenben. Szeretem ezt. Nem azt mondja, hogy higgyetek egészen addig, míg váratlanul baj nem adódik. Egy jó nagy baj. Higgyetek egészen addig, amíg nem kell túl sokáig várnotok arra, hogy Isten cselekedjen. Higgyetek egészen addig, amíg az élet igazságtalanná nem válik. Higgyetek addig, míg valaki rosszul nem bánik veletek. Higgyetek addig, amíg az ellenségeitek áldottabbak nem lesznek. Nincs ott az amíg. Szeretem, amit David szokott mondani a hitről. Azt mondja, a hit egyetlen vége, Isten szerinti végkifejlete az kell, hogy legyen, amikor meglátod azt, amiben hittél. Amen. Más szóval, ha hittem, hogy Isten ad nekem egy kocsit, és megkaptam az autót, akkor többé már nem kell hinnem ebben. Most már más dologra használhatom a hitemet. De amíg meg nem történik a dolog, addig csak egy dolog miatt adhatom fel a hitemet, de amiatt nem, hogy meddig kell várnom, hogy milyen nehéz várni, vagy mit hazudik a gonosz. Az egyetlen dolog, ami miatt abba hagyhatom a hitet, az az, hogy megkapom, amiben hittem. És ha úgy halunk meg, hogy valójában soha nem kapjuk meg, amiben hittünk, Istennek akkor is kedves a hitünk. Most nem vagytok valami lelkesek emiatt. Azért, mert amikor ezt kimondtam, félni kezdtek. Úgy érted, nem fogom megkapni? Tudjátok, a következő a helyzet. Figyeljetek rám, hadd mondjak valamit. Nem attól leszünk boldogok, ha megkapjuk, amit akarunk. A hittel teli hozzáállás, amiben benne élünk, és az Istenben való bizalom az, ami örömet és békességet ad nekünk. A Róma 15:13 azt mondja, a hitben teljes öröm és békesség van. Nem azt mondja, hogy abban van az öröm és békesség, amikor mindent megkaptok, amit akartok. Ugyanolyan boldog lehetsz hittel teli szívvel, mint akkor lennél, ha meg is kapnád azt a dolgot. És tudom, hogy valószínűleg nem hiszitek el ezt, de attól még igaz. Mi nehezítjük meg magunknak a várakozást. Várakozhatsz kételkedve és hitetlenkedve, vagy várhatsz hittel teli szívvel, miközben azt mondod, Istenem, hiszem, hogy te most is dolgozol, és hiszem, hogy te nem ember vagy, aki hazudna, és hiszem, hogy te soha nem késlekedsz, és hiszem, hogy ha ez az, amivel rendelkeznem kell, akkor te megadod nekem, és senki sem állíthat meg téged. És aztán hozzáteheted ezt is. Istenem, ha te nem akarod, hogy az enyém legyen ez, akkor nem is akarom. Mert a következő a helyzet. Figyeljetek rám. Ha hittel imádkoztál, és hajlandó vagy várni, és amit kértél, az olyasmi, amit Isten neked akar adni, akkor mi miatt aggódnál? Hiszen senki sem tudja őt megállítani. Senki! Sem a gonosz, sem más, senki. Senki.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban,
3: elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Itt az ideje a pénzügyi perceknek, hiszen ilyenkor vasárnap délután, amikor már az ebéd után lecsendesedett a család, és sziasztázik mindenki, akkor van idő arra, hogy tervezgessünk, átgondoljuk a jövőt, a céljainkat, listázzuk, és hogy mi is kellene ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósíthassuk. Hogyha kellene anyagi fedezet, akkor milyen lehetőségek állnak rendelkezésre? Ez lesz a mostani adásunk témája, hogy milyen hitelhez folyamodjunk, szabad felhasználású, akár személyi hitelek, vagy ingatlan fedezetes hitelek. Na, akkor lássuk!
2: Ugye azok az emberek, akik szabad célra, azaz olyan összeget szeretnek felvenni hitelt, amit bármilyen elkölthetnek, azok jellemzően két fő hitelcsoport közül választhatnak, vagy felvesznek valamilyen jelzálog hitelt, az ingatlan fedezettel biztosított hitelt, vagy pedig felvesznek egy ingatlan fedezet nélküli kölcsönt, itt pedig a személyi kölcsön a leginkább elterjedt ma a szabad célú hitelek között. Fölmerülhetne még ugye a folyószámla hitel, vagy épp a hitelkártya is, de ott azért a kamatozás, illetve egyéb jellemzők miatt ez nem gyakori nagyobb célok, kötetlen célok megvalósításakor, hogy ezt ez a kölcsön típushoz nyúljanak az emberek. Viszont, hogyha ránézzük a statisztikákra, akkor azt mondhatjuk, hogy jelentős a különbség a szabad felhasználású jelzálog hitel és a személyi kölcsönök iránti érdeklődésben, szerződéskötések volumenében.
1: Mit mutatnak a konkrét adatok?
2: Márciusban az MNB adatai alapján mintegy 8 milliárd forint összegben kötöttek jelzáloghitel szerződést, szabad felhasználású jelzáloghitel szerződést. Ugyanaz adat 120 milliárd forint fölött van személyi kölcsön esetében. Azért látható, hogy nem kicsit billent el a serpenyő az egyik típus irányába.
1: Mi lehet ennek az oka, mikor, melyik hiteltípust érdemes választani, miért billent el a személyi hitelek irányába ennyire a serpenyő az utóbbi időben?
2: Ennek azért vannak múltbeli okai is. Ha belegondolunk, a devizahitelezés és a svájci frank alapú hitelezés, az ugye elsősorban a jelzálog hitelekről szólt, és ott is a szabad felhasználású jelzálog hitelek voltak előtérben. Ez a nagyon rossz, nagyon negatív tapasztalat, amit akkor látszak az emberek, az gyakorlatilag rányomta a bélyegét a szabad felhasználású jelzálog hitelek piacára mind a mai napig. Hogyha visszatérünk arra, hogy mikor melyiket érdemes választani ténylegesen, akkor több szempont mentén is végigmehetünk. Az első szempont nyilván adja magát.
1: Van-e ingatlan fedezetem, vagy nincs? Igen, lássuk.
2: Hogyha nincsen semmilyen ingatlan, amit fel tudok ajánlani, vagy nincsen az ismerőseimnek, rokonaimnak olyan ingatlanja,

0: összeget tudunk felvenni, ugye a jövedelem a jelzáloki transzmisszió lényeges dolog, tudom, hogy a másik oldalon még egy plusz biztosíték.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi percek Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, akivel a hitelekről beszélgettünk, és arról, amikor egy nagyobb cél lebeg a szemünk előtt, és az anyagi fedezet hiányzik a megvalósításhoz, akkor milyen lehetőségeink vannak. Ugye ott tartottunk, hogy fontos a fedezet is, hogy van-e ingatlan fedezetünk, mert ha nincs, akkor egyértelműen a személyhitel jöhet csak szóba, de fontos itt az ár is, hogy melyik mennyibe kerül a jelzáloghitel, ugye elvileg olcsóbb, mert ott van egy plusz fedezet is a fizetésünk mellett. De ez tényleg így van?
2: Ez az alapelv meggyobbalósul a valóságban is, viszont nem olyan klasszikus a különbség, mint az ember elsőre gondolná. Ma egy szabadszívű jelzáloghitel durván olyan 8,5%-os hitelkamat mellett lehet igényelni, hogyha meghatározott kölcsönösszegről beszélünk, illetve személykölcsönnél 9,5%-tól lehet hitelt felvenni. 1% a különbség, azért ez nem olyan drasztikus, különösen, hogyha belegondolunk más egyéb különbségekbe. Tehát valószínűleg nem feltétlenül a kamat különbség alapján fogunk dönteni. Ha mondjuk a költségek oldalán, akkor rögtön a következő tényező, ami mindjárt

0: vissza is billenteti a kamat különbség előnyeit. Ugye itt az induló költségekre gondolok elsősorban.
1: Mik ezek az induló költségek? Emellett ne menjünk el csak így.
0: Induló költségeknek nevezzük összefoglalóan azokat a díjakat, amelyet a hitelfelvétel során kell megfizetni, még azelőtt, hogy a hitelt megkapnánk. Lehet itt beszélni értékbecslési díjról, közjegyzőkirat díjáról, földhivatalügyi intézési díjakról, a banki hitelbírlat vagy a bank folyósításának a díjáról. Személyi kölcsönök között találunk olyan konstrukciókat, amelyek gyakorlatilag indulóköltség nélküliek, tehát ilyen induló díjak nem merülnek föl. A jelzálog hiteleknél azért több 100 000 forintos díjat és összeget is tehetnek ki ezek a díjak. Tehát itt mindjárt, akinek nincsen a zsebében a hitelfelvétel előtt több 100 000 forint, az jó esélye a személyi kölcsönt fogja választani.
1: Mi a helyzet a kölcsön összegével?
0: Személyi kölcsönt legfeljebb 10-15 millió forintos összegben lehet igényelni. Akinek ennél nagyobb összegre van szüksége, több 10 millió forintra, ahhoz, hogy valamilyen célját megvalósítsa, vagy mondjuk több célját egyszerre megvalósítsa, mert nem feltétlenül egyszerre lehet elkölteni a szabad célú hiteleket, annak nyilván már csak a jelzálog hitel jöhet szóba, hiszen 15 millió forintnál nagyobb összeget csak ingatlan fedezet mellett kaphatnak az érdeklődők.
1: Na, folytatjuk innét a beszélgetésünket Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével a műsorban a pénzügyi percekben. A téma pedig az, hogy milyen hitelt válasszunk akkor, amikor valamilyen nagyobb célt szeretnénk megvalósítani, és nincs meg az anyagi fedezet, ugye a személyi kölcsönök jöhetnek ilyenkor szóba, vagy szabad felhasználású ingatlan fedezetes hitel, jelzálog hitel, hogy melyiket mikor érdemes választani, na ezekre is ki fogunk térni még a folytatásban. Nektek pedig szokás szerint van lehetőség arra, hogy beleszóljatok a műsor irányába, a kérdéseiteket feltegyétek. Ezt tehetitek például e-mailt írva is nekem adás közben, és látom az argyelen.krisztina@mannafm.hu címet.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénzügyi percek, és Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével segítünk eldönteni a nagy kérdést: amikor valamilyen célunk megvalósításához szükségünk van anyagi fedezetre, akkor ezt miből fedezzük? Ugye a statisztikák azt mondják, hogy a személyi hitelek jóval népszerűbbek manapság, mint a szabad felhasználású jelzálók hitelek. Na de hát melyiknek mi az előnye, melyiket mikor érdemes felvenni, ezeket a lehetőségeket mérlegeltük, és még mérlegeljük is a folytatásban, tehát személyi hitel, szabad felhasználásra, vagy ingatlan fedezetes jelzálók hitel.
1: Alapvetően, hogyha ténylegesen kisebb összegről beszélünk, de nem feltétlenül nagyon kis összegre kell gondolni, mondjuk 3-5-7 millió forintra, akkor a törlesztőrészletekben látható különbség a kamatelőny miatt ugyanolyan futamidő mellett plusztán pár ezer forintra tehet. Tehát jó eséllyel ez a szempont nem lesz feltétlenül döntő. Az induló költségek az egyik oldalon akár 0 forint is lehet, míg a másik oldalon több százezer forint. Itt ez már egy lényeges szempont lehet. Ráadásul az átfutási idő is nagyon lényeges. Míg egy jelzáloghitelt jellemzően 4-6-7-6 kaphat meg az ember, addig személyi kölcsönt akár az igényléstől számított néhány napon belül is folyósítanak a bank számlánkra. Hogyha valami nagyon sürgős tényező miatt kell hitelt felvenni, például beázott a tető, tönkrement az autó, elromlott valamilyen háztartási gép, akkor jó esélye a személykölcsönt fogjuk választani, mert itt nem az ár fog döntő lenni, hanem az idő. Nem fog senki 4-6 hetet egy elromlott fűtési rendszer mellett tévkülönösen télen élni. Ebben az esetben az időtényező miatt egyetlen a személykölcsön jöhet szóba.
0: Közepes vagy nagyobb összegnél mi a legideálisabb megoldás, míg ugye mindig 15 millió forint alatt vagyunk?
1: Azért már vegyes a kép, itt akár már 5-10 ezer forintos különbség is lehet a törlesztő részletekben a jelzáloghitel javára. Ez a különbség egyébként már ellensúlyozni tudná az induló költségekben látható eltéréseket, tehát itt már egyértelműen a jelzáloghitel jöhet ki pozitívan. Úgyhogy ki kell hangsúlyozni az időtényező, illetve az ingatlan fedezet még mindig egy komoly érv, ami mondjuk úgy az ingatlan fedezetes jelzáloghitel ellen szól. Úgy is fogalmazhatnék, hogy itt azért megjelennek komoly adminisztratív költségek is, mert az igényléshez is sokkal több dokumentációt kell benyújtani. És természetesen az igazán nagy összegeknél 15 millió forint felett marad a jelzáloghitel, mert ott igazából nincsen semmilyen más alternatíva, ilyen összegben személykölcsönt már nem lehet igényelni.
0: Jön egy kis összegzés a mai beszélgetésünk végezetével. Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével számolgattunk, és néztük meg azt, hogyha szükségünk van valamilyen összegre, akkor mihez forduljunk, személyi hitel, vagy inkább jelzálók hitel szabad felhasználásra. A kamatban ugye nagyjából 1% a különbség, viszont 15 millió forint fölött már csak jelzálók hitelt lehet felvenni, alatta maradnak a személyi hitelek, amiknek nincs induló költsége, és másik nagy előnye, hogy pillanatok alatt fel lehet venni. Na hát már csak az összegzés van hátra, úgyhogy hamarosan folytatjuk itt a Manna kanapéban.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, és a szakértőm a pénzügyi percekben Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. A témánk pedig, hogy az álmunk megvalósításához milyen hitelt vegyünk fel, mihez nyúljunk. Az biztos, hogy a statisztikák alapján népszerűbb a személyi hitel, mint az ingatlan fedezetes szabad felhasználású jelzálog hitel. Na, akkor jöjjön egy kis összegzés.
2: Azt ki kell hangsúlyozni. A szabad célú hitelről beszélünk, tehát bármire el lehet költeni, ezt tekinthetjük pozitívumnak is, ugyanakkor nagyon át kell gondolni. Ténylegesen ki, mikor és milyen célra vesz fel kölcsönt, ugyanis nagyon könnyen át lehet szaladni a ló túloldalára, és olyan összegekre felvenni olyan célokra, amelyek hosszabb távon igazából kiderülnek, hogy feleslegesek, és nem érik meg azt a törlesztést, azt az eladósodottságot, ami ezzel jár. Ami még szintén nagyon fontos, hogy ugyan a személykölcsön és a jelzálog hitelek közötti különbséget most átbeszéltük, de személykölcsönökön belül az egyes banki ajánlatok, illetve a jelzálog hiteleken belül is az egyes banki ajánlatok között is jelentős különbségek lehetnek. Tehát mindenkinek érdemes alaposan szétnézni a piacon, először eldönteni, hogy számára melyik konstrukció lenne az ideális, és ha ezt kiválasztotta, akkor ott megnézni az összes bank ajánlatát, és kiválasztani ténylegesen számára a legkedvezőbbet. Így lehet kvázi a legtöbbet spórolni egy hitelfelvétel során. Újfent ki kell hangsúlyoznom, hitelt mindenki csak laposan átgondoltan, ténylegesen akkor vegyen fel, az a cél annyira fontos, hogy azért hajlandó eladósodni több évre, akár évtizedre is.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük ezt az órát itt a Manna kanapéban a pénzügyi percekben, és arról beszélgettünk, hogyha egy nagyobb célt szeretnénk megvalósítani, és ehhez anyagi fedezetre van szükségünk, akkor milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre? Ugye ott van a személyi hitel, ami szabad felhasználású, vagy a szabad felhasználású ingatlan fedezetes hitel, ugye jelzálog hitel. A számok azt mutatják is, a konkrét adatok, hogy a mérleg serpenyője erőteljesen elbillent a személyi hitelek irányába, és hogy mi lehet ennek az oka, ugye itt volt a devizahiteles rossz tapasztalat, ami így beégett az emberekbe, hogy nem szeretnék az ingatlanukat bedobni ilyen célra. A másik dolog pedig az, hogy Isten igazából nagyjából 1%-nyi különbség van a két hitel kamata között, viszont a személyi hiteleknél nincsen semmiféle induló költség, míg az ingatlan fedezetes hiteleknél természetesen ott van a közjegyzői díj, bankfolyósítási díj, de ugye fizetni kell az ingatlan értékbecsléséért is, tehát ott azért 100 000 forintra is tehető ez az összeg, ez az induló összeg, ami lehet, hogy el is tűnik és semmissé válik akkor, hogyha mondjuk a törlesztőkben ezt ledolgozza a másik típusú hitel. De hát ugye egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora összegről van szó, 15 millió fölött ugye már személyi hitelt nem kaphatunk a bankoktól, tehát akkor mindenképpen ingatlan fedezetes hitelhez kell nyúlnunk. És hát a másik fontos dolog az időtényező is, míg személyi hitelt akár pár óra vagy egy-két nap alatt folyósítanak a bankszámlánkra, addig az ingatlan fedezetes hiteleknél 4-6 hét az idő, amíg ugye megtörténik az elbírálás, mindent számításba vesz a bank. Tehát az időtényező is fontos lehet akkor mondjuk, amikor a fűtési rendszer megy tönkre, vagy valami komoly dolog történik a család életében, ami nem tűr halasztást. Érdemes mindenképpen átgondolni, újrahallgatni akár ezt a beszélgetést is, mielőtt döntenénk. Megtaláljátok majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó, hogy itt vagytok ti is, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben a beszélgető partnerem ezúttal Horváth Patrícia, a New Way testtudattrénere, de hogy miről fogunk ma beszélgetni, Patrícia, tiéd a szó.
3: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat, és hát gyakorlatilag ez a május, ez egy nagyon eseménydús hónap, ugye május elején kezdtük az anyukákkal, a hölgyekkel, a női táplálkozással, hát és május végén pedig itt lesz majd a gyereknap, úgyhogy ott majd szerintem akkor a gyerkőcökről, meg azzal kapcsolatban egy-két érdekességről fogunk tudni beszélgetni, és hogy itt egyeztettünk, hogy akkor mi legyen a téma, hát kik maradtak ki? Hát a férfiak. És azt gondolom, hogy itt egy olyan érdekes és egyre többet emlegetett jelenséget érdemes esetleg boncolgatni, mint a férfi menopauza, hogy ez létezik-e, van-e kitaláció, és ezt egy kicsikét akkor járjuk körbe, hogy akkor az urak is terítékre kerüljenek ebben a májusi hónapban.
1: Akkor nem lesz nehéz az első kérdés, létezik-e egyáltalán férfi menopauza?
3: Kérdésedre a válaszom, igen, létezik a férfi menopauza, de nem úgy, mint a nőknél. A pontos neve andropauza, ez egy lassú, fokozatos hormonális változás a férfiaknak az életében, ez egy nem egy ilyen hirtelen fordulópont, mint nálunk hölgyeknél. Gyakorlatilag az történik, hogy a férfiaknál 30-40 éves kortól elkezd csökkenni a tesztoszteron szint, évente körülbelül 1%-ot. Ez így lehet, hogy nem tűnik annyira soknak, viszont a hosszú évek előre haladtával ez egy alattomos folyamat, mert hogy szépen lassan olyan szinten tud csökkenni, hogy elég sok mindent felborít az ő fizikai állapotukban, mentális állapotukban és ugye az egész életükben.
1: Milyen tünetei lehetnek ennek a hormonális változásnak?
3: Ilyenkor van az, hogy a férfiak azt érzik, hogy atya úristen, mi történik velem, úgy nem találom a helyem a jelenlegi életemben. És azért is érdemes erről beszélni, mert hogy ez egy eléggé gyakori jelenség manapság. Magyarországon a becslések szerint a 40 év feletti férfiaknak kb. 30%-ánál jelentkeznek elég kemény a tünetek. Ez akár 800 ezer és 1 millió férfit is érinthet, és ugye ezáltal gyakorlatilag ugye a környezetüket, a családjukat is. És ez meglepően sok, és nagyon sok esetben az urak nem tudják, hogy adott esetben ez áll a háttérben.
1: Mi történik ilyenkor a testben?
3: Ilyenkor a tesztoszteron csökkenése mellett még elkezd nőni az ösztrogénnek az aránya, csökken a növekedési hormon a szervezetben, és ezáltal emelkedik a stresszhormon, a kortizol. És ez a kombó, így, hogy az egyik csökken, a másik nő is, az egész felborul, ez egy hormonális egyensúlyvesztést fog eredményezni a férfiaknál. Ez olyan fizikai tünetek formájában tud megjelenni, mint fáradtság, állandó energiahiány, izomtömegnek a csökkenése, zsírosodás, általában hasi zsír, tehát ilyen nagyon zsíros hasak kezdenek az uraknak kialakulni. Csökkent a fizikai teljesítményük ilyenkor, alvászavarok jelentkezhetnek, ízületi fájdalmak, csökken a libidó, erekciós problémák és ok nélküli gyakori izzadás is megjelenik ilyenkor az uraknál.
1: Csak fizikai tünetekkel jár ez a hormonváltozás?
3: Igen, nagyon-nagyon jó kérdés. Nem csak fizikai síkon jelentkezhet az andropauza, hanem lelki és pszichés tünetek is lehetnek, és ezt úgy veszik észre a férfiak, hogy ilyen nagyon kemény motiváció hiány jelentkezik náluk. Ok nélküli depresszív hangulat, vagy nagyon komoly hangulatingadozások, szorongás, amikor éjszaka fölkelnek, és csak kattog az agyuk, és nem tudnak visszaludni, és az okát se tudják, csak folyamatosan szoronganak valamin, ingerlékenyebbé válnak, koncentrációs nehézségek, úgynevezett agyköd jelentkezik náluk. Ez abban jelentkezik, hogy a mindent is elfelejtettek. Mi csajok azt gondoljuk, hogy mi megbeszéltük velük, és amikor jön az adott nap, amire megbeszéltünk valamit, akkor néznek, hogy ők erre abszolút nem emlékeznek. Önbizalom csökkenése és a kiégésnek az érzése, amikor úgy semmihez nincsen kedvem, amikor ilyen talajt vesztettek. A mindennapi életben ugye ilyenkor jelentkezik az alacsonyabb stressztűrés náluk, sokkal többet halogatnak, és nagyon komoly döntési nehézségek alakulnak ki azoknál a férfiaknál is, akik korábban pikpak tudtak meg akár komoly döntéseket is időben és gyorsan meghozni.
1: Folytatjuk innét majd Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével, hogy mik a megoldások, mi lenne az ideális például egy táplálkozási menüsor tekintetében az andropauzás férfiaknál, erre is ki fogunk térni. Tartsatok velünk a folytatásban is itt a Mannán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: FM. Kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével ezúttal az urakra fókuszálunk, és az ő hormonális változásokra, ez az andropauza, és ott tartottunk, hogy testi és lelki tünetek is jelentkezhetnek a hormonális változás hatására. Hathat ez egyébként a családi működésre is?
2: És igen, hát ilyenkor sajnos a családi kapcsolatokra is ez kihathat, ez és kapcsolati szinten is tud jelentkezni, például türelmetlenség formájában, vagy visszahúzódás, amikor elérhetetlenné válnak, úgy eltűnnek, amikor nincsenek benne a családi életben, amikor olyan mogorvák, amikor a kommunikáció romlik az életükben, amikor nagyon jelentősen csökken az intimitás iránti vágy, és ilyenkor a konfliktusok gyakoribbá válnak a párok között. És az egyik legjellemzőbb tünet, úgy hívnám, hogy inkább kulcstünet, az állandó fáradtság. Tehát az egyik leggyakoribb panasz ezeknél az uraknál, amikor megpróbálnak éjszaka aludni, de nem pihentető az alvásuk. Minden reggel kimerülten kelnek, napközben ok nélkül van általában a délutáni órákban egy komolyabb energiazuhanás, és hogyha edzenek, akkor sokkal lassabban tudnak regenerálódni, mint régen. Ez a legfontosabb jeltlen, ebből lehet a legjobban következtetni arra, hogy érdemes utánézni, hogy esetleg andropauza környékén, vagy abban vannak-e az urak.
1: Ez mikortól meddig tart?
2: Általában 30-35 éves korban kezd el elindulni a tesztoszteron csökkenés, és gyakorlatilag 45 és 65 év között a legjelentősebb. Hiába lassú folyamat, az 50 és 55 év kor között nagyon sok férfinél lesz egy nagyon komoly életminőség romlás. Az előbb elmondottak, ez a céltalanság, motiváció hiány és rengeteg probléma, ingerlékenység is. Ugye itt jön az, amit ugye a köznyelv megcímkézve, vagy megbélyegezve kapuzárási pániknak szokott hívni, ugyanis ilyenkor mi történik? Ezek a férfiak, akik ilyenkor nem találják a helyüket az életben, többféleképpen tudnak ebből kijönni, vagy nem kijönni. Ha nem kijönni, akkor így egyszerűen belefásulnak az életükbe, és egy sokkal negatívabb és nem sikeres idősebb kor, vagy szép kor fele, vagy öreg kor fele haladnak. Én nem ezt javaslom, hanem érdemes mindenképpen tenni érte. Aztán van az, aki úgy tesz érte, hogy akkor ilyenkor új kalandok elé néz, ugye ez a tipikus kapuzárási pánik. Ez azt gondolom, hogy az ideig óráig lehet, hogy azt gondolja, hogy megoldás, de valójában, hogyha utána viszont felrúgja az akkori életét, hosszú távon csak problémákat hoz maga után.
1: Mi lehet ebben a helyzetben a jó megoldás? Mit javasolnál?
2: Olyan új céloknak a kitűzése, olyan hobbi találása, olyan sport felé elindulni, vagy egy olyan új foglalatosságnak a kitalálása, ami őt örömmel tölti el, ez mindenképpen ki tudja ebből az apátia vagy depresszív állapotból az urakat mozdítani, és hogyha ilyet egyből nem talál, akkor az alap dolog, amivel kapaszkodót tudnak a férfiak ilyenkor maguknak találni, az pedig a táplálkozásnak és az életmódnak a megváltoztatása.
1: Na, a táplálkozás hogyan tud segíteni a férfiaknak az andropauza idején? Erre fogunk rákanyarodni a folytatásban is Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével az andropauzáról beszélgettünk, a férfiakat érintő hormonális változásról. Patricia, menjünk azzal tovább, hogy a táplálkozás hogyan tud ebben a helyzetben a férfiakon segíteni.
2: Gyakorlatilag a táplálkozás ebben az időszakban roppant sokat számít. Ugyanis, hogyha elkezdenek fehérjedúsabban enni, tojás, hal, hús, egészséges zsírok fele mozdulunk el, olívaolaj, dió, avokádó, elkezdenek cinket enni, tökmag hús formájában, elkezdik a D-vitamint bepótolni, napfény és külön D-vitamin formájában, és magnéziumot is esznek, akkor elindul egy jó hormonális és mentális változás az életükbe. Kerülendő ebben az esetben a sok cukor fogyasztása, a túlzott alkohol fogyasztása, pedig sokan ilyenkor a bánatukat alkoholba folytják, ezt semmiképpen nem javaslom, és a nagyon sok feldolgozott ételnek a fogyasztása is szerintem kerülendő. Viszont az egyik legerősebb gyógyszer a táplálkozás mellett a sport. Ugyanis a súlyzós edzés növeli a tesztoszteron szintet, a hitedzés pedig hormonális változásokat tud indukálni a szervezetben. Viszont itt is a kulcs szó a rendszeresség.
1: Mi lenne az ideális?
2: Én azt szoktam mondani, hogy ha heti háromszor egy úriember el tud kezdeni bármilyen sportot az előbb említettek közül, már mindenképpen el fog indulni egy fizikai és mentális jó irányú változás az életében, hogyha andropauzában van. Illetve van még egy nagyon fontos titkos fegyver, amit úgy hívnak, hogy alvás. 7-8 óra alvás az uraknak is kötelező lenne egy hidegebb vagy alacsonyabb hőmérsékletű szobában, ugyanis ebben az esetben a tesztoszteronnak a csökkenését lehet egy kicsit lassítani. Ugyanúgy, mint a hölgyeknél, gyógynövényekkel is meg tudjuk támogatni ezt a folyamatot, hogy jobbá váljon. Ismétlem, ezek nem csodaszerek, ezek segíthetnek. Ez pedig az asvaganda, a makagyökér kivonata és a ginzeng. Ugye a ginzeng az nagyon komoly erőt tud adni, az asvaganda pedig egy adaptogén gyógynövény, ami nagyon szépen tudja befolyásolni a hormonális változásokat.
1: Mit tegyünk a stressz ellen?
2: Igen, hát ne menjünk el a stressz mellett ebben a rohanó világban, igazad van. Gyakorlatilag a stressz a rejtett gyilkos, ugyanis a kortizol, a megemelkedett kortizol szint konkrétan teljesen le tudja tolni a tesztoszteron szintet a férfiak szervezetében, úgyhogy mindenképpen javaslok valamilyen stresszkezelést, akár meditációt, vagy a sportot, ugyanis a sport is ugye egy stresszkezelési módszer, hiszen endorfint termel. A célok újra definiálását mindenképpen javaslom, és hogyha addig jutunk, akkor adott esetben, ha terápia szükséges, akkor oda is érdemes elmenni. Viszont nem minden fáradtság andropauza. Hasonló tünetek okozhat mondjuk a pajzsmirigy probléma, vagy krónikus gyulladások, krónikus stressz. Tehát mindenképpen érdemes laborvizsgálatokat csinálni, hogyha valaki gyanakszik egy kicsit is arra, hogy ő ebben az állapotban van, hogyha valakinél most van tollpapír, akkor érdemes pár adatot fölírni, hogy mit érdemes megnézetni a vérképében ilyenkor. Az össztesztoszteron szintet, a szabad tesztoszteron szintet, ez a lényeg, illetve van egy olyan hormon, amiről egyszer már beszéltünk, szexuális hormon itt ugye Valentin nap környékén, az SHBG hormon. Ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy mennyi tesztoszteron kötött a szervezetben, és gyakorlatilag az agy és here tengely működéséhez kötött hormonokat, az az LH és az FSH.
1: Na hát, hogy mi legyen a konkrét javaslatod egy napirendre a férfiaknak ebben az időszakban, ez jön majd a folytatásban Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével a férfiakra fókuszáltunk ebben az órában, és az ő hormonális változásaikra, és hát ugye elmondtad a tüneteket, a legfontosabb egyébként az indokolatlan fáradtság, de hát nem minden fáradtság mögött állhat andropauza. Érdemes ilyenkor vizsgálatokon túlesni, vérvizsgálaton, és még min, hogyha hasonló tünetek jelentkezhetnek az uraknál.
2: Egy általános állapotvizsgálatot is ilyen esetben 50-55 körül azért javaslok az uraknak. Vércukorszint, májfunkció, gyulladásos paraméterek, tehát a CRP, magnézium szint a szervezetben. Ha ezeket együttesen megnézik, akkor abból tisztán fog látszani, hogy valami szervű megváltozás van, vagy egyszerűen a hormonháztartásuk jutott egy olyan szintre, amitől ők feszültebbek, depresszívek, úgy semmi nem jó az életben, és úgy nem találják a helyüket. Mondanék egy pici napi rutint, ami tud abban segíteni, hogy step by step újra össze tudják magukat rakni az urak. Ami nagyon fontos, a reggeli alapozás. Nagyon fontos, hogy reggel vízzel és sóval kezdjék a napot. Egy 10-20 perc séta, vagy kutyasétáltatás, vagy egy kocogás a reggeli napfényben nagyon sokat tud tenni. És a reggelit a tojás, has, hal, hús, teljes kiürlésű kenyér és avokádó irányába kéne elmozdítani. Úgyis ezt stabilizálja a vércukorszintet. Ez egész napra több energiát tud adni. Munka közben 60-90 perc fókusz után, ha tudnak, egy 5 perc szünetet tartsanak, egy rövid mozgással, egy sétával, gyalogolják kétszer körbe az irodát. Ez csökkenti a kortizol szintet. Az edzést a délutáni órákra próbálják meg rakni, súlyzós edzés vagy hitedzés. Hetente 2 másokat tud javítani az állapotukon, de a 3-ig fel tudnának emelni, az lenne a legjobb. Úgyis a legerősebb természetes tesztoszteron növelő az a sport.
1: Mi legyen a menü délben, este?
2: Ebédre, vacsorára pedig próbáljunk el elmozdulni, gyakorlatilag a grillezett csirke, párolt brokkoli, kinoa, sok fehérje, lazac, saláta és dió irányába. És még egy nagyon fontos dolog, esti képernyőfény idő csökkentése. Az esti rollodás, az esti folyamatos ülünk a telefonunk előtt, és játsszuk és nyomkodjuk a telefonunkat, az kortizol szintet növel, ezáltal a tesztoszteron szintet csökkent, gyakorlatilag nagyon sokat tudnak az urak ezzel maguknak ártani.
1: Mennyi idő a javulás?
2: A jó hírem az, hogy 2 és 4 hét alatt látványos energiajavulást tudunk ezekkel a praktikákkal elérni. 2-3 hónap alatt a hormonok elkezdenek nagyon szépen reagálni, és gyakorlatilag 4.-6. hónap környékén komoly változások vannak. Az urak vissza tudják venni az életüket a saját irányításuk alá. Úgyhogy aki egy kicsit is azt gondolja, hogy őre ezek a tünetek jellemzőek, és elgondolkodtatta ez a beszélgetés most Krista, akkor én azt üzenem az uraknak, hogy ez nem gyengeség, hanem ez egy biológiai folyamat, és lehet rajta javítani, és hogyha most úgy érzik, hogy fáradtuk, és semmihez nincsen kedvük, akkor nem biztos, hogy ők a hibásak, lehet, hogy a hormonjaik teszik mindezt velük. Úgyhogy érdemes ezen elgondolkodni, érdemes egy picit utána nézni ennek, elkezdeni egy picit életmódot váltani, és ugyanis a családjuknak, a párjuknak és a környezetüknek szükségük van ezekre az urakra, szükségük van önökre, uraim, és az önök vidám és egészséges és jókedvű változatukra. Úgyhogy én ehhez kívánok önvizsgálatot és egy jó döntéshozatalt. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével beszélgettünk itt a Manna FM-en, méghozzá az andropauzáról, a férfiakat érintő hormonális változásról. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, hiszen nagyon sok értékes információ és hasznos tanács volt benne. Kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Derült száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitóestjén június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért egy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe. Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólít. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsi Teperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színészt láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádot több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Teperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Rándor mezére, amit magára húz, majd elájul. indul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán üres betűkkel az áll, hogy Emanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Pechauer Attila olimpiai bajnok törvívó. Szabó István 99-es filmje A napfény íze egy budapesti zsidó család három generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színe java látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból hármat is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia végül is ez volt a vizsgafilmje. Akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes pont és imádnivaló korrajz. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a Nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassen sétálnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálni előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác harcjánban.

0: alapokul.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Dupla parkolási díj jöhet Budapesten a nehezebb autókra, a villanyautósok is tiltakoznak. Újabb utazási iroda került bajba, sok utas még mindig a pénzére vár. Milliós szobaárak jönnek Budapesten a BL döntő idején. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd eurós sorsáról döntenek. Sok autós most szembesül vele, hogy a jövőben nem csak az számíthat, hogy mivel járunk, hanem az is, hogy mennyit nyom az autó. Komoly vitát váltott ki a fővárosi közgyűlés döntése, amely szerint 2027-től a 2 tonnánál nehezebb autók után dupla parkolási díjat kell majd fizetni Budapesten. A szabályozás különösen az elektromos autók tulajdonosait érinti érzékenyen. Bár ezek a járművek környezetbarátabbnak számítanak, az akkumulátorok miatt sok modell saját tömege meghaladja a 2000 kg-ot, vagyis automatikusan a magasabb tarifába esnek. A kritikusok szerint a rendelet nem tesz különbséget a hagyományos, belső égésű motoros nagyautók és a tisztán elektromos modellek között. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület szerint ez igazságtalan helyzetet teremt, mert éppen azokat sújtja plusz költségekkel, akik környezetkímélőbb technológiára váltottak. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a villanyautók aránya Magyarországon továbbra is alacsony, nagyjából 2% körül mozog. Ezért szerintük túl korai és túl szigorú lenne ilyen jellegű büntető díjszabást alkalmazni. A vita egyik fontos pontja az, hogy a szabályozás elsősorban a budapesti és agglomerációs autósokat érintheti. A becslések szerint a fővárosban és Pest vármegyében használt elektromos autók közel 1/5 tartozhat a nehezebb kategóriába. Marsi Norbert hivatalos javaslatot is benyújtotta a rendelet módosítására. A kompromisszumos elképzelés szerint a tisztán elektromos autók továbbra is normál parkolási díjat fizetnének, függetlenül a tömegüktől. A fővárosi döntés mögött ugyanakkor várospolitikai és közlekedés szervezési szempontok is állnak. Több európai városban is megjelent már az a gondolat, hogy a nagyobb és nehezebb autók nagyobb terhelést jelentenek a közterületekre és az infrastruktúrára. Újabb utazási iroda került bajba, sok utas még mindig a pénzére vár. Törölt utak, eltűnő információk és bizonytalan utasok. Ismét komoly problémák alakultak ki egy magyar utazási iroda körül, újabb magyar utazási iroda működése körül alakult ki bizonytalanság. A Travel Teachers Kft. Utazásszervezői jogosultságát a Budapest Főváros Kormányhivatala április 30-ai hatállyal 1 évre visszavonta. A helyzet azért különösen kellemetlen az érintettek számára, mert a társaság időközben több utat is elindított, miközben számos korábbi programot töröltek vagy módosítottak. Az utasok beszámolói szerint előfordult, hogy az indulás előtt változtatták meg a programot, idegenvezető nélkül zajlottak a turnusok, és a visszatérítések hónapok óta húzódnak. A beszámolók alapján sok károsult jelenleg információ hiánnyal küzd, nem világos számukra, hogy mikor és milyen módon juthatnak vissza a befizetett pénzükhöz. A biztosítói kártalanítási folyamat sem indult még el, és az sem kizárt, hogy rendőrségi eljárásra is szükség lehet az ügy teljes tisztázásához. A nyilvános cég adatok szerint a Travel Teachers Kft. Viszonylag új szereplő volt a piacon, 2024 őszén alakult. Az utasokat főként közösségi médiás csoportokon keresztül toborozták kedvező áru utakkal. A panaszok azonban a károsultak szerint már 2025 végétől folyamatosan gyűltek. A történet ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen sérülékeny tud lenni az utazási piac. Molnár Judit nemrég arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a magyar utazási szektor, miközben erős árverseny alakult ki az irodák között. A szakemberek szerint ezért különösen fontos, hogy az utasok még foglalás előtt ellenőrizzék az utazás szervező engedélyét, a biztosítási hátterét és piaci múltját, különösen a rendkívül olcsó ajánlatok esetében. mert egy kedvezményes nyaralás könnyen rémálommá válhat, ha az utazási iroda közben eltűnik a háttérből. Ha valaki most akar szállást foglalni Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjére, könnyen úgy érezheti magát, mintha nem is hotel árakat, hanem luxus villákat nézne. Drasztikusan megemelkedtek a budapesti szállás árak a május 30-ai UEFA Champions League Final közelettével. Egyes belvárosi apartmanokat már több millió forintos éjszakánkénti áron kínálnak, és akadnak olyan hirdetések is, ahol közel 7 millió forintért próbálnak kiadni egy szállást. Kis Robert Rihárd turisztikai szakértő szerint ez egy ilyen volumenű sporteseménynél nem szokatlan jelenség. Úgy fogalmazott, hogy világesemények, például futball Európa bajnokságok vagy világbajnokságok idején gyakran többszörösére nőnek a szobaárak. A szakértő szerint a kiugró összegek mögött részben az áll, hogy sok szálláshely már gyakorlatilag megtelt, részben pedig az, hogy bizonyos szolgáltatók extrém árakkal próbálják szabályozni a foglalásokat. Előfordulhat például, hogy egy hotel vagy apartman hivatalosan még elérhetőnek mutatja a szobát, de csak irreálisan magas összegért, így gyakorlatilag kiszűrik a foglalókat, ha csak valaki valóban hajlandó kifizetni a milliós összeget. A helyzetet tovább fokozza, hogy a külföldi szurkolók többsége a legismertebb foglalási oldalakon keres szállást, például a Bookingon vagy az Airbnb-n, ahol a leggyorsabban emelkednek az árak. Kis Robert Rihárd szerint ugyanakkor Budapest és környéke valójában nem telik meg teljesen. A külső kerületekben vagy az agglomerációban továbbra is lehet találni szállást, csak ehhez már helyismeret és rugalmasság kell. A szakértő szerint a BL hatás elsősorban május 29-én és 30-án lesz a legerősebb, utána néhány nappal várhatóan visszaállnak a normál árszintek. A döntő ugyanakkor hatalmas turisztikai bevételt jelenthet a városnak. A szállodák, éttermek és szolgáltatók mellett Budapest nemzetközi láthatósága is jelentősen nő ilyenkor. Egy biztos, hogy aki a BL döntő hétvégén szeretne a belvárosban aludni, annak most mélyebben kell a zsebébe nyúlnia, mint egy átlagos nyári hétvégén. Fodrász szalomból irányították az embercsempész hálózatot Budapesten. Kívülről egy átlagos fodrászatnak tűnt a keleti pályaudvar közelében, a nyomozás szerint azonban egy embercsempész hálózat egyik központja működhetett benne. Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfival és 5 társával szemben. A vád szerint a 38 éves férfi egy budapesti fodrászszalont üzemeltetett a keleti pályaudvar közelében, és innen szervezhette a Magyarországon működő embercsempész hálózatot. A nyomozás szerint a férfi 2 vendégével barátkozott össze, majd őket bízta meg azzal, hogy sofőröket toborozzanak a szállításokhoz. A célpontok jellemzően nehéz anyagi helyzetben lévő emberek voltak, akik pénzért vállalták a fuvarokat. Az ügyészség szerint a hálózat 2023 nyara és ősze között több alkalommal is szervezett illegális szállításokat a déli határ térségéből. A sofőrök Szeged és Röszke környékén vettek fel olyan külföldieket, akik jogellenesen léptek be Magyarországra. A migránsokat gyakran ablaktalan, zárt légterű járművekben szállították tovább a szlovák határ irányába. A hatóságok szerint a szervezők titkosított neveket használtak, és mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül tartották a kapcsolatot egymással, miközben közvetlenül irányították a sofőröket. A rendőrök végül minden sofőrt elfogtak, az ügyben pedig több emberrel szemben már korábban jogerős ítélet is született. Az ügyészség a főszervezővel szemben szabadságvesztést, pénzbüntetést, vagyonelkobzást és közügyektől eltiltást is indítványozott. Az ügyben a Balassa gyarmati törvényszék dönt majd. A történet pedig jól mutatja, hogy az embercsempész hálózatok sokszor teljesen hétköznapi helyek mögé rejtőznek, és kívülről semmi sem utal arra, hogy mi zajlik a háttérben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene!

0: válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését, emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a héten a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni.
0: Időjárás.
1: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hits, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírus szenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot. Szóval Nicole gyorsan vírus szenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban Katie saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katie-t gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katie visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katie Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Programajánlót hallottak! Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával! Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Fizikából és médiaismeretből érettségiznek a diákok. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kékvillogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Időjárás. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: CrossGPS.
0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklám hangzott el.
8: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Fizikából és médiaismeretből érettségiznek a diákok. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kékvillogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. A fizika, illetve a mozgókép és médiaismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek.
0: Időjárás.
8: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
9: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kedv van, május 19-e, az én nevem István Dániel. Én nyitom mindjárt a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán szokás szerint kattintok, majd meg lapozgatok, hogy arról is képbe kerüljünk, hogy mi mindenről írnak a főváros kapcsán a lapok. 2027-től például dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban, mások mellett majd erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy a Scorpions egy újabb koncerttel tér vissza a fővárosunkba. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Május 19-e van, jó idő lesz a folytatásban, majd erről is beszélek hamarosan, de egyelőre nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Hát május 19-én 130 éve született Bajor Gizi színésznő, Kossuth-díjas színművész, kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, kitűnően játszott klasszikus és modern darabokban, drámákban, vígjátékokban. A művésznő budai villájában Gobi Hilda létesített színész múzeumot, ismerte filmjei a Rongyosok és a Szűz, valamint a Gödője. 125 éve született Vasari Piri színésznő, filmszínésznő, Budapesten látott napvilágot, Spanyolországban hunyt el. Először néma filmekben játszott, majd sok hangos filmben is szerepet kapott. A magyar filmek állandó vígjátéki szereplője lett, kivételes karikírozó képességével, népszerű volt kabaré kupléival is. 87 éve született Izsófilmos színművész. Ő 64-ben végezte el a Színház és Filmművészeti Egyetemet, majd egy évet töltött a Pécsi Nemzetiben. Ezt követően a Nemzeti Színházhoz szerződött, majd 2000-től haláláig a Pesti Magyar Színház Társulatának tagja volt. 68 éve született Bubik István, Jászai Marília színművész, többek között a Kanyaron túl vagy a Halálra ítélt főszereplője. Ezen kívül ismertebb szerepe még a 8 évszakban alakított karaktere, az Óriás, a Vérszerződés, de színészként a színpadon is felejthetetlent alakított, többek között Shakespeare Rómeó és Júliájában. 157 éve született Torockai Ede, népies stílusú építész, iparművész és író, eredeti neve Vigand Ede, a torockói, később torockai nevet erdélyi tartózkodása után vette fel. 113 éve hunyt el a mai napon Báró Tolcsvai Korányi Frigyes belgyógyász egyetemi tanár, a magyarországi orvostudomány egyik korai meghatározó alakja, a Tudományos Akadémia levelező tagja. Fiai, ifjabb Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter és Korányi Sándor orvos professzor, nevét több intézmény is viseli, mint például a Nagykállói Gimnázium, a Sote Korányi Frigyes szakkollégiuma, illetve a Korányi Kórház, hivatalos nevén Országos Korányi TBC és Pulmonológia Intézet. 96 éve született szintén a mai napon Plesz Antal, Széchenyi és Ybl Miklós díjas építész. Fontosabb munkái a sok húzavonával elkészült Miskolc-Tapolcai Juno üdülőszálló, a sok-sok kompromisszummal megvalósult művészlakások, a BMW Miskolc és Bodrog-Keresztúri gyárainak fejlesztési terve és a Máji borkombinát. 31 éve hunyt el Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 92 és 95 között elnökségi tagja. Híres írásai a Piros Madár, Üvegek, Tűfoka, A Vendégség, Tornyot választok, vagy a Magyar Három Király. 5 éve hunyt el Vámos Tibor, Széchenyi díjas villamosmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, levelező tagjává 73-ban, rendes tagjává 79-ben választották. 10 évesen matematikus fizikus szeretett volna lenni, de saját szavai szerint néhány igazi tehetség megismerése után váltotta matematikai, fizikai hátterűnek ígérkező villamosmérnöki tanulmányokra. 1945 tavaszán iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetemre, 49-ben szerzett diplomát. Részt vett az Inotai Hőerőmű és a Dunai Vasmű építésénél. A villamos erőművek és rendszerek folyamat szabályozásával foglalkozott. Kandidátusi értekezését 1958-ban a dobos szénport üzelésű kazánok terhelés szabályozásáról írta. Érdeklődése hamar az éppen még csak kibontakozó számítástechnika irányába fordult. 1964-ben Benedikt Ottóval és Csáki Frigyessel megalapította az MTA Automatizálási Kutatóintézetet, a mai Sztaki egyik előtti intézményét. Akadémiai doktori disszertációját ugyanebben az évben az erőművek és energetikai rendszerek dinamikus viselkedése, a számítógépes módszerek hazai alkalmazása témában védte meg. 74-ben a vezetése alatt az Automatizálási Kutatóintézet és az MTA Számítástechnikai Központ egyesülésével alakult meg a mai Sztaki, melynek 64 és 85 között igazgatója, 86-tól pedig az intézet tanácsának elnöke, professzora volt. Ma már számíthatunk napsütésre, de a gomoly felhőzet megnövekedett, csapadék viszont nem nagyon lesz, a hőmérséklet 20 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz, hogy 2027-től dupla parkolási díjat fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban, illetőleg majd arról is mesélek, hogy a Scorpions ismét visszatér.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Hát is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A vonatkozó fővárosi rendelet módosítását javasolja a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től indul dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket. Így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is dupla parkolási díjat fizethetnek Budapesten. Az intézkedés leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érinteti. Ha elfogadjuk, hogy az ingyenes parkolás nem biztosítható a továbbiakban az elektromos autók esetében sem, de párizsi mintarendelet budapesti átültetését továbbra sem javasoljuk, írta szombaton a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. Az intézkedés a fővárosi és a Pest vármegyei villanyautósok közel 20%-át érinti a szervezet szerint. Közölték, a 2026 évelei adatok alapján a tisztán elektromos autók részaránya a teljes magyar személyautó flottában még mindig alacsonynak számít, mindösszesen egy 2%-os szeletet képvisel. Vagyis messze vagyunk még attól, hogy az elektromos autók részaránya elérjen egy kritikus szintet, ahol azonnali beavatkozásra lenne szükség. Az intézkedés kellemetlen hatásai közé sorolták, hogy visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő károsanyag kibocsátás csökkentésére, sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autótulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem. Mindemellett javasolják a rendelet módosítását, hogy a tisztán elektromos gépjárművekre, ez az ötel kategória, önsúlytól függetlenül normál parkolási díjtétel vonatkozzon, olvasható a szervezet közleményében. A Scorpions 2011-ben közölte a nyilvánossággal, hogy visszavonul. Azóta másfél évtized telt el, és tagjai továbbra is rendszeresen járják a világot, hogy zenei életművüket bemutassák. Ennek részeként jönnek el ismét Budapestre, hogy 2026. június 20-án fellépjenek az MBM Dome színpadán. Ha valaki tudja, hogy mit jelent a háború, a németországi Hannover ma is élő idős lakosai közé tartozik, illetve fontossága miatt érte a város pusztító erejű brit-amerikai bombatámadás. 1943. október 8-án itt született Rudolf Schenker gitáros, ő ugyan nem élt át a szörnyűséget, de gyermekkorától emlékeztettek rá a már meglévő romok és a felnőtt emlékezet. Amikor megalapította első zenekarát, ma azzal is angolul énekeltek, mert a pop-rock rajongók még az NSK-ban sem fogadtak el mást. A Scorpions viszont éppen azt akarta bizonyítani már első angliai fellépésein, hogy németként is van keresni valójuk a szakmában, a kezdeti fújolások ellenére is. Kitartásuk meghozta gyümölcsét, egyre sikeresebbek lettek, és nem csak angol nyelvterületen, hanem az egész világon. Ráadásul együtt éneklésre készítető szerzeményeik többsége belül maradt a Rádióbarátnak nevezett 4 percen, így az éter hullámain is megállíthatatlanok voltak. Az 1989-es a keleti és a nyugati tömb közötti kapocs céljából szervezett moszkvai békefesztivál fellépőiként olyan tapasztalatokat szereztek, amelyek alapjaiban változtatták meg addigi politikamentes szemléletüket. Kedvező élményeiket a Wind of Change című szerzeményükben fogalmazták meg, nem is sejtve, hogy síkos talajra léptek. A nóta azóta sem vesztett népszerűségéből, a Szovjetunió tagköztársaságokra bomlása után azonban viharos idők következtek, amelyek köszönő viszonyban sem álltak az eredetileg békés dalszöveggel. A zenekart magával sodorta a dal címben említett világpolitikai változás szele, ráadásul módosított szövegükben az egymással háborúzó Oroszország és Ukrajna közül az utóbbi oldalára álltak. Az eredeti I follow the Moskva down the Gorki Park megváltozott, és így lett belőle Now listen to my heart is says Ukrajna, amivel már nem lehetett Oroszországban fellépni, és nem vették figyelembe a Szovjetunió megszűnése után Ukrajnához került orosz kisebbség jogos panaszait sem. Maguk is rájöttek, hogy újabb szövegmódosításra van szükség, amit meg is tettek. A zenekar alapításának 60. évfordulójára szervezett koncertkörút műsorán teljes életművükből válogatnak. Az említett mellett hallható lesz a tömegvadító Blackout, az ének nélküli zúzós Coast to Coast és a lírai Send Me an Angel. A felállás 2016 óta változatlan. Rudolf Schenker, néhány szólót kivéve kísérő gitáros, Klaus Meine énekes, Matián Jáb szólógitáros, a lengyel Pavel Makivoda basszusos és a svéd Miki D. dobos. Nyilatkozataikban hitet tesznek amellett, hogy a zene jó és rossz helyzetben egyaránt gyógyírtad a léleknek. A tervek szerint eltűnnek a parkolóautomaták, így megszűnik a készpénzes parkolás hamarosan, ami ellen több civil szervezet is tiltakozik, mivel nem minden sofőr használ okostelefont, vagy parkol olyan gyakran a fővárosban, hogy emiatt applikációt töltsön le. Emellett a parkolás díja is változik. Alapjaiban változhat tehát a rendszer 2026. július 1-től. A tervek szerint megszűnnek az utcai parkolóautomaták, a díjfizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson és SMS-en keresztül történhet, írja a blik.hu. Azzal természetesen, hogy az automaták megszűnnek, a jegyeket sem kell majd a szélvédő mögé helyezni. Az ellenőrzés ugyanis rendszám alapján digitális adatbázisból történik majd. A készpénzes fizetés nem tűnik el teljesen, de csak utólagos ügyintézés esetén lehet majd használni. Az autósoknak 24 órán belül lesz lehetőségük erre az adott kerület ügyfélszolgáltatásán, ahol egységesen 3 órás parkolási díjat fognak felszámolni, függetlenül a tényleges várakozási időtől. Ha azonban valaki nem megy be még aznap nyitvatartási időben, akkor természetesen pódíjat is felszámolnak. Több közlekedési civil szervezet is bírálta az új rendszert. A Zöld Utat a közlekedőknek, a Városjáróblog, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület és az Autósok Szövetsége közös levélben fordult a főpolgármesterhez. Szerintük a szabályozás aránytalan terheket róhat az autósokra, különösen azokra, akik csak ritkán parkolnak a fővárosban, vagy nem használnak okostelefont. Közben kamerás rollerekkel vadásznak a hazai autósokra. Budapest egyik kerületében fogják így ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron új budai szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. Hogy hogyan működik ez a technológia? A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition alapján működik. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagysebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat, és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Kelleves tavaszi időre számíthatunk. Várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt. A kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő dossziét, hogy a teljes ügy megismerhető legyen. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Közölte, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését is. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik.
0: Időjárás.
2: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömet okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe. A Villa Budapest összegyűjtötte az oldalán, hogy miben volt első a fővárosunk Budapest. 1837. augusztus 22-én nyílt meg például Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, amely ekkor még az Asztória, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt. A nyitó előadáson Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámáját, majd Eduard von Schenk Belizár című szomorú játékát mutatták be. Bár a városban már 1812 óta működött egy színház, az viszont csak német nyelvű darabokat játszott. A Pesti Magyar Színházban operát és drámát egyaránt nézhettek a nézők, 1840-ben nevezték át Nemzeti Színháznak. Miután Pest, Buda és Óbuda egyesült, szükség volt egy polgármesterre, aki a gyakorlatban vezeti a várost, hiszen a főpolgármester inkább reprezentatív és ellenőrző szereppel bírt. Így hát 1873-ban megválasztották a már akkor is népszerű várospolitikust Kammermayer Károlyt polgármesternek. Kammermayer korábban részt vett az 1848-as szabadságharcban hadnagyként, 1857-ben a Pesti Dologháznál volt tisztviselő, 61-ben Buda főjegyzője lett. 1867-től Pest tanácsnoka volt, aki a közegészségügyi és köztisztasági ügyekért felelt. Polgármesterként a város új korszerű közigazgatásának kiépítése, a hivatalok beindítása, az új kerületi előjáróságok megszervezése kötődik a nevéhez, de olyan nagy beruházások is, mint a fővámtéri nagyvásárcsarnok és a közvágóhíd. Budapest első vásárcsarnoka az ország első vásárcsarnoka is volt. Az épület típus a 19. században vált népszerűvé, amikor is a megnövekedett lakosságszám és a csökkenő közbiztonság miatt a városokból egyre inkább kiszorultak a nyílt piacok, helyüket pedig átvette a fedett tér. A fővámtéri csarnok az Egyesített Budapest első nagyobb építészeti beruházása volt, amit még az első polgármester indított el. Az épületet az a Pest Samu tervezte, akinek a Műegyetem könyvtárát és az országos levéltárat is köszönhetjük. A központi vásárcsarnok érdekessége, hogy eredetileg még saját vasúti rakodóvágánya is volt, a felszín alatt pedig egy folyosó kötötte össze a rakparttal. A budai oldalon csak 1902-ben épült vásárcsarnok, ez volt a 6. számú, amit ma Batthyány téri vásárcsarnokként ismerünk. Első cukrászdáink Budához köthetőek, ugyanis az első hivatalosan bejegyzett cukros süteményesünk 1718-ban Budán kapott engedélyt arra, hogy cukrászdát üzemeltessen, bár ekkor még ezzel a nyugatabbra nagyon is jól prosperált vállalkozással itthon olyan nagyon nem tudtak mit kezdeni az emberek. Jó száz évvel később, 1827-ben a mai Szent Háromság téren nyitotta meg sütemény üzletét Schwab Ferenc cukrász, a még ma is üzemelő Európa szerte híres Russwurmot. Érdekesség, hogy az alapító halála után József Nádor egykori udvari sütője, Richter Lénárt vitte tovább az üzletet, aki annyira ügyes cukrászmester volt, hogy még Bécsből is rengetegen jöttek, kifejezetten az ő süteményei miatt. Ami a pesti oldalt illeti, az első cukrászdát 1847-ben Kugler Emil alapította a József Nádor téren. 1870-ben a mai Vörösmarty térre költözött, és ma Zserbó néven ismerjük. Bár felnőtt műsorokat már a 60-as évek közepétől találhattak az arra vágyók Budapest éjszakai szórakozóhelyein, a város első igazi Maszek nightclubja csak 1958-ban nyílt meg. Nevét a hollywoodi Pink Pussycat bár ihlette, és annak ellenére, hogy a bejárat fölött a rózsaszín cica név díszelget, előszeretettel hívták rózsaszín cicáknak is. Tükrök, rózsaszín plusz cicába ékesített zongora és apró intim hangulatú galéria tartozott a szép lányok birodalmához, aki pedig férfiasabb szórakozásra vágyott, mehetett a rózsaszín cseppkőbarlangot idéző billiárdszobába játszani. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzáskörzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzáskörzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vila Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjas orszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombú fák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is. is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bórivár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A 3 napos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz 0., valamint mínusz 1. nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i 0. napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárli vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Beton Hofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az I Wanna Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandora Fit Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandora Fit Designer Outletben.
1: Reklám hangzott el.
5: Kelleves tavaszi időre számíthatunk. Várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MT híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt. A kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő dossziét, hogy a teljes ügy megismerhető legyen. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Közölte, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését is. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
6: Május 19-e van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a névnaposokat, az Ivo, a Milán és az Emiliana nevű hallgatókat, és mindenkit, aki május 19-én született, aki május 19-i születésű egy napon született Bajor Kizi színésznővel, Ligeti Miklós szobrásszal, és a Walter Russell amerikai festővel is. Ezen a napon a vendégem lesz Antoni Cornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon milyen is a megtalált boldogság, hogy mi mindenre kell odafigyelnünk akkor, hogy ne essünk a saját csapdánkba, és ne essünk az önszabotáló üzemmódba. Mit jelent tulajdonképpen a boldogság, és miért pont most beszélgetünk erről? Szóval 9 órakor a friss híreket követően a műsor vendége Antoni Cornélia, mi pedig indulunk a szokásos fincsi életöröm zenékkel. Jó reggel!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Ki gondolná, hogy a magas vérnyomás okozói között ott van a zajszennyezés is, konkrétan az utak zaja. Az ablakunk alatt berregő, dudáló, szirénázó járművek szó szerint képesek megemelni a vérnyomást, egy új kutatás szerint. Az Amerikai Kardiológiai Társaság számolt be arról a nemzetközi kutatásról, amiből kiderült, hogy nem csak átvitt értelemben megy fel bennünk a pumpa a folyamatos utcai zajoktól, hanem szó szerint is. A forgalom okozta légszennyezésről jó ideje tudjuk, hogy negatívan hat a szív- és érrendszerre, az új kutatás pedig a zajokat is ezekhez sorolta. A JACC Advances nevű szakfolyóiratban részletezték azt a 240 ezer fő bevonásával kapott kutatási eredményeket, amik szerint, akiknek nem volt magas a vérnyomásuk, a több mint 8 éves követéses vizsgálat során a környezetükben hallott forgalmi zajokkal egyenes arányban tettek szert erre a betegségre, vagyis minél zajosabb volt az adott személy környezetében húzódó út, annál nagyobb eséllyel lett magas vérnyomása az eltelt idő alatt. A kapcsolat pedig akkor is fennállt, ha a kutatók az út okozta légszennyezést figyelembe vették. Azonban egyértelműen azok voltak a legnagyobb kockázati csoportban, akiknél a légszennyezés a zajszennyezéssel együtt érvényesült. A kutatók szerint fontos lenne a légszennyezésen túl a zajszintet is jobban szabályozni az utak környezetében, különösen az egyre sűrűbben lakott városokban. És hogy mi is az a zajszennyezés, a

Az zajszennyezés a környezetünket fenyegető globális problémák közül az egyik, mert hogyha ezekre gondolunk, akkor elsőként csak az olyan szemmel is látható és jól érzékelhető jelenségek jutnak az eszünkbe, mint az erdőirtás, a hulladékkezelési problémák, az elsivatagosodás, a globális felmelegedés, és még sorolhatnánk, pedig van egy láthatatlan ellenség is az ember mellett, a zaj. És ez nagyon-nagyon fontos. Tulajdonképpen, hogyha az ember az Exforest írása mentén haladva ezt végig gondol, akkor biztos, hogy maga is elkezd vizsgálódni, hogy a saját környezetében milyen zajok vannak, vajon ez mit okozott eddig bennem, de tulajdonképpen, hogyha meg szeretnénk határozni azt, hogy mit is nevezünk zajnak, akkor egy kicsit eltévedünk az első pillanatban, mert ez mindenki számára mást jelent, mert mondjuk a saját kutyáink, vagy kutyánk ugatása, vagy a kedvenc zenénk, akkor sem zaj, hogyha hangos, de hogyha a szomszéd lakásból átszűrődik a fúró hangja, a mosógép zöreje, vagy a visító gyerekek naphosszat, akkor az is lehet zaj, például, még akkor is, hogyha az nem hangos. Ha mégis definiálni szeretnénk szakszerűen, akkor a zaj tulajdonképpen a hasznos információhoz hozzáadódó felesleges, ahhoz nem tartozó jel, amely a hasznos jel értelmezését nehezíti. Leegyszerűsítve tehát, zajnak számítanak azok a hangok, amelyek valami miatt nem kívánatosak, túl hangosak, bosszantóak, zavarják a figyelmet, zavarják a pihenést, zavarják egyáltalán a létezésemet. Ennek megfelelően pedig a zajszennyezés lényegében a környezetünkben jelenlévő emberi tevékenység által keltett, az emberek és az állatok számára ártalmas vagy zavaró hangok összessége. Mérhető-e a zajszennyezés? Igen, és hogyha igen, akkor hogyan? Hát, hogyha azt vesszük, a környezetünkben nagyon-nagyon sokféle zajforrás található, amelyeknek nem mindegyike számít feltétlenül zajnak. Éppen ezért a zajszennyezés kifejezetten nehezen megragadható környezetszennyezés fajta, mert a zajnak nem igazán létezik objektív mérőszáma. A zajszintet általában úgy határozzák meg, hogy a környezetből érkező zajok hangerejét és időbeli lefutását jellemzik, amelyekből aztán kiszámítható a decibelben, ugye rövidítés szerint dB, hogyha valaki mondjuk porszívót vásárol, akkor ezt már tudja, tehát az ebben mérhető zajszint. A zajmérő berendezésben például egy mikrofon a beérkező zaj hangnyomását először elektromos jellé alakítja, aztán majd ezt a jelet erősítők és szűrők segítségével teszik alkalmassá arra, hogy az később a műszeren leolvasható legyen. Ennek eredményeként pedig megkapják azt az úgynevezett hangnyomás szint frekvencia összefüggést, amiből később látható, hogy mely frekvenciákon mekkora intenzitású zaj észlelhető. A zaj terhelési határérték egyébként 65 decibel, e felett már, 65 decibel feletti zajnál már zajszennyezésről beszélünk. Ezért, aki ilyen szinten és ilyen módon is kímélni szeretné magát, mindig érdemes napról napra, bizonyos időszakokban a csendet választani, hogy magunk körül csend legyen, és érdemes újra és újra minden nap egy kicsit a természetben lenni, ahol madárcsicsergést hallunk, ahol az ágak ropogását halljuk, hogyha mondjuk erdőben sétálunk, tehát olyan természetes hangokat, amik nem számítanak zajnak, és így tudunk küzdeni többek között a magas vérnyomás ellen is.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Az emberiség életét meghatározó és nagyban megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma a főszereplő Mary Anderson és az ablaktörlő. Milyen zseniális dolog, hogy ezt is egy nő találta föl. A mai napig használatos szélvédő törlők vagy ablaktörlők feltalálója a hölgy. Mary Elizabeth Anderson 1866. február 19-én született, ingatlanfejlesztőként, állattenyésztőként, szőlészként, de leginkább feltalálóként, sőt egészen pontosan legfőképpen az ablaktörlő feltalálójaként vált ismerté. 1903. november 10-én kapta meg Anderson első szabadalmát az autó belsejéből vezérelhető automatikus ablaktisztító készülékre, az úgynevezett, akkori nevét mondom, szélvédő törlőre. A szabadalma nem jutott messzire, mivel egyetlen gyártócég sem egyezett bele a találmánya elkészítésébe, azért ez elég furcsa, nem? Az alabamai Green megyében született az újjáépítés kezdetén, szülei John C. és Rebecca Anderson voltak, volt egy másik lányuk is, Mary testvére Fanny, aki egész életében nagyon közel állt Mary Andersonhoz. 1870-ben halt meg az apukájuk, a fiatal család megélhetett John birtokának a bevételéből, aztán az özvegy édesanyja 1889-ben Fannyval és Maryval együtt az alabamai Birmingham virágzó városába költözött. Mary Anderson végzettsége ismeretlen, soha nem ment férjhez, és soha nem született gyereke, hamarosan ingatlanfejlesztő lett, miután letelepedett, és felépített a Fairmont Apartments Highland Avenue-n. 1893-ban elhagyta Birminghamet Mary Anderson, szarvasmarhafarmot és szőlőültetvényt üzemeltetett a kaliforniai Fresno-ban. Aztán, ami érdekes vele kapcsolatban, még már, ami az ablaktörlőt illeti, és akkor most pontosan nyergeljünk át erre a találmányra. Ugye az ingatlan befektetősdi az igazából 1902-ben volt jelentős, amikor ellátogatott New Yorkba, és jókor a hóviharban szállt villamosra. A jármű azonban igen nehézkesen haladt, mivel a vezetőnek folyton meg kellett állnia, hogy kiszálljon és letörölgesse a szélvédőt, amit folyton belepett a hó. No hát a nőben, Mary Andersonban ekkor ötlött fel a gondolat, hogy mi volna, hogyha az ablakon lenne valamilyen belülről működtethető lapát, aminek a segítségével le lehetne tisztogatni a szélvédőt akár menet közben is, belülről, megállás nélkül. Alabamába hazatérve aztán Anderson felbérelt egy tervezőt, hiszen ő maga nem mérnök, hanem vállalkozó volt, akivel aztán közösen papírra vetették az ablaktörlő terveit, aztán egy helyi céggel le is gyártatta a prototípust. A szerkezetet a jármű belsejében elhelyezett kar segítségével lehetett működtetni, ami a szélvédő külső oldalán gumipengét irányított. Az ablaktörlő és az ablak közötti érintkezés biztosítására ellensúlyt használtak. A találmányra 1903. június 18-án nyújtották be a szabadalmi kérelmet, és november 10-én az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala be is jegyezte az ablaktörlő készülék szabadalmát Mary Anderson nevére. A nő ezután megpróbálta értékesíteni a találmányt, elsősorban a feltörekvőben lévő autóipari cégek számára, ám azok sorra elutasították, mondván: tisztelt asszonyom, köszönettel készhez vettük közelmúltbéli levelét szabadalmával kapcsolatban. Sajnálattal közöljük, hogy találmányát nem tartjuk olyan kereskedelmi értékűnek, amely indokoltá tenni, hogy cégünk árusítsa azt, állt például a kanadai Denning & Akstein vállalat levelében. Többen azt kifogásolták ugyanis a készülékben, hogy annak működtetése elvonja a sofőr figyelmét a vezetésről, éppen ezért baleset veszélyes. Az elutasításokban ugyanakkor az is közrejátszhatott, hogy Mary Anderson egyedülálló független nő volt egy olyan világban, ahol csak a férfiak hozták a döntéseket, és nem is nagyon akarták volna elfogadni a legzseniálisabb találmányt sem egy nőtől, főleg aki egyedülálló. 1917-ben egyébként egy másik nő, Charlotte Bridgewood is szabadalmaztatott egy ablaktörlő szerkezetet, amely lapátok helyett hengerekkel tisztította a szélvédőt. Erre a találmányra sem csaptak le azonban a gyártók. Az ablaktörlő készülék szabadalma 1920-ban lejárt, az autóipar viszont épp ezt követően indult jelentős fejlődésnek. 1922-ben a Cadillac volt az első autógyártó, amely alapfelszereltségként építette be járműveibe az Anderson találmányán alapuló ablaktörlő készüléket. Mary Anderson 1953-ig 87 éves koráig élt, és bár a találmányával soha egyetlen fillért sem keresett, láthatta viszont annak sikerét, hiszen az ablaktörlő alaptartozék lett a járműveken, és a mai napig az.

0: segíts már!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: Életöröm zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Vajon miért és mióta tapsolunk örömünkben? Miért tapssal fejezzük ki nem csak az örömünket, de az elismerésünket is? Az ókori görögök tapsoltak, hogyha tetszett nekik valami, köveket dobáltak, hogyha nem. Az ókori rómaiakat pedig először egy Krisztus előtti 3. századi komédia író szólította fel, hogy ütögessék össze a tenyereiket. A tapssal kapcsolatos érdekességek jönnek most. Ugye ma már minden viselkedés kutató tisztában van azzal, hogy a tapsolás tanult cselekvés. A kisgyerekek néha véletlenszerűen ütik össze a tenyerüket, jellemzően egyébként egy éves koruk előtt, de a tudatos tapsolás csak akkor következik be, amikor a szülők ösztönzik a csemetét, hogy folytassa. A tapsolás tehát semmiképp nem ösztönös tevékenység, sokkal inkább tanult szokás, és valamikor ki kellett alakulnia. Már a Bibliában is említik a tapsot, mint a tetszés nyilvánítás egyetemes kifejezési eszközét. A királyok könyveiben már megjelenik, ezeket pedig Krisztus előtt 6. század körül vethették papírra. Az első dátum szempontjából is biztosabb említés az ókori görögöktől származik, akik igencsak aktív közösség voltak, mindegy, hogy előadásokról, szónoklatokról vagy játékokról volt szó. Ha nem tetszett valami nekik, köveket és különböző tárgyakat dobáltak az előadókra, üvöltöztek, szitkozódtak, a tetszésüket viszont mindig tapsolással nyilvánították ki. A Római Birodalomban a Krisztus előtti 3. században egy komédia író Plautus kifejezetten biztatta a közönségét, hogy nyilvánítsa ki véleményét a darabjaival kapcsolatban. A római nép a tapsoláson kívül csettingetett, lobálta a tógáját, kiabált, dobálózott, gyakorlatilag bármi olyat művelhetett, ami kifejezhette, hogy tetszette neki a darabba vagy sem. Plautus kifejezetten megkérte a színjáték után az egyik színészét, hogy elmondja, valete et plaudite, azaz viszlát és tapsoljanak. Tehát a taps a színházban a tetszés kifejező eszköze, de ezen belül és kívül rengeteg változata van, ahogyan Stuber Andrá is írja ezt. Elsőre alig, hanem mindannyiunknak a vastaps jut eszébe. A szó eredetileg azt jelentette, hogy lelkesedésében a közönség a tűz izolálására szolgáló vasfüggöny elé is kihívja a játszókat. Később a kifejezést az ütemes, egybehangzó ritmusos tapsra kezdték használni, és szertett némi rossz ízre, mivel az 50-es években politikai nagygyűléseken és pártkongresszusokon legalább annyira elterjedt volt, mint a színházakban. A vastaps az kelet-európai jelenség, a nyugati színházakban ismeretlen. Ugye néhány éve Pesten lehetett látni egy berlini vígjátékot, aminek a végén az egyik idős szereplő talán néha kelet-német boldogan vezényelte fejével a vastapsot. Nyugaton a tetszés nyilvánítás egyfelől kötetlenebb, másfelől viszont tartózkodóbb, ott a bemutatókon a publikum bátran hangoskodik, bravózik, ha tetszik, ellenkező esetben viszont gátlás nélkül búzik vagy fújol. De egy átlagos színházi este például Párizsban vagy New Yorkban úgy ér véget, hogy a közönség röviden, udvariasan tapsol, és szinte gombnyomásra abba is hagyja. A magyar nézők a taps alapján érzőbbek és kifejezőbbek, annak is látszanak, szokták ugyan szakmai körökben rosszallon megállapítani, hogy nálunk semmi sem tud megbukni, mert a publikum mindent megtapsol, de egyrészt vannak ellenpéldák, másrészt pedig a magyar közönség igenis sokat mondóan és változatos jelentés tartalommal tapsol. A lelkes taps az mindig jól megkülönböztethető a köteles székszerű minimál tapstól, de ezeken túl is akad számos árnyalat vagy válfaj. A kedves tapsok közé tartozik a forró félházas taps, ez olyankor figyelhető meg, amikor a nézőtéren kínosan kevesen ülnek, és emiatt feszélyezve érzik magukat. Aztán a spontán elragadtatást jelezte valaha a függöny felmenetele utáni taps, amellyel a publikum a díszlet szépségét honorálta annak idején. Ez ma elvétve sincs már, részint mert sokszor eleve nyitott a színpad, ami fogadja a nézőket, részint pedig mert szűkös anyagi lehetőségek mellett ritka a pompázatos díszlet, végül pedig azért nem, mert a publikuma már nem is igen tud erről a régi szokásról. Szintén kivesző félben van a fogadó taps, amely a sztárt üdvözli az első színre lépéskor, ez jellegzetesen egy úgynevezett szeretett taps, de nem nehéz előidézni, jól megrendezett és hatásosan előadott antré, vagyis bejövetel kell hozzá. Minden esetre a taps el nem múló, mindig itt van az életünkben, gyakorlatilag pici korunktól tapsolunk örömünkben, amikor a rajzfilmben, vagy a mesefilmben a számunkra kedves szereplő győz, vagy megmenekül egy-egy bizonyos helyzettől. Néha még a moziban is hallani mai napság is tapsot, és ez egészen bizonyos, hogy mi emberek, publikum, közönség, civilek, így tudjuk kifejezni a szeretetünket, az elismerésünket, így tudjuk megölelni a távolból azt az embert, akinek tapsolunk. Úgyhogy a taps jó, nem véletlenül alakult ki.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Nagyon sokan vagyunk úgy, hogy időnként van, aki gyakrabban, van, aki ritkábban, de ropogtatjuk, tördeljük az ujjainkat. Tehát mi történik tulajdonképpen ilyenkor? Azt mesélte egy orvos, hogy 60 éven át minden nap ropogtatta az ujjait, de csak az egyik kezén, a tudomány nevében saját magán kísérletezett. Ugye hosszú ideje tartja magát az a városi legenda, hogy a sok újropogtatás káros az egészségre, például reumát okozhat, vagy egyéb túl laza ízületeket, stb. Sokakat már a hangjától is kiráz a hideg. Na de azért azt érdemes volna tudni, hogy mi is történik pontosan akkor, és miért biztos az, hogy rossz nekünk, vagy egyáltalán rossz-e az nekünk, hogyha ropogtatjuk az ujjainkat. Van, aki felszisszen, amikor végig roppantja az ujjait, mások megkönnyebbülnek. Általános szabály, hogyha valami fáj, akkor azt nem szabad csinálni. De ha nem okoz fájdalmat, akkor is ártalmas lehet, hogyha ropogtatjuk az új ízületeinket, vállunkat, hátunkat, nyakunkat, valószínűleg nem annyira, de ez derült ki a Vox cikkéből. Azt mondják, hogy a lazításnak van egy ördögi köre. Az ízületekben ugyanis van egy kis tér, amit az úgynevezett szinoviális folyadék tölt ki. Ennek a feladata pedig az, hogy mozgáskor csökkentse a súrlódást. Ez a bizonyos folyadék gázokat is tartalmaz, oxigént, nitrogént és széndioxidot is, és amikor egy ízületet megroppantunk, azzal megnöveljük a két csont közötti teret. Ez a negatív nyomás az, amelyet eredményez tulajdonképpen egy kicsi vákum, és a kitágult térbe pumpálja ezt a folyadékot, és ez a hang, amit hallunk, voltaképpen a folyadék buborékok kipukkanása. Hát ahhoz, hogy újra meg tudjunk roppantani egy ízületet, körülbelül 20 percet kell várni. Nagyjából ennyi idő, amik a gázok visszatérnek az ízületi folyadékba, és hát egy ördögi kör ez, mert minél gyakrabban ropogtatunk egy ízületet, az annál lazább lesz, és minél lazább, annál könnyebb lesz a jövőben ropogtatni, úgyhogy egyikből következik a másik. Na, akkor visszatérek a dokihoz, aki 60 éven keresztül kísérletezett magán. Kérdés persze, hogy az ízületek lazasága egy kialakulóban lévő reumás artritis jele lehet-e, örökölte a hajlam, vagy sem, szóval itt sok összetevő van, de Donald Unger, az újropogtatás legelkötelezettebb kutatója, azt mondja, hogy nem. Őt még kamaszkorában figyelmeztette az anyukája, hogy az újropogtatástól ízületi gyulladása lesz, és a kíváncsi kisfiú innentől kezdve több mint 60 évig módszeresen ropogtatta az ujjait, de csak is a bal kezén, a jobb kezét pedig békén hagyta, pontosan amiatt, hogy össze tudja hasonlítani a kettőt. Mi lett az eredmény? Az egyik kezén sem alakult ki ízületi gyulladás, és bár ez csak egy elszigetelt esettanulmány. A frissebb kutatások is egyetértenek dr. Unger véleményével és az eredményeivel, azaz azzal, hogy nincs összefüggés az újropogtatás és a reumás fájdalmak között, sőt, egy 2010-es 215 alanyjal végzett kutatás valójában azt az eredményt hozta, hogy azok, akik nem ropogtatták az ujjaikat, kicsivel még gyakrabban is szenvedtek reumától, mint azok, akik igen. Az újropogtatás azonban nem mindig mentes azért a káros következményektől. 1990-ben végeztek egy vizsgálatot 300 emberrel, ami azt mutatta ki, hogy a túl gyakori új tördelés a kéz esetleges vagy rendszeres bedagadásához és a csökkent szorító erőhöz vezetett. Aztán ott vannak az egyéb recsenések, ugye sok esetben vannak hangok, amiket az ízületekből hallunk, nem is roppanás, hanem inkább egy pattanóhang, recsegés, ezeket az inak adják ki, amikor elmozdulnak az izmokon vagy a csontokon. Az inak ugyanis gumikötélként nyújtóznak az izmok és a csontok között, és egy-egy ízület megmozdításakor olyan gyorsan mozdulnak, hogy akár hangot is hallathatnak. Gyakran hallunk ilyesmit a térdek és a bokák esetében, például, hogyha épp le akarunk ülni, vagy lépcsőzünk, ugye? Még egy oka lehet egyébként az ízületek ropogásának, ez az úgynevezett krepitus. Ez egy olyan recsenő hang, amit akkor hallunk, amikor a csont a porccal érintkezik, és ez leggyakrabban a térdeknél fordul elő, és jobbára ártalmatlan. Úgyhogy valójában mindent összevetve nem kell tehát aggódni, hogyha az ízületeink különös hangokat adnak ki, ha csak ez nem egy sérülés után kezdődött, mert ezek igazából, hogyha nem sérülés után kezdődnek a hangok, azt jelentik, hogy a testünk különböző kis részei teszik a dolgukat. Viszont őket is lehet támogatni különböző porcot támogató étrendkiegészítőkkel, vagy rendszeres akár kollagénpor, vagy vagy rendesen ilyen kis kisebb adagokban elkészített aszpik fogyasztásával. Azért, hogy úgy tudjuk támogatni az ízületeinket, ahogyan az eleink tették, akik hetente kétszer-háromszor biztos, hogy ettek. Olyan húslevest, vagy olyan pörköltet, amiben rendesen belefőzték mondjuk a csirke lábát is, ami egész nagy kollagén adagot juttatott a szervezetbe.

0: 98.6 FM életörömzene, és a megtalált boldogság. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Antoni Kornéliával, aki szervezetfejlesztő coach és boldogságtréner. A friss hírek után kezdünk is.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyha feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Jövő kedden ülhet össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó képviselői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Nyilvánosságra hozzák a Bicskei kegyelmi ügy dossziéját. A dokumentumot ma délelőtt teszik közzé a kormány.hu/igazságtétel oldalon. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a dossziéből kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök milyen okokból adott kegyelmet K. Endrének, annak ellenére, hogy azt az igazságügyi miniszter nem javasolta. Az MTVA teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el. Ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
2: Időjárás.
6: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner és a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel a megtalált boldogságról beszélgetünk. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Műsor vendége ma Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel a megtalált boldogságunkról beszélgetünk, legyen ez globális, legyen ez nemzetre vonatkoztatható, legyen ez a saját kis privát boldogságunk, mert a megtalált boldogsággal kapcsolatban nagyjából bármilyen aspektusból nézzük is, ugyanazok a dolgok vonatkoznak. Szia Nelly, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Amikor megtaláljuk a boldogságot, akkor ugye én legalábbis azt gondolom, hogy szépen és kedvesen be kell mutatkoznunk neki, hogy szia, én vagyok ez, eddig úgy éreztem magam, hogy, és aztán a boldogság is bemutatkozik nekünk, de hogy meg kell találnunk a közös hangot, mint ahogyan meg kell tanulnunk a kisbabánkat is, amikor megszületik, hiszen ott van egy kész kis ember, neki már van személyiség, és az elkezd megmutatkozni.
2: Abszolút egyetértek. Ez olyan, mint a barátság eleje, amikor még ilyen minden szép és színes, és csillog, és villog, és csak azt tudod, hogy nagyon vártál rá, már vágyakoztál arra, hogy találkozz valakivel, aki ugyanúgy megért téged, aki szeret téged, aki támogat, aki ugyanazokat a dolgokat szereti, mint te, ugyanarra vágyik, és amikor elérkezik, akkor persze meg kell egymást tanulni, szóval akár egy új munkahelyen az első napon, amikor az ember izgatott, és azt várja, hogy úristen, biztosan képes leszek rá, biztosan megfelelek, majd biztosan jó leszek, majd jól fog ez működni, vagy mondjuk egy párkapcsolat legelején.
1: De milyen érdekes eleve már ez, miért nem azt mondjuk, hogy igen, tudom, hogy milyen jó leszek, mennyire klassz lesz, ezt csinálom, azt csinálom, így csinálom, úgy csinálom, munkahelyen, vagy párkapcsolatban, hogy majd ezt a sok mindent csináljuk együtt, tehát, hogy mindig az első a kételkedés és a kérdés. Miért? Ez determinált az emberben?
2: Igen, sokkal könnyebb a rossz dolgokra gondolni.
1: Ugye a Pretty Woman óta tudjuk ezt is, hogy a rosszat mindig könnyebb elhinni, de igen, valóban így van.
2: Igen, valóban így van. Nem merjük elhinni, hogy most valami jó dolog történik. Nem merjük el, hogy egyébként ehhez nekünk van közünk, vagy hogy mi ezt megérdemeljük. Uh-huh. Hát, hogy ez nekünk jár, hogy ez nekünk a komfortos is tud lenni, hogyha beengedjük, hogyha megengedjük saját magunknak. Valamiért azt hiszem, hogy az ember bármennyire is utálja, de valahogyan könnyebben tud asszimilálódni a rosszabb dolgokhoz. Egyszerűen elfogadja, fejet hajt, azt mondja, hogy ez, hát Istenem, az élet ilyen, vagy ezt osztotta nekem, vagy ezek a lapok, és akkor azt mondja, hogy oké, ezen nem tudok mit változtatni, el kell fogadjam. De hogyha valami jó dolog történik, akkor azon elkezd kételkedni, hogy vajon ez, hol a csel?
1: De így kondicionál bennünket az élet, vagy ez egy magyar szokás? Mert például azért, hogyha az amerikai társadalmat nézzük, és nem csak arra gondolok, hogy filmekben mit látunk, de ott azért egészen másképp nőnek fel a gyerekek. Kifejezetten mostanában különösen ügyelnek a szülők arra, bátor vagy, mondd ki a tükörbe, bátor vagyok, ügyes vagyok, szép vagyok, okos vagyok, képes vagyok rá, ezt erősítik folyamatosan a gyerekekben. És nem csak mai napság, tehát nem az elmúlt 5 évre gondolok, hanem mondjuk az elmúlt 30-ra.
2: Igen, ez nagyon, lehet azt mondani, nemzeti, szóval velünk is ez történik. Hogyan nevelődünk, hogyan szocializálódunk, nálunk mit illik, mit nem. Ja, nem illik dicsekedni, nem illik azt mondani, hogy én ebben jó vagyok, mert milyen dolog már az, hogy elismerem az eredményeimet, a sikereimet.
1: De miért nem? És miért nem nevethetek a saját viccemen? Meg miért mondják azt, hogy az öndicséret büdös? Miért volna az?
2: Én egyébként nagyon szeretek nevetni a saját vicceimben.
1: Én is, hát azért mondom el, mert szerintem vicces, hát

0: akkor miért ne nevetnék rajta?
1: Így van, igen. Igen, de azzal már nagyon másképp vagyunk, hogy nekünk mit illik saját magunkra vonatkozólag kifelé kommunikálni, és sokkal inkább arra figyelünk, hogy mások mit gondolnak rólunk, és hogy mások mit kommunikálnak rólunk, és amikor megérkezik hozzánk mondjuk egy negatív kritika, azon túlmenően, hogy nyilván azonnal detektáljuk, azonnal látjuk, érezzük, hogy ez rossz, hogy ez nem esik jól nekünk. Ha nem becsüljük saját magunkat, akkor nagyon könnyen eljutunk oda, hogy ez egy tény.
0: Uh-huh. De amikor ez megállapítatik bennünk, hogy ez egy tény, azt én mindig úgy fogalmazom, hogy ketté vagyunk osztva önmagunkon belül is, tehát hogy van néha a rossz fej, aki szól, és szerintem ez ő.
1: Igen, egyértelműen az, aki...
0: Nyilván az is én vagyok, tehát hogy nem, de őt hátra kéne ültetni, vagy nem igen. Is tudom.
1: Szóval amikor megérkezik a boldogság, és hogyha meg akarjuk ismerni, és be akarjuk engedni az életbe, akkor az életünkbe, akkor érdemes kíváncsisággal tekinteni rá, érdemes megismerni, hogy nem a kétely oldaláról, hogy miért jött vajon, azért jött-e, hogy majd bántson, hogy majd elmúljon, hogy majd vége legyen, hanem azért jött, hogy együtt megteremtsük azt a lelki, érzelmi, akár fizikai jólétet, amiben élni szeretnék. És hogyha kellő kíváncsisággal figyelem azt, hogy milyen most együtt vele az élet, akkor azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb leszek arra, hogy ezt az egész állapotot, ha nevezhetem így a boldogságot, ezt fenntartsam hosszú távon.
0: Fenntartani valamit hosszú távon már önmagában nagyon mellós dolog. Nem mondom, hogy nehéz, de komoly odafigyelést és energiát igényel. Amikor elcsípem azt az érzést, hogy hopp, hello élet, most boldog vagyok, merevítsük ki ezt a pillanatot, akkor ha nagyon figyelek és résen vagyok, akkor megtanulhatom azt összes reakcióját a testemnek, testi-lelki reakciót, liba bőr, jó érzés, szorul a mellkasom, de olyan jóból szorul, hogy kell venni egy nagy levegőt, és vigyorgok. Tehát, hogy ezeket felismerjem, mert akkor ezeket utána be lehet hívni.
1: Igen, szerintem mindenkinek vannak ilyen emlékei. Tehát az emlékeidből
0: is... tudatosan tudjuk csinálni, ezt abszolút. Lehet gyakorolni?
1: Abszolút. Mikor éreztem utoljára? Mikor volt, hogy... Aha. Libabörös lettem, és jó érzésből, de nem megijedve, hanem hogy jó volt. Mikor éltem meg utoljára ezt a pillanatot, vagy ilyen nagyon hasonlót? Mikor éreztem utoljára így? Mikor éreztem, hogy hú, de jó, egy nagy levegőt venni? Szóval érdemes, mert hogyha már van egy, ugye a magyar képi, a magyar nyelv az nagyon képi, amikor azt mondom, hogy képtelen vagyok megélni, vagy képtelen vagyok megcsinálni valamit, az azért van, mert nincs
0: nem
1: róla
0: tudom elképzelni.
1: Képem. Így van, nincs róla képem. De hogyha van róla képem, és általában már felnőtt korban azért elég képpel rendelkezünk, akkor behívom azt a képet, és azt mondom, hoppá.
0: Vagy csinálok egy képet, nem?
1: Hát és amikor először
0: mert a manifestációval kapcsolatban mindig ezt mondják, hogy képzeld el.
1: Így van.
0: És ez nem csak a spiri gondolkodás, sőt, hát menjünk vissza egészen az eredőhöz, tehát azért ezt a Biblia is elmondja, Jézus is elmondja, hogy tudd és lásd.
1: Így van. A vizualizációnak egyébként is hatalma
0: ez
1: van.
0: A kép ugyanúgy ér, ugye?
1: Abszolút. Ráadásul, hogy az agy az tényleg úgy működik, hogy amit kellő rendszerességgel képzelek, az tényleg tényként kezeli. Tehát nem véletlenül született meg a pozitív pszichológiának is az eszköztára, aminek az egyik mondhatni koronája a vizualizáció, vagy mondjuk a meditáció, vagy az, hogy leírom, lerajzolom, tehát amikor megjelenítem, hiszen így manifestálom aztán utána az életembe.
0: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjével, úgyhogy folytatjuk ezzel a bizonyos képpel, az elképzelés fontosságával, hogyan csináljuk. Érdemes-e mondjuk írni hozzá, érdemes akár lerajzolni, vagy mondjuk, hogyha van AI a kezünkben, akkor el tudjuk mondani neki, hogy szeretnék látni egy házat, egy szobát, egy lakást, egy autót, egy helyzetet, egy munkahelyet, ami így meg így néz ki, ott ülök én. Használd ezt a képet. Én nagyon boldog vagyok, jól érzem magam tőle. Tehát még ez a segítség is megvan, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy okosan és ügyesen használjuk a rendelkezésünkre álló technikát, technológiát, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat tudunk belőle kihozni. Hamarosan folytatjuk. Ugye,

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Megtalált boldogság, erről beszélgetek mai vendégemmel a műsorban, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság trénerrel. Szóval az elképzelés, a képes vagyok rá, a van róla képem hatalma. Hogyan tudunk képet gyártani magunknak, hogy legyen mibe kapaszkodnia az elmémnek, hogy aztán ezt ki tudja küldeni a világba, vagy hogy amikor beszélek a vágyaimra, akkor megjelenjen hozzá egy kép. Még akkor is, hogy egyébként eredendően az nincs kép, hiszen még nem történt meg.
2: Szoktam egyébként kérdezni, hogy el tudod képzelni? És meglepő módon van egyszer-kétszer, aki azt mondja, hogy nem. Nem tudom elképzelni. Nem tudom elhinni. Ez azt jelenti valójában. Nem tudom elhinni, hogy ez velem megtörténhet. Akinek nincsenek nagyon hasonlatos tapasztalásai, tehát nincs meg már az a kép a fejében.
1: Vagy még.
2: Igen. Nagyon nehezen tudja elképzelni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az emberi elme elképesztően csodás. Szóval én még nem láttam olyat, aki mondjuk a kezdeti bizonytalanság után ne tudta volna aztán végül. Lehet, hogy egy óra múlva, lehet, hogy egy nap múlva, vagy lehet, hogy egy hét múlva, de elképzelni, hogy hogyan lehetne jobb. Mert az agyunk sokszor képeket úgy alkot, hogy nyilván a meglévő emlékekből, de nagyon sokszor úgy alkotunk képet, hogy vesszük, mondjuk láttuk valahol, ami nem velünk történt, feltétlenül mondjuk egy film jelenete jelenik meg például előttünk, mert ugye felidézünk valamit, vagy látunk egy festményt.
1: Mert jó érzést keltett bennünk.
2: Így van, vagy látunk, nem tudom, az utcán egy anyukát a kisgyerekével, és abszolút abból jön el. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy lehet egyébként trenírozni az agyat, méghozzá úgy, hogy...
1: Ugyanúgy, mint az izmaink?
2: Abszolút. Mondjuk képzeld el, hogy ülsz mondjuk a metrón, lehet, hogy sokan ülnek a metrón, vagy a buszon, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, és én ezt régen nagyon sokat játszottam a barátnőmmel. Képzeld el, hogy az a fiatal fiú, akit szembe ül, ismerjük, tudjuk, mivel foglalkozik, tudjuk, hova siet, tudjuk, hogy milyen az élete, és elkezdtünk egy forgatókönyvet írni valójában az ő életéről. Vagy az a nő, aki ott áll, és kapaszkodik, és látszik, hogy összeráncolja a homlokát, vagy most mire gondol, milyen az élete, kikkel kapcsolódik, vagy aki éppen telefonon beszél, most miről beszél, és kivel. Úgyhogy érdemes elképzelni olyan dolgokat, amiknek tulajdonképpen nincs köze a valósághoz, de hogyha ezt így gyakoroljuk, akkor egy idő után képzeld el, hogy te vagy az az ember, aki most éppen élete legboldogabb napját fogja megélni ezen a napon, mert ahova most igyekszik, mondjuk egy állásinterjúra, az pozitív pozitív eredménye lesz, felvesznek, megkapod azt az állást, azt a munkai közeget, amire vágysz, és mondjuk adott esetben azt a bért, amit nagyon szeretném, amit megálmodtál magadnak, akár csak ilyen földi dolgokon keresztül. Vagy képzeld el, hogy az az autó, amit most a szalomban látsz, az mondjuk a tiéd. És ezt egy picit még tovább víve, a vizualizációnak tulajdonképpen az is a célja, hogy ne csak trenírozz az agyat, hanem hogy az a rengeteg képi üzenet, amit alkotunk egy vizualizáció során, az utána pedig cselekvésbe menjen át, vagyis elkezdjünk tenni érte. Nem azt mondom, hogy mindenki tud tenni azért, hogy az az autó, amit mondjuk megálmodott abban a szalomban ott áll, és mondjuk a holnap már az övé legyen, de hogyha el tudom képzelni, hogy valaha egyszer, majd annál a cégnél fogok dolgozni, és azon amellett az íróasztal mellett fogok ülni, amit éppen láttam odafelé menet, akkor azt is meg tudom fogalmazni egy idő után, hogy és ezt hogyan fogom elérni.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner a műsor mai vendége, akivel a megtalált boldogságról beszélgetünk, és arról is, hogy mi a teendő akkor, amikor ez a boldogság megvan, megérkezik, bemutatkozunk neki, hogy én vagyok én, ő pedig a boldogság, és akkor innentől kezdve hogyan tudnánk a lehető leggyakrabban és a leghosszabban együttműködni. Hamarosan folytatjuk.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: holnap reggel 8-tól.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. És akkor most ebben a beszélgetésben szedjük össze az összes olyan dolgot, amivel a boldogságot magunknál tudjuk tartani, amiben a boldogságot meg tudjuk nevezni. Fontos ez például? Ez egy pillanat? Ez egy érzés? Ez egy állapot? Hogyan élem én ezt meg? Érdemes-e például ezt leülve összeírni nyugiban, hogy számomra a boldogság mit jelent? Ugye a könyv kapcsán többször beszélgettünk, te meg én már erről, sokszor beszélgettünk itt a rádióban is erről, de nagyon fontos, hogy ez mindenkinek más, mindenkinek van egy egyéni boldogsága, van annak külön saját egyéni személyre szabott illata, állapota, érzése, színe. Vannak hozzá kapcsolódó emberek, élethelyzetek, életkorok. Ezeket szerintem tökre érdemes lejegyezni, hogy legyen az embernek egy olyan utikalauza a saját boldogságához és a boldogságában, amire mindig lehet támaszkodni.
2: Nagyon jókat mondasz, és azt gondolom, hogy az egyéni boldogság az attól annyira egyéni, mert ha belegondolsz, hogy a hüvelykujjunk mennyire különbözik, ugye az új lenyomatunk alapján mindannyian nagyon egyediek vagyunk.
1: Tudtad, hogy még az ajkak mintája is olyan?
2: Igen, és ez elképesztő. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés, amire választ kell találnunk, amikor a boldogságunkat keressük, vagy amikor megérkezik, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, na igen, ez az, hogy mit akarok én? Hogy ez a mit akarok én, mit szeretnék, engem mit tesz boldoggá, az sokszor először támaszkodik azokra a dolgokra, amiket eddig megérkeztek. Mert akkor alapvetőleg számomra ez lehetséges, ez elérhető, de ez egy limitáció. Ha pedig arra gondolok, hogy mások boldogságára asszociálok folyamatosan, akkor pedig az nyilván mások életét fogom élni típusú történetben megy át, és mindjárt nem a saját boldogságomat fogom élni. Valahogy belülről fogom érezni, hogy valami nem oké, persze minden rendben, akár panaszra nincs is okom, de mégis azt érzem, hogy valami nincs rendben, nem vagyok a helyemen. Szóval pontosan mit szeretnék, engem mit tesz boldoggá? Ezt akár le is írhatjuk, igen, lehet egy ilyen jó kis listát írni.
1: Érdekes különben, mert abban a pillanatban, és bocs, hogy közbevágok és megálltalak egy pillanatra, de abban a pillanatban, amikor föltesszük magunknak a kérdést, akkor az ember hirtelen megáll, mitől is vagyok boldog? Mikor voltam boldog? Mi is az tulajdonképpen? Milyen érzés? Szóval ezer és ezer fájlt megnyit az ember agyában, és mindegyikre érdemes ránézni.
2: Nekem tetszik egyébként az a hasonlat, amivel már jöttél, és azt mondtad, hogy nevezzük meg, illetve nem is nevezzük meg, hanem kezeljük, hogy képzeljük őt el, mint egy személyt.
1: Igen.
2: Mert a párkapcsolati problémák esetén hozzám érkezőknek szoktam egyébként mondani, hogy sokszor igényekkel, meg elvárásokkal érkezünk, és talán így vagyunk a boldogsággal is. Igényeink vannak, én ezt szeretném, én ezt akarom, nekem ezek az elvárásaim, de abban nem is gondolunk bele, hogy mi van akkor, hogyha ezek mind teljesülnek. Tételezzük fel, teljesül. Tételezzük fel, megérkezik az a pár, az a pasas vagy nő, akire annyira nagyon régóta vágytunk, és vajon, hogy tartós lesz-e közöttünk ez a kapcsolódás, hogy tartós lesz-e a mi párkapcsolatunk, és boldogok leszünk-e együtt, azt vajon tényleg csak azt határozza meg, hogy én őt milyennek alkottam, meg hogy milyenre vágytam? Én azt hiszem, hogy ez egy két oldalú történet. Azzal soha nem számolunk, hogy vajon én illek-e ahhoz a vízióhoz, ahhoz az álomképhez, ami aztán megérkezik. Mert
1: magyarul tényleg az én vágyam-e az a dolog, vagy valami nagyon régen bennem munkálódó viselkedési vagy megfelelési formának a lenyomata. Tehát ez olyan, mint amikor az ember nagyon sokáig van benne egy párkapcsolatban, nagyon akarja, hogy szeretve legyen. Jól működik a kapcsolat, de akar megfelelni. Sok ember él megfelelési kényszerrel, főleg szerintem a mi generációmban, kisebb vagy nagyobb mértékben, de biztos vagyok benne. És akkor megállok egy kirakat előtt, mondjuk most már nincsenek annyira kirakatok, de mondjuk akkor az online felületen nézek valamit, és azt mondom, hogy de jól néz ki ez a ruha, most csak mondok valamit. És megállsz egy pillanat, és azt mondod, oké, ez most nekem tetszik, vagy annak a nőnek tetszik, aki ennek a férfinak a barátnője, társa, párja, felesége. Neki akarok tetszeni, és azért tetszik, vagy ez valójában nekem nem tetszik. Nem egyszerű egyébként még a kérdést sem feltenni magunknak, de amikor erre tudunk válaszolni, az óriási előrelépés, meg egy tök nagy felszabadulás.
2: Abszolút. Hát ott a próbafőke. Fel kell próbálni. Hát én azt gondolom, hogy ha túl sokat vacilálunk, hogy vajon belemerjünk menni, mondjuk velünk szembe jövő bármilyen lehetőség érkezik, és vajon megpróbáljuk-e, akkor aztán el fog robogni mellettünk. Szóval mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nincs róla képem, mert nem tapasztaltam még, meg ez valami új. Próbáljuk ki. Nézzük meg, hogyan működünk együtt, és közben is természetesen válthatok irányt, és hát ugye, ahogy a párkapcsolatokban is, az emberek valahogy alakulnak egymáshoz. Valahogy megképződik az az egység. És ennek kell idő. És ez szerintem a boldogságunk elfogadásához is kell idő. Nem lehetünk azonnal mindennel rendben. Lehet, hogy először sokként ért. És ugye visszautalva arra, hogy persze könnyebb a rosszat elhinni, jöhetnek a kétségek, hogy ez biztos, hogy nekem szól, én biztos, hogy erre, tehát hogy én ezt megérdemlem, vagy ez velem történik, vagy ez jó-e, tényleg jó-e, vagy ebben van valami trükk, hol az a apró betűs rész, aha, amit még nem olvastam el. Szóval el kell menni szerintem.
1: Na pont emiatt gondolom én azt, hogy érdemes elkezdeni leülni és kézzel írni. Valami kis cuki füzetet vegyünk magunknak. Tényleg működik a dolog, legyen a táskánkban, és ha várakozunk, hogyha éppen leparkoltunk, és még van 10 percünk, írjuk bele ezeket a kérdéseket, amik megmaradnak a fejünkben. Jobb leírni, tök jó az is, hogyha az ember mondjuk magának küld hangüzenetet, mert ezek a hangjegyzetek is nagyon jók, mert abban benne van ugye az is, hogy éppen milyen állapotban voltam, amikor ezt a kérdést lejegyeztem magamnak hangban, vagy amikor ez a kérdés megjelent bennem, de hogyha ebből elkezdünk írni egy füzetbe, akkor tök jól fogjuk látni, hogy honnan, hova jutottunk. Legyen ez mondjuk az első lépés, itt a jó tanács sorában a megtalált boldogsághoz, mert hogy ebből majd még lesz több beszélgetés is Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel. Itt a Mannán, köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én is hálás vagyok, hogy itt láttam.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és ma napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, szó lesz arról, hogy milyen csodás kutatás készült a macskák lenyűgöző viselkedéséről. Szó lesz arról is, hogy mi mindenre jó a banánhéja, és ilyenkor nyilván a kezeletlen biobanánhéjáról beszélünk. Rikottás pitét készítünk spenóttal és tojással, és itt lesz a sáfrány, ami a szépségünk és az egészségünk érdekében nagyon sok mindent tud tenni. Ez a mai Manna közé, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa. Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
2: Ez volt a Manna morzsa.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dosszéját. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy börtön udvarán. Köszöntöm Önöket, Zila és Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu/igazságtétel oldalon olvasható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárcavezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. Az MTV a teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztortalálkozón, néptáncbemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvég egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
2: Időjárás.
4: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Egy elképesztő kutatás a macskák viselkedéséről, a macskák elképesztő viselkedéséről, inkább így mondom, el fogom mondani, hogy mi mindenre jó a banánhéja, és ez esetben ez a kezeletlen banánhéja. Rikottás, pites, penóttal, tojással, ezt tanuljuk meg elkészíteni, és a sáfrán csodás hatásáról lesz szó ez a mai mannapközi. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
1: Van egy fűszer, ami szó szerint aranyat ér, de rendkívüli gyógyereje is van. A sáfrányról már mindenki hallott. Sokféle ételhez hozzá lehet adni, és sokféle ételhez adja hozzá azt a kis pluszt, amitől aztán a fogás tökéletes lesz, ahogyan Kovács Hany Zsuzsi is írja. Helye a gasztronómiában vitathatatlan, de nagyon keveset hallani az egészségügyi előnyeiről, viszont érdemes megismerni azt a krókusz, az nem csak egy virág. Hogyan jön ez a sáfrányhoz? Hát Magyarországon is őshonos kikericsfajok. Azok, amik kora tavasszal virágoznak, ezért aztán a tavasz hírnökének is tartják őket a hóvirágokkal együtt. A fűszerként termesztett valódi sáfrány viszont ősszel virágzik, a krókusz bibéje maga a fűszer. Minden virágban három úgynevezett bibeszél található, és ahhoz, hogy egy kiló szárított sáfrányhoz meglegyen az elegendő mennyiség, ahhoz 300 000 darab krókuszvirágra van szükség. Ebből a számból is látszik, hogy igen, időigényes, és nagyon drága nagyobb mennyiségű fűszert előállítani. A szedése kézzel történik, ami szintén időigényes, fárasztó munka, úgyhogy ezért is annyira drága a fűszer, a sáfrány. Igen, régóta ismert fűszernövény egyébként, már az egyiptomiak is használták, ízesítettek és színesítettek vele, sőt, festettek is textiliákat, színezték az ételt, hiszen a sáfrány minden étket gyönyörű aranysárgára fest, az íze az egy kicsit kesernyi, és az illata finom aromás, itthon is jól ismert fűszer, 1400-as évektől számoljuk azt, hogy akkor már használták, akkor említették először, és ahogy mondtam, itthon is, ahogyan az ókori Egyiptomban használták ruhafestésre is. Sajnos gyakran a sáfrányként árusított sáfrány, ez nem valódi sáfrány, hanem sáfrányos szeklice, ami nem igazán adja vissza a sáfrány igazi értékeit. A sáfrány drága fűszer, ára az aranyéval vetekszik, így aztán, hogyha olcsó jutunk hozzá, akkor valószínűleg nem valódi fűszert vásároltunk. Azon túl, hogy tényleg nagyon finom fűszer és varázslatos színe van, nagyon sok mindenre jó még, például képes nyugtatni az idegrendszert, csökkenteni a feszültséget, emiatt aztán nagyon hatékony lehet például alvászavarok esetén. Úgyhogy aki ugye hallgatta az imént az alvásról szóló kis beszámolómat, hogyha valaki rendszeresen 6 óránál vagy 5 óránál kevesebbet alszik, tessék a sáfrányhoz fordulni, például segítségért, és akkor az esti úgynevezett aranytejbe, ami kurkumás, fahéjas, mézes langyostej, abba szórjunk egy kis sáfrányt is. Nagyon jól használható menstruációs zavaroknál, és még a méh regenerálódását is segíti, szülés után is sokszor szokták használni, vagy használták a régi időkben, amikor még a gyógynövényekhez kellett fordulni. Ezen okból például a miómák utáni felépüléskor is nagyon hasznos hatással van, emellett még a szerveink energia szintjére is. Férfiaknál és nőknél is bevethető a produktivitás és a reprodukciós képességek növelésére, és mivel támogatja az elfogyasztott tápanyagok felszívódását a belegben, javítja és serkenti az emésztést, és enyhíti a bélgörcsöket. Ezért például, hogyha az

ember életmódváltásban van, és sokkal több nyers gyümölcsöt, zöldséget eszik, és odafigyel a tápanyagbevitelre, akkor érdemes rendszeresen sáfrányt fogyasztani. Jó hatással van a májra, ennek köszönhetően hozzájárul a test méregtelenítéséhez, sőt az epe működés serkentésében is komoly szerepe van. Erősítő hatást gyakorol a húgyutakra, javítja a vesék működését, ennek köszönhetően ragyogóan alkalmazható például a köszvény esetén, és egyes kutatások szerint még a szívet is erősíti, sőt a koleszterin szintet is képes csökkenteni, nyilván az LDL, azaz a rossz koleszterin szintjét. Aztán hatásos lehet még az asztma kezelésére, csökkenti a köhögést, javítja a memóriát, oldja a szorongást, segíti a depresszió tüneteinek a csökkentését, igazi varázsszer. A sáfrány az egyik hatóanyaga, a krocin, ami a sáfrány szép sárga színéért felelős, az egy karotinoid, ami csökkenti a gyulladást a szervezetben, sőt harcolni képes a rákot okozó káros szabad gyökök ellen, és védi az agysejteket is. Étvágycsökkentő hatású, ezáltal hozzájárult a fogyás eredményességéhez is, úgyhogy amellett, hogy csoda szép virág a krókusz, a benne lévő bibeszél, a sáfrány, az pedig varázslatosan tudhatni a szervezetünkre.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Most egy nagyon csinos és nagyon-nagyon finom spenótos ételt készítünk el. Ez egy spenótos rikottás pite tojással. Nem a legegyszerűbb ez az olasz pite, de azt is írja Vitális Lilla, hogy megéri a fáradozást. Egyrészt szuperul mutat a tojás a tetején, és sokkal krémesebb lesz az egész töltelék tőle. Úgyhogy aki spenót rajongó, mint például én, azoknak szinte kötelező. Mi kell a tésztához? Kell, aki hozzá 20 deka dupla nullás liszt, 130 ml víz, egy evőkanál olívaolaj, egy nagy csipat só. A spenótos részhez kell olívaolaj, fokhagyma, bébi spenót fél kiló, só, bors, 30 g parmezán, de lehet több is, és egy tojás. A rikottás részhez pedig kell 25 dek a rikotta, 5 dek a parmezán, szerecsendió, só, bors és két tojás. Na, hogy hogyan készül? Ez egy kicsit időigényesebb, de imádni fogjátok. És hát ez, hogyha mondjuk az ember vendégségbe viszi, akkor meg aztán pláne ő lesz a csodaszámba menő konyha tündér. Szóval a pite elkészítéséhez először a tészta hozzávalóit kell alaposan összegyűrni. Tulajdonképpen, mint hogyha egy kist készítenénk, olyan lesz. Feszesre gömbölyítjük, fóliába csomagoljuk, és minimum fél órára betesszük a hűtőbe. Egy viszonylag lágy, nyúlós tésztát kell kapnunk. A spenótos részhez egy nagy lábosban az olajon megpirítjuk a kis kockára vágott fokhagymát, rádobjuk a megmosott spenótot, sozzuk, borsozzuk, hagyjuk, hogy összeessen, ezután lecsepegtetjük, hagyjuk kihűlni, és hogyha kihűlt, akkor egy papír törlővel még egy kicsit felitatjuk róla a nedvességet, belereszeljük a parmezánt, hangsúlyozom, lehet több, mint a receptben megadott mennyiség, és összekeverjük a tojással. Aztán a rikottás részhez összekeverjük a rikottát a parmezánnal, a szerecsendióval, sozzuk, borsozzuk, ebbe is mehet bele a tojás. Na és akkor itt jön a tésztás rész, itt szépen elfelezzük, nem is felezzük, mert egy egyharmad, kétharmad arányban inkább úgy mondom elosztjuk a tésztát. A nagyobb részt enyhén olajozott deszkán akkorára nyújtjuk, hogy kb. Kétszerese legyen a torta forma átmérőjének, hogy az oldalára is bőven jusson, és a pereme bőven túllógjon. Belenyomkodjuk a formába, az aljára tesszük a spenótot, erre jöhet a rikottás rész, és aztán négy kis mélyedést csinálunk a rikottába, oda beleütjük az egy-egy tojás sárgáját, majd a kisebbik tésztát is kinyújtjuk, befedjük a tortaforma tetejét, összecsipkedjük a tészta széleit olyan kis fodros cukira, így mutatom a kezem, hogy összecsipkedjük, és előmelegített sütőben 50 perc alatt megsütjük. Szobahőmérsékleten hagyni kell kihűlni, nagyon fontos, jó? Tehát, hogyha van otthon olyan férfi család, a kisfiú, nagyfiú, aki az a típus, aki már nagyon topog és várja, és akkor nekik nagyon nehéz elmagyarázni, hogy meg kell várni, míg kihűljön, de muszáj, hogy kihűljön, mert különben nem fogjuk tudni felvágni, meg nem tudjuk kiszedni a formából. Szóval hagyni kell szobahőmérsékletűre hűlni, mielőtt kiszednénk a formából és felvágnánk, viszont amikor felvágjuk, akkor kapunk valami egészen csodálatos, látványra is szép és nagyon-nagyon finom pitét. Igazából nem olyan bonyolult elkészíteni, és nyilván lehet cifrázni, tehát például a rikottás részt, azt, hogyha nem csak sózott, borsozod, és szerecsendiózott, hanem mondjuk apróra vágott új hagymát is teszel bele, akár pároltan, akár frissen, vagy például egy kis tárkonnyal megőríted, az is nagyon finom, vagy a rikottába is lehet egy kicsivel több parmezánt reszelni, és vagy pluszban még azt az igazi éret, tudod, ez a nagyon szép narancssárga cheddar, azt belereszelni, és úgy összekeverni ezt a rikottás részt, és úgy még finomabb lesz. És természetesen a tetejét is meg lehet kenni tojással, ha szeretnétek, vagy lehet ráleszelni sajtot még pluszba, vagy megszórni még pluszba sajttal, de az is nagyon finom egyébként, hogyha egy kis olívaolajjal megcsurgatod, amikor már úgy szépen egy torta szeretként csücsül a tányérod közepén, és pluszban még megszórod egy kis parmezánnal, és úgy eszed meg. Valami mesebeli finom. Egyébként ez nagyon jó kis sütemény, ilyen sós sütemény, és nagyon mutatós és szép asztal dísz is. Most értsd jól az asztaldíszt, amíg meg nem eszük, addig dísz az asztalnak. Ne izguljatok, ha valakinek nem sikerült leírni a hogyant és a mennyiségeket, akkor ne aggódjon, mert már kint van a Facebook oldalunkon.

0: minden 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Ehető-e a banánhéj? Ebből áll valójában az örökké kidobott gyümölcs darab, el fogom mondani, hogy miről is szól a történet. Az érett banánhéj tele van antioxidánsokkal. Az almának, a körtének, a baracknak úgy 6 éves kortól felfelé ugye megesszük a héját gyerekkorunktól kezdve. A gyéli gyümölcsöknek sokkal-sokkal ritkábban, ha csak nem ugye organikus termesztésből származó, kezeletlen héjú citrusokról van szó, aminek most már szoktuk ugye csokival mártani a héját, cukrozott narancshéjat, citromhéjat, limehéjat készíteni, és azt még pluszba csokiba mártani, szóval hogy ezt már megesszük azért. Na de a banánhéjat az biztos 100%-ban mindenki kidobja. A banánhéja magának a gyümölcsnek a 35%-át adja, és mi ugye gyerekkorunk óta csak lehúzzuk és a szemétbe dobjuk a héját, pedig egyébként a világ számos pontján konyhai alapanyagnak számít. A banánhéj nagyjából 60%-a szénhidrát, és a 30%-a rost. A maradék 10%-át víz teszi ki, kis mennyiségű fehérje és zsír társaság. A vastagsága és a magas rosttartalma miatt kemény, és néha kicsit keserű is, de lényegében egyébként képzeljétek el, hogy bizony ehető, és nagyban segíti például a vérnyomás szabályozását, csökkenti a csontritkulás kialakulásának a kockázatát, mert hogy a kálium tartalmából adódóan vízhajtó is, és lényegében nagyon sok ásványi anyagot tartalmaz, ezért aztán kifejezetten jót tud tenni a szervezetnek. Az érett banánhéj antioxidánsokban, ahogy mondtam, nagyon gazdag, így aztán gyulladás csökkentő hatása van, bizonyos fokú védelmet tud biztosítani olyan krónikus betegségekkel szemben, mint a rák, illetve a szív- és érrendszeri problémák. A magas rosttartalmának köszönhetően pedig csökkenti a koleszterin szintet és javítja a vércukor szintet is. Természetesen mindezek ellenére nem érdemes rögtön a gyümölcsön együtt megenni, de azért érdemes kipróbálni azt, hogy a végeitől megszabadítod, alaposan megmosod, a szigorúan bio, organikus termesztésből származó kezeletlen héjú banánt, felszeletelsz a héjával együtt, hozzáadsz 2 deci dejet, egy csipet fahéjat, és összeturmixolod. Tehát ha rajta hagyod a héját, a kezeletlen héját, a bio banánnak, akkor egy nagyon fincsi kis ételt kapsz. Egyébként a legfinomabb banános recepteket is összegyűjtöttük már nektek, én is ollóztam a netről innen-onnan, úgyhogy lesz még banánhetünk is természetesen, hiszen ilyenkor télen azért a déli gyümölcsök is tarolnak, de ami nagyon fontos, hogy nem csak enni lehet a banánhéját, szigorúan a bio banánnak, a kezeletlen típusú banánnak a héját, de képzeljétek el, hogy a mesztelen csigák ellen is nagyon jól használható egyébként, hogyha feldaraboljuk, tojáshéjjal és kávézatszal keverjük össze, és akkor a mesztelen csigák nem eszik meg a növényt. Pontosan emiatt, és aztán persze a kávésavassága nagyon jót tesz a földnek, a kálcium tartalom is nagyon jól működik, és a banán pedig hozzá tud adni annyi plusz ásványi anyagot a termőföldhöz, virágföldhöz, vagy a veteményes földjéhez, hogy kifejezetten jót tud tenni az ott növekedő növényeknek. Egyébként tisztogatásra is alkalmas a banánhéj, ugye erről már korábban is szó volt. Szóval nagyon sok mindenre lehet használni a banánhéjat, például növényteát lehet készíteni belőle. Ez nem olyan tea, ami az ember fogyasztásra alkalmas. Az érett banánhéjat kitesszük a vízzel egy befőttes üvegbe, 2 napig áztatjuk benne, kiszedjük a héjat a vízből, ha letelt a 2 nap, és ezt a banánhéjteát ráöntjük a növényekre. Nagyon jó hatással lesz a növényekre. Aztán hozhatjuk azt a példát, amit az imént mondtam, ugye, hogy használjuk fel közvetlenül a kertben, ugyanúgy felvágva a növény tövére szórva. Használhatjuk a komposztban is. Nagyon fontos, hogy oda dobjuk ki, hogyha inkább, mint a szemétbe, mert hogy nagyon jót tud tenni egyébként a komposztnak. Ha megszárítjuk és használjuk műtrágyaként, az is szuper, de készíthetünk gyerekek ecetet is a banánhéjából. Ez is egy olyan oldat, ami emberi fogyasztásra alkalmatlan, de a savas talajt kedvelő növények, mint például az áfonya, vagy a rododendron, vagy a hortenzia meg fogják hálálni a banánecetet. Tulajdonképpen a vízben kell csak erjeszteni a banánhéjat, az erjedés során létrejött vizet fogjuk felhasználni, ehhez tulajdonképpen 4-6 hétig kell áztatni a vízben a banánhéjat, így létrehoztuk a saját kis ecetünket, ebből ezt már csak le kell szűrni, hogy ezt a kis darabkák kimenjenek belőle, de még akkor sincsen semmi probléma, hogyha banánhéj darabkákkal együtt öntöd rá a növényre. Meg fogják hálálni a növények, még a veteményesben is alkalmazható.

98.6 Manna FM életöröm zene és a mannapközi állatbarát rovata, amiben újra a cicákat ünnepeljük. Érdekes megállapításokat tettek ugyanis a szlovák Kassai Állatorvos Tudományi és Gyógyszerészeti Egyetem munkatársai és brit szakemberek rengeteg macskás videó megtekintésével, hogy jobban megértsék a macskák viselkedését. Kiderült, hogyha kölcsönös a viselkedése két macskának, akkor csak játszanak egymással, még ha úgy is tűnik, hogy verekednek. Az internetes videó megosztók legnépszerűbb tartalmai közé tartoznak a cicás, macskás, egyéb állatos videók, és ez nem véletlen, korábban kiderült, hogy ez akár a stressz legyőzésében is segíthet az embernek, egy kicsit eltereli a figyelmünket a nehézségekről, könnyít a lelkünkön, és jó kedvre tud deríteni. Mindezt pedig néhány állatorvos és kutató most tudományos szintre emelte, egy Noema Gajdosz-Kmecsová, a szlovák Kassai Állatorvos Tudományi és Gyógyszerészeti Egyetem kutató állatorvos által vezényelt és vezetett tanulmány arra kereste a választ, több mint 100 online macskás videó megtekintésével, hogy a macskák éppen játszanak vagy veszekszenek. Ezt a témát ugyanis eddig csak kevesen feszegették. A kutató csapat, amiben brit, a macskák viselkedésével foglalkozó szakemberek is dolgoztak, összesen 165 videót gyűjtött össze, amiből a nem használható a kiszűrése után végül 105 darab maradt, 210 macskáról. Mint ez a Scientific Reports folyóiratban publikált tanulmányból kiolvasható, a macskák közötti interakció megállapítása nem könnyű, hogy éppen mit csinálnak, ugye, amikor egymással foglalkoznak. A kutatók a macskák viselkedését három kategóriára osztották. Játék, verekedés, a harmadik pedig a köztes viselkedés az előbbi kettő között, ami nem teljesen közönös, de semmiféle akció nem történik. A vizsgálat eredményei pedig arra mutatnak rá, hogy amikor például a macskák rendkívül hangosak, akkor nyíltan ellenségesek lehetnek egymással, főleg fiatalabb macskáknál megfigyelhető ez, hogy hosszú ideig birkóznak egymással, hangok vagy sérülések nélkül, ez szinte biztos, hogy játék, vagy játékos viselkedés. A köztes interakciók birkózást és hangok kiadását is magukban foglalhatják, ezek a hosszasan tartó időszakok is lehetnek, egészen hosszan tartóak, amelyek között lehet hassal felfelé fekvés, egymás becserkészése, egymáshoz közeledés, vagy a másik tisztogatása, szaglászása. Minél kölcsönösebbek ezek a viselkedések, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy tényleg csak kölcsönös játékról van szó. Kiderülhet az is egyébként, hogy a macskák viselkedése egymással nem egy fix dolog, ezt is hozzátette az állatorvos szakember. Egy veszekedés sem jelentheti például feltétlenül azt, hogy megromlott a két macska kapcsolata. A kutató szerint az interakciók jellege, a miensége a fontos. Amennyiben a macskák egymáshoz dörgölőznek, egymáshoz közel alszanak és égnekálló fülekkel köszöntik egymást, a néha fellépő veszekedések miatt egyáltalán nem kell aggódni. A kutatók természetesen a jövőben további vizsgálatokat is terveznek, elsősorban a köztes viselkedés megértésére, és én természetesen most is arra biztatok mindenkit, hogy ne éljen macska nélkül, fogadjon örökbe menhelyről cicát, mert egészen elképesztő élményben lesz része minden egyes nap. És egyébként, ha már a macskáknál tartunk, akkor érdemes megfigyelni azt, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzánk, hogyan tükrözik vissza a mi viselkedésünket, és hogyan próbálnak meg minden eszközzel, ami a rendelkezésükre áll, jókedvre deríteni bennünket, sőt, szomorúságunkban megvigasztalni. Konkrétan megfigyelhető az is a cicáknál, hogyha észreveszik a szomorúságot az emberükön, akkor ölbeülnek, oda dörgölik a kis fejüket, a mi fejünkhöz, az arcunkhoz, a kezünkhöz. Úgy próbálnak kontaktust teremteni, hogy oldalra billentik a fejüket, lassan pislognak, ami a bizalom és a szeretet jele, a vigasztalás jele. Egészen varázslatos, ahogyan együtt tudnak működni velünk, és ahogy megpróbálnak nekünk segíteni a nehéz percekben. Úgyhogy mondom még egyszer, macska nélkül lehet élni, de nem érdemes.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb muzsikák. Vagyis jó szokásunk a szíven jön a zenei finomságok órája. Itt lesz benne az Alphaville, Portugal The Man, Lady Ho, Groppenswing, Jamal, a Little G. Weaver, Will Young, Matta Fix, és elsőként George Michael, a Star People legendás dalával. Jaj, micsoda muzsika. Úgyhogy vele indul majd a mai zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra kizárólag itt a Mannán a friss hírek után.
1: Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
3: Reklám hangzott el.
6: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Holnap éjfélig lehet nyilatkozni az SZIA 1+1%-áról. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu/igazságtétel oldalon olvasható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott: Krucsai Néherter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án évfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítás augusztus 9-éig látható.
1: Időjárás.
6: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai kínálatot már mondom is: Alpha Will Dance With Me, Portugal The Man So Young, Lady Ho, Grup and Swing, Jamal, a Little G, Vivia, Will Young, Mattafix és George Michael, ez a Star People. Vele indul a mai zenei finomságok órája. Pst.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98 pontot Manna FM itt a zenei finomságok között. Egy csodálatos hangú, baromi jó stílusú fiatal srác jön, aki 1979-ben született, és 2002-ben nyerte meg a Pop Idol tehetségkutatót. Brit énekes, zeneszerző és színész, és azért nagyon fontos ez, hogy színész, mert a videóklipben például a Your Game-ben, amit most meg is fogunk hallgatni, és nyilván meg is nézhetitek, sőt biztatlak is rá benneteket, hogy nézzétek meg a videóklipjét. Abban jól látni a színészi képességeit. Számomra nagyon hasonlít a külseje és a mozgása Jude Lawhoz, és egyébként pedig stílusában a zene és egy-két hajlítás a dalokban, vagyis a hangjában, az egy kicsit Jamiroquai-os. Nagyon érdekes a hangzás, de közben pedig egy nagyon, hogy mondjam, csak egy olyan kifinomult stílusú klipről és énekről és hangzásról is beszélhetünk egyébként. William Robert Young az ő böcsületes neve, és 2002-ben vált ugye híressé, ahogy az imént mondtam, a Brit Pop Idol tehetségkutató első szériáját nyerte meg. Az első kislemeze volt az Anything is Possible, illetve az Evergreen, mert hogy két héttel a műsor döntője után ez már meg is jelent, és óriás siker lett az Egyesült Királyságban. Ez volt a leggyorsabban eladott debütáló kislemeze. Egy nagyon helyes, nagyon kedves fiú, akinek tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a mosolygós hangulat, ez meg is van a dalnak a klipjében is, a Your Game-ben. Ez egy kicsit olyan, mint az amerikai úgynevezett píreken, tudod, amikor kint vannak a stégen, a mólónál, az óriás kerék, a körhinta, meg ezek, tehát mint egy ilyen vursli, egy olyan hangulat, de mintha egy színház színpadán lenne az egész, és mögéjük lenne vetítve különböző helyes utcai ruhába öltözött emberek, zseniális profi táncosok ezek az emberek, akik mögötte táncolnak, elegáns öltönyben, a hosszú nyelű mikrofont döntögetve, ahogy a Robbie Williams és egyébként Joe Perry, Steven Tyler is szokta csinálni az Aerosmith színpadi jeleneteiben, így mutatkozik meg a klipben, egyébként csodálatosan keverve a stílusokat. Tayo Cruz írta különben a dalt, akinek a szóló sikereket el kellett érnie az Egyesült Királyságban olyan slágerekkel, mint a Come on Girl és az I Can Be, ahhoz, hogy megismerje őt a világ, aztán annál népszerűbb lett. A

Galaxy Yorkshire FM-nek magyarázta el egy interjúban Tayo Cruz, hogy hogyan jöttek össze ők már, mint egy együttműködésileg Will Young-gal. Azt írta, hogy a dalt Blair barátommal, Blair McKihennel írta együtt, és ő nagyon jó kapcsolatban volt a 19 Management-tel, és miután befejezték a dalt, elkészült zeneileg és szövegben is. Ők eljátszották a kiadónak, és ők viszont lejátszották Willnek, és Will imádta, felénekelte, és tulajdonképpen ennyi. Ez volt egyébként a legjobb kislemez 2005-ben a Brit Awards-on, és nagyon szeretik a srácot. Egyébként annyi hozzátartozik még, hogy ő az, aki minden nehézsége ellenére, az egyéniségét és a személyiségét tekintve, az életvitelét tekintve, minden ellenére nagyon könnyedén siklik át a nehézségeken, és nagyon jól mutatkozik meg ez a dalaiban is. Tehát tulajdonképpen, hogyha jellemezni kéne valahogyan azt, hogy milyen a popzene, milyen a jó popzene, a könnyen befogadható, könnyen emészthető, jó stílusú, időtlen, tehát mert ez a dal például akár elmehetne 92-ben is, például az ilyen. Will Young ilyen, ő maga ilyen az előadó. Olyan érdekes, hogy nincsen róla sok bulvárhír, nem nyomogatja magáról a képeket mindenfelé. Nyilván az Instája létezik, nyilván lehet róla a közösségi oldalakon látni ezt-azt, de ő nagyon komolyan veszi a zenélést, azt mondta, hogy ő maga a zene, és nagyon szereti azt kiénekelni és kimozogni magából, ami a lelkében van. Na hát kb. Ilyen a srác, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni rá, úgyhogy tessék jegyezni a nevet, William Robert Young, azaz Will Young, a 79-es születésű brit énekes, aki 2002-ben megnyerte a Pop Idol-t odakint Nagy-Britanniában, és azonnal kedvence lett a briteknek, és aztán gyakorlatilag néhány hét múlva az egész világnak. Ez a Your Game, itt a zenei finomságok között a Mannán.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most egy nagyon különleges dal és egy nagyon különleges énekesnő, Jamala Susana Alimivna Jamala Ginova, az ő becsületes és születési neve, így Jamala a művész neve. Krími tatár és örmény származású, de ukrajnai énekesnő, a 2016-os Eurovíziós Dalfesztivál győztese, aki nagyon sokszor kerül az orosz-ukrán háború miatt újra és újra középpontban, nagyon sok interjút készítenek vele, amit javaslok jó szívvel mindenkinek, aki szeretne egy igazi, nagyon szép és nagyon szép gondolatokkal felépített beszélgetést hallani egy ukrán embertől, hogy hogyan ébredtek fel február 24-én arra, hogy bombázzák Ukrajnát az oroszok, hogy erről hogyan beszél egy anyuka, hogy hogyan mondja el azt, hogy milyen megélni, amikor ott vagy a jelenben, és a történelem konkrétan megismétli önmagát, és úgy érzi magát, mint a déd nagyanyja, nagyon-nagyon szépen beszél, amilyen szépen énekel, legalább annyira szépen beszél, és nem mellesleg személyében először győzött az Eurovíziós Dalfesztivál a muszlim énekes. Az 1944 című dalát fogjuk mi is most meghallgatni, ez az a dal, ami nyert. Egyébként háború ellenes dal, és ebben ő maga a saját ükanyjának a történetét meséli el, akik nácik bélyege nácinak bélyegeztek a szovjetek, és több ezer krími tatárral Közép-Ázsiába telepítették ki 5 gyerekével együtt. Ott rengetegen meghaltak, és a túlélők, illetve az utódaik csak 1989-ben térhettek haza a Krím félszigetre. És az a helyzet, hogyha valamikor ennek a dalnak van óriási, fontosságú üzenete, nem csak az ottani emberek számára, és nem csak az orosz emberek számára, hanem mindenki számára, hogy mennyire fontos összekapaszkodni, hogy mennyire fontos az emberségre figyelni, hogy mennyire volna fontos az életet ünnepelnünk minden egyes napon. És a béke mellett, és a békéért így kiállni, hogy az életet ünnepeljük, függetlenül attól, hogy ki milyen származású, ez most különösen fontos. Orszban született, ez a mai Kirgizisztán területén van, egy krími tatár apa és egy örmény anya gyermekeként. A krími tatár ősét erőszakkal telepítették, hát ugye a már említett történet ez, a Krím félszigetről a Közép-Ázsiai Köztársaságban a II. Világháború idején, és bár a saját rokonai a szovjet oldalon harcoltak, mégis van benne valami egységérzés. 89-ben tért vissza a családja a Krím félszigetre, az anyukájának az ősei a Nagorno-Karabakhból származnak, a nagyapja földjeit elkopozták, Osba száműzték őket, ahol megváltoztatta örmény nevét. Jamala az anyanyelvi szinten oroszul beszél, folyékonyan ukránul, amit nagyon fiatalként tanult, és bár krimi tatárul is írt néhány dalt, ami viszont elképesztő, hogy milyen energiával és milyen szenvedéllyel és milyen hangulattal tölti meg az embert, amikor ezt meghallgatjuk. Tehát ez a krimi tatár nyelv, ez valami olyan varázslat, mint mondjuk kelta nyelven hallgatni egy dalt. Nem beszéli gördülékenyen ezt a nyelvet, de gyönyörűen énekel benne. A szülei elváltak, és hogy az anya házat vásárolhasson a Krím félszigeten, így a leánykori nevét kellett felvenni, és ebben az időszakban volt az, hogy a szovjet hatóságok nem engedték, hogy a krími tatárok, akár csak Jamala apja vásárolhassanak a félszigeten, úgyhogy ezért kellett az anyukájának a lánykori nevén megvenni ezt. Gyerekkora óta imádja a zenét, a saját elmondása szerint ez volt az, amiben menekülni tudott. Az első zenei, úgymond szakmai felvételét 9 éves korában készítette el, akkor énekelt el 12 krimi tatár névdalt. Belépett a Szimferopoli zenekollégiumba, aztán később az Operaház énekesnője lett, és aztán a Csajkovszki Nemzeti Zeneakadémián szerezte meg a diplomáját, bár kedvelte a popzenei karriert, és sokkal inkább afelé szeretett volna menni, és amikor 2010. február 14-én Valentin napon, azt mondta, hogy nem volt szándékos, de kiadta az első kislemezét, a You Are Made of Love, a For Every Heart című albumról, akkor már elkezdett rá nagyon-nagyon figyelni a világ, és aztán később, amikor az Eurovíziós Dalfesztiválon elindult, és ezt meg is nyerte, és ő volt tulajdonképpen a csillaga, akkor már az egész világ ismerte, hogy csodaszép a dal, úgyhogy 2016-ban Stockholmban az Eurovíziós
Eurovíziós Dalfesztiválon a nyertesek sajtótájékoztatóján, amiket és ahogy mondott, ahogyan abban a gyönyörű népviseletben megjelent, azt is érdemes megnézni, meghallgatni az interjút. Fantasztikus csaj, tényleg fantasztikus csaj, úgyhogy érdemes figyelni a szövegre, a dallamra és magunkra, hogy mit ébreszt bennünk ez a dal. Jön az 1944 című dal Jamalától itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

0: Cross GPS,
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

következő dal itt a 98 pontot Manna FM-en, a zenei finomságok között igazán nagyon különleges. Különleges az előadó, különleges a videóklip, különleges a dallam, különleges a csajnak a megjelenése, egy hölgyről van szó, különleges, ahogy ötvöződik benne egyéb hasonló jellegű, hasonló habitusú énekesnőknek a zenéje, a hangu, azoknak a zenekarának a hangulata, az egész egy ilyen nagyon különleges elegy, miközben tök egyedi. Úgy hívják a hölgyet, így nem tudom, hogy tudjátok, hogy kiről van szó, szóval, hogy Philippa Margaret, vagyis Pip Brown, 1979-es születésű, ismertebb nevén Lady Hawk, új-zélandi énekes dalszerző, és nem mellesleg multi-instrumentalista, zseniálisan játszik a csaj, konkrétan minden hangszeren, a művész nevét pedig Richard Donner 1985-ös Lady Hawk című filmjéről kapta, hogyha valaki megtalálja a párhuzamot, természetesen nem véletlen ez. Egyébként a Lady Hawk című film, amit szintén a Solyomasszony, amit szintén ajánlok figyelmetekbe. Nagyon érdekes film. Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer és Matthew Broderick főszereplésével készült. A történet egy fiatal tolvajról szól, aki akaratlanul is valahogyan összekeveredik egy harcossal és annak a hölgyével, akire Akila püspöke vadászik, és aztán amint megismeri a házaspár múltját és a titkát, elhatározza, hogy segít nekik leküzdeni a püspök elnyomását, mind fegyverben, mind pedig a pokoli átok miatt. Nagyon-nagyon jó film. Nem lövöm le a poént, hogy mi az átok és miről szól ez valójában, hogy a házaspárnak mi a titka. Érdemes megnézni, keressetek rá, szerintem biztos, hogy megtaláljátok a neten. Szóval Wellingtonban volt a Tulane Blacktop nevű együttes, és ennek volt a tagja 2001 és 2003 között, mielőtt Ausztráliába költözött volna, de hát aztán szépen elköltözött Ausztráliába, aztán 2007-ben Londonba, és 2013 körül, inkább így mondom, Los Angelesbe költözött, és ott már a harmadik albuma, a White Things megjelenése után, amikor már nagyon ismert lett, és túl sokan ismerték meg, ahogy ő ezt később elmondta, vissza is költözött Új-Zélandra. A debütáló szólóalbuma volt a Lady Hawk, ami a művész nevével azonos című lemez lett, 2008-ban jelent meg, és ez a My Love című dal pedig egy egészen különleges találkozása a Molokónak, Rosie Murphynek, egy kicsit a Cosin hangulatának, és egy kicsit a Blondie külsejének. Szóval mondom, hogy nagyon különleges figuráról, hangzásról, attitűdről van szó. A videóklipben úgy néz ki Lady Hawk, mint hogyha nem is tudom, 72-ben járnánk kb. Tehát még a születése előtti korszak, a hajviselete, a sminkje, a ruhája, a mozgása. Aztán a klipben, ahogyan ez a két csodálatos táncos megjeleníti azt, amit ugye mi szépen itt a magyar költészetben úgy hívunk, hogy héjanász a zavaron, az is valami egészen elképesztő. Tehát én azt javaslom nektek, hogyha adódik rá lehetőség, akkor nézzétek meg a videoklipet, de hogyha az ember csak hátradől, és afféle cruising üzemmódban, tehát amikor csak megyünk a merre zöld, vagy megyünk hosszan ugye az autópályán, és csak utazunk, szépen úszunk az árral, és csak így hallgatod, nem figyelsz tudatosan a szövegére, nem akarod mindenáron látni a klipet, akkor pedig egy egészen egyszerű, könnyen befogadható, nagyon finom zenei élményt kapsz. Tehát ez tipikus példája annak, amikor, hogyha utána nézel, akkor is nagyon érdekes, és minél mélyebbre ásol a tartalmát, és akár mondjuk a daltartalmát, és akár mondjuk az énekes történetét, életét illetően, akkor is nagyon érdekes, és tök más hangulatú lesz tőle a dal, de ha csak úgy hátradőlsz és hallgatod, akkor pedig kapsz egy nagyon fincsi, bőr alá kúszó, de táncolható és olyan belülről simogatós dalt. Ilyen ez. Ez a My Love Lady Hawk-tól. Itt a Mannán a zenei finomságok között most. És szerintem ezt azonnal jelölni kell a Manna applikáción belül a kedvenc listán. Hallgassatok rám, megéri.

Egy nagyon-nagyon különleges dal és egy nagyon-nagyon különleges zenekar következik most itt a Zenei Finomságok órájában. Hát mi más jönne, ugye csupa ilyen muzsikát adunk, de ők különösen különlegesnek számítanak a névválasztást tekintve, a hangzásukat tekintve, a stílusoknak és a korszakoknak az összeolvasztását tekintve. Kiről is van szó? Portugal The Man. Ez a zenekarnak a neve, ami már önmagában is egy tök furcsa névválasztás. Eleve ugye a név maga fura. Portugal pont The Man. Mit jelent ez? Miért pont ezt választották? Hát nyilván egy csomószor megkérdezik őket, nem véletlenül, mert teljesen furcsa, hogy ez most akkor mit is akar jelenteni, mert hát nyilván próbálnak üzenni ezzel valamit, és ez így is van. Egyébként David Bowie Bigger Than Life hírnévről, vagyis annak a hírnevének az ötletén alapszik, és azt akarták, hogy a zenekar az életnél egy nagyobb érzést tudjon közvetíteni, hogy az, ami a zenéjükben benne van, az átjöjjön a zenekar nevében is. Egyébként most, amit meg fogunk hallgatni, a So Young című daluk, az konkrétan tök jó példa erre, hogy miért választottak ilyen nevet. Szóval azt mondták, hogy van egy ország, és van egy embercsoport, ami ehhez az országhoz tartozik. Ők Portugáliát választották, és ebben az esetben ez volt az ország, ami elsőként eszükbe jutott, azt mondta, hogy akkor legyen Portugália, szeretik is azt az országot, bár ők alaszkaiak, és azt mondták, hogy a Portugália az ugye magát azt jelenti, hogy van egy nemzet, van egy ország, és akkor utána még az a kis mondat rész, hogy The Man, az pedig azt jelenti, hogy csak egy személy, bárki lehet az a zenekar, bármelyik tagja, bárhányszor is cserélődnek a tagok, vagy bármelyik rajongó is lehet. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit úgy próbálják ők ezt tulajdonképpen magyarázni, bár ez már csak az én olvasatom, úgyhogy nem kell feltétlenül hinni nekem ebben a mondatban, amit most mondani fogok, de egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy szeretnék egy magukhoz közelebb hozni a rajongóikat, a zeneszeretőket, a zenehallgatókat, tehát hogy ők maguk is, a rajongók is lehetnek az az egy ember, vagy az ember, aki ott van a zenekar címében. Azt is mondták, hogy kifejezetten nem szerették volna, hogy bármelyik tagjukról, vagy egy tagjukról legyen elnevezve a zenekar. Személyes jelentése is van ugye a Portugáliának. A Portugália a férfi vagy az ember. Egyébként egy olyan könyv neve lesz majd, amit Gorli az apjáról és a nagyon sok kalandjáról tervez megírni, ugye a zenekar egyik tagja. És ezért így is kötődik egy kicsit ilyen családi vonalban a zenekar neve az ő életszemléletük, az életfelfogásukhoz, ami pedig a történetüket illeti. Nagyon különleges srácok, akik összehozták ezt a zenekart. Tehát eleve volt nekik 2002. augusztusában egy zenekar, amit összehoztak, akkor az Anatomy of Ghost. Abban volt John Gurley, Joe Simon, Dewey Halpus, Nick Simon és Zach Carothers, akik alapították ezt a zenekart, és az a John Gurley az egyik alapító tag, aki a Portugal The Man, vagyis Portugália és egy férfi, vagy egy ember, attól függ, hogy magyarból hogy fordítjuk, című könyvet az apjáról és annak a kalandjairól szeretné megírni. Szóval ő is ott van az alapító tagok közül, és eleve egy alaszkai származása szerintem ad egy bizonyos életszemléletet, egy olyan világlátást, ami szerintem keveseknek adatik. Meg Vasszíjából, Alaszkából származnak, egyébként most már Portlandben élnek a zenekar tagjai, és ami a dalukat vagy a dal hangzását illeti, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy figyelj, nagyon érdekes. Tehát eleve olyan, mintha egy rockbanda hip-hopot játszana, de elektronikus alapokat használna hozzá, és mondjuk járnánk 2016-2017-ben. Nagyon érdekes, és az a fajta pszichedelikus hangulat, amit hallani a zenéjükből, az sokkal kedvesebb és sokkal kevésbé nehéz, mint mondjuk egy Doorsnak a pszichedelikus hangzása. Ez olyan kedvesen és olyan lágyan a féle kis nyári vászon lepedőként betakar bennünket, olyan a dallama, mint egy Morcsiba például, vagy mint mondjuk egy Morcsiba és egy Oasis, egy kedves Oasis, vagy egy kedves Gorillazzal összegyúrva, inkább így mondanám, hogy egy teljesen másként gondolkodó vonal, emberileg, zeneileg és megjelenésben is. Tehát például ennek a klipje a So Young című dalnak, amit most fogtok hallani, a Portugal The Man-től, ennek a klipje is teljesen ilyen kis őrült, mint hogyha grafikusok összeálltak volna, fal elé tart egy kilakozott női körmű kéz szövegeket, úgy mutatják meg, az a hivatalos klipje ennek a So Young című dalnak, hogy berakják ilyen műanyag táblákon a dalszövegeknek a mondatait. Nagyon cuki ez egész, nagyon szerethető, úgyhogy most néhány információt el kellett, hogy mondjak róluk, hogy ismerjétek meg őket, de próbáljatok meg most csak nyitott szívvel és nyitott füllel, felhangosított rádióval figyelni nagyon rájuk. Portugal The Man és a So Young elsőként itt a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délután Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, hasznosat, és kipróbálja ezt a jó kis penótos rikottás tojásos pitét. Egyébként uzsonnára sem utolsó, még a munkahelyünkre is el tudjuk vinni. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék. Mi pedig holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogy mindig szoktam volt mondani, Janikovszki Éva írása után, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Baba című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbházi ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Ki mit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek, a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu/ igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerinti sorrendben fogadta a frakció küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplaketteket lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen, a helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem a stúdióban Király Eszter, író, mentálhigiénés, szakember. Valamilyen párkapcsolati kérdést szoktunk körbejárni, ma sem lesz ez másként. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, hát a téma, amit választottunk, ez szerintem sokakat érintő témakör, mondhatnánk így is, ugyanúgy mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, és hogyan épít a szingliség időszaka. Ezzel a két kérdés felvetéssel indítjuk ezt a mai beszélgetést, viszont mindenek előtt azt kihangsúlyozzuk, hogy nem a szingliséget akarjuk itt, nem is tudom, akár piedesztára állítani, de azt sem, hogy ezt erősíteni, hogy milyen jó dolog szinglinek lenni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha valaki esetleg ilyen kényszerhelyzetbe kerül, mondjuk, akkor ezt hogyan tudja jól megélni. Jól mondom, Eszter?
2: Hát, ha jól megéljük, akkor jó dolog szinglinek lenni. Nem?
1: Igen, igen. Hát
2: így, de időszakosan.
1: Időszakosan, mm-hmm. Igen, ez
2: igen,
1: így van.
2: Így van.
1: Induljunk onnan, hogy miért félünk? Miért félünk a szingliségtől? Miért gondoljuk azt, hogy az egy rossz állapot? Vagy helyzet?
2: Óriási szükségünk van a valahova tartozás élményére. Tehát ez egy alapvető érzelmi igény, hogy valahova tartozzunk. És ez az érzés, a valahova tartozás érzése nagyon erősen tud munkálni bennünk. Óriási szükségünk van arra is, hogy külső megerősítéseket kapjunk önmagunkról, a saját szerethetőségünkről, hogy folyamatosan relációba kerüljünk valakivel. Egyrészt ez ijesztő tud lenni, ugye a kapcsolatok elején, de a későbbiekben, hogyha a mi tudat érzése, tehát a társtudat élménye kialakul, akkor ez egy nagyon fontos érzés a szövetségnek az élménye, a párkapcsolatok szövetségi alakulásának a szakaszáról beszélek most. Tehát visszatérve a valahova tartozás érzés, az szinte a legerősebb hajtóerőnk, felhajtóerő ilyenkor, de nem előírás, hogy ez kifejezetten csak párkapcsolaton belül éljük meg. Nagyon fontos, hogy családtagjaink, barátaink, szociális hálunk is tud egy olyan megtartó erőt, egy olyan védőhálót biztosítani, amely szintén megadja nekünk a valahova tartozás élményét, a társas támasz, a társas támogatottság élményét, és tudunk elégedettek lenni az életünkkel, így e tekintetben is. Még az is egy nagyon fontos, hogy a szingliség az nem egy várakozási időszak, tehát nagyon sokan egy ilyen úgy értelmezik, vagy úgy definiálják az életükben, mintha ez egy ilyen bőjt időszak lenne, egy ilyen ridegen tartott időszak, amiben valaki önmagát tulajdonképpen megfosztja azoktól az építő élményektől, amelyek a párkapcsolatokhoz tartoznak. Nagyon lényeges ezt nem így definiálni az életünkben, hanem ez egy olyan időszak, ugye, amelynek során egy boldog és teljes életformát is ki tudunk alakítani, hogyha ezt valóban saját épülésünkre fordítjuk.
1: Hát ez is az nagyon fontos, a saját épülésünkre és az önismeretünkre fordítjuk ugye ezt az időt, hiszen minden ilyen egyedül töltött, vagy szingliként töltött időszak után az ember jó eséllyel, hogyha ezt jól tölti meg, boldogsággal, jó érzéssel,

0: Érzelmi öngondoskodással tölti meg, ez nagyon-nagyon lényeges, ugye ahogyan te is fogalmaztál, az önismeretének a gazdagítására, önmaga fejlesztésére fordítja, hiszen valóban, hogyha rendben lévő társat akarok, vagy rendben lévő párkapcsolatban akarok élni, akkor önmagammal is rendben lévővé kell válni. És ehhez hozzá kapcsolódik az önreflexió, az önismeret, az érzelmi öngondoskodás, az, amikor megértem, hogy a tulajdonképpen a párkapcsolati boldogságomnak is a kulcsa, és a szingli létemnek a boldogságának a kulcsa, és az autonómia. Az, hogy én egy autonóm lényként tudok létezni, nem vagyok függőségi helyzetekben, sem érzelmi, sem anyagi, sem fizikai. Tehát az autonómia azt jelenti, hogy szabadon hozhatok döntéseket, mert senki nem befolyásol, senkivel nem vagyok függőségi helyzetben, senki nem hozhat a fejem fölött döntéseket, tehát van egy felnőtt létem, felnőtt én állapotom, amiben független vagyok és szabad vagyok. Tehát megvan az önállóságom, megvan az autonómiám, és megvan a saját döntéseim, a saját életem feletti kontroll. Ugye ez az, ami nagyon fontos, mind a egyedüllét időszakban, hogy ez valaki, ha valaki rendelkezik ugye ezekkel a képességekkel, ezekkel a kompetenciákkal, akkor egyedül létében is kiteljesedett életet tud élni, persze ne túl sokáig, én mindig ezt szoktam, úgy szoktam fogalmazni, hogy ezért ez a, amikor már a magány betokosodik, becsontosodik, és már egy olyan éles stílussá válik, ahol már inkább elutasítjuk a társas kapcsolatokat, ez már inkább önszabott mint sem öngondoskodás.
1: Hát meg nem is egészséges igazából, igen. Tehát akkor nem tudsz kapcsolódni, nem tudsz senkit beengedni az életedbe, hogyha minél, ha nagyon sokáig van ez az állapot, a szingli állapot. Most életöröm zene következik, de ezt követően jövünk vissza Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Király Eszter író, mentálhigiénis szakemberrel vagyunk itt a stúdióban. Ha esetleg kérdése van bárkinek, akkor a Facebookra is kiraktuk, a Manna FM oldalára. Lehet oda kommentbe írni, hogyha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatosan, hogy mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, hogyan épít a szingliség időszaka. Nem a szingliséget akarjuk itten úgymond reklámozni idézőjelbe, természetesen, de nagyon sokan kerülnek olyan kényszerhelyzetbe, hogy ideig, óráig szingliként kell, hogy éljenek, és nagyon sokan ezt rosszul élik meg. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy ezzel a témával is foglalkozunk, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt az időszakot tényleg jól megélje az ember. Ugye itt a társadalmi nyomásnál hagytuk abba a beszélgetést, hogy van egy elvárás a társadalom részéről azzal kapcsolatosan, hogy egyedül egy nő vagy akár egy férfi nem élhet. Ha már egyedül él, akkor mit is, hogy mifelénk azt mondják, hogy vénlegény, vagy vénleány, ugye? Tehát, hogy nyilván főként a szingliséget itt beszéltünk a nagyon fiatalokról is, de itt most inkább a 30 fölött szingliként élőkre vonatkozik mindez, amiről most beszélgetünk, főként, hogy a társadalmi nyomás leginkább őket érinti, de teszem hozzá 20 éveseket is amúgy sok esetben. Hogyan lehet kezelni ezt a külső társadalmi nyomást jól? Lehet ezt kezelni egyáltalán?
2: Ahogy az előbb fogalmaztam, valóban tényleg méltón és egészségesen úgy tudunk egymás mellett élni, hogyha egyenrangú társak vagyunk, akik önmagukban is életképesek. Viszont sokan úgy kezdenek párkapcsolatokba, hogy olyan, mintha tényleg a törött darabjaiba illeszkedne a másik. Tehát úgy alakulnak ki a párkapcsolatok, hogy a sémák harapnak egymásba, hogy erről már sokszor beszélgettünk, ugye a sémakémia jelenségéről, és valóban, ha a törött darabjaimba passzoló embertársamat keresem, aki éppen ott van darabjaira hullva, mint én, ugye akkor gyakorlatilag az lesz a vége, hogy vele leszek csak teljes, és vele leszek teljes egész. Nagyon sokan így kezdenek el párkapcsolatot, hogy valóban önértékelési zavarok leküzdésére, vagy múltbéli trauma feldolgozására használják elsősorban tulajdonképpen a másik embert, és ilyenkor kimondhatjuk, hogy, illetve már ki is mondtuk, hogy létezik gyógyító kapcsolat, tehát van olyan, ugye, hogy gyógyító kapcsolat, hiszen aki kapcsolatban sérül, kapcsolatban gyógyul, viszont azt látjuk, hogy megvan ez a párkapcsolat, látszólag megvan a párkapcsolatnak a léte, a megléte, de azon belül nincs megfelelő kommunikáció, nincs megfelelő érzelmi kapcsolódás, nincsen érzelmi intimitás, tehát ilyenkor lehet, hogy valóban megvan egy funkcionális kapcsolat.
1: Tehát amit a társadalom elvár és látni akar,
2: amit
1: igen.
2: A társadalom elvár és látni akar, és a külvilág szemében elfogadható, de gyakorlatilag egy üres kagylóhely kapcsolatot látunk sok esetben, mert belül az a kapcsolat nincs megtöltve mélységgel. Tehát az, amikor valaki valóban sok esetben társadalmi konvenciók hatására, szülői nyomás hatására indít párkapcsolatot, ne
1: vagy marad
2: egyedül,
1: benne egy párkapcsolatban.
2: Vagy marad benne, ugye ez is nagyon lényeges, hogy egy sokkal erősebb a külső megfelelés, a külső elvárásoknak való megfelelés, mint az, hogy valaki önazonos, önelfogadó, érzelmileg öngondoskodó, önreflektív, önismeretet gyakorol, önismeretet gazdagít, és valóban rendben lévő emberként kezd majd egy valóban egészséges párkapcsolatot. És igen, sok esetben a társadalomnak a billogja tud lenni, amikor valaki tartósan szingliként él, pedig mondhatjuk, hogy nagyon sokszor a párok, hogyha főleg fiatal 30-asokra jellemzők, mindketten nagyon tudatosak, mindketten logikus, racionális szempontok alapján vezetik az életüket, és megtörténik, hogy individualista viszonyok között élnek, tehát nem alakul ki igazi tehát két erős én tudatról beszélünk, és igazi mi tudat, társtudat, ahogyan az előbb említettünk, és beszéltünk erről a két nagyon-nagyon fontos fogalomról, nem tud kialakulni.
1: Azt egyébként, hogy hogyan kezeljük azt, ha nem fogadja el a társadalom mondjuk a szingli létünket, erre van bármilyen tippünk, úgymond? Mert most az, hogy oké, nem foglalkozunk vele, ez egy, mondjuk ez lehet egy jó tipp, csak nem mindig tud az ember nem foglalkozni vele.
2: Azt nagyon fontos saját magunkban is erősíteni, hogy egy elégedett élet, tehát egy kiteljesedett élet, az nem kizárólagosan a romantikus kapcsolatokból fakad. Tehát ez egy nagyon fontos igazság, és sokan választják, tehát az, amikor van egy hosszabb kapcsolat, egy szakítás, ott meg kell, hogy éljük ugye a gyógyulásnak az időszakát, a gyógyulásnak a gyászfolyamatát, végig kell lépdelnünk ezeken a szakaszokon. Tehát, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy nem csak párkapcsolattal élhetünk teljes és elégedett életet, nem kizárólag romantikus kapcsolatokból származik a boldogság. A Valentin nap az nem csak a párokról szól, ugye? Tehát itt a legnagyobb para, ugye az az szokott lenni, amikor jön a Valentin nap, és szingli vagyok, és úristen, nincs kivel ünnepelnem.
1: Saját hát magával nagyon... ünnepeljen, vegye magának egy finom sütit, meg egy csokor virágot, és kész.
2: A szószoros értelmében így van, tehát saját magunkat is meglephetjük ilyenkor, vagy a szeretett kapcsolatainkat ünnepelhetjük, hogy milyen jó nekünk, hogy körülvesznek minket építő emberi kapcsolatok.
1: És még most hírek és zene jön, de előtte még egy ilyen zárszóként, hogy a társadalom számára meg is van azért üzenet nyilván ebben. Tehát, hogy van ez a, hogy mondják, hogy mindenki a saját házatáján söprögessen. Tehát, hogy más életébe beleszólni, más a nyomást helyezni, nyomást gyakorolni, szerintem ez egy óriási hiba, mert nem tudhatjuk, hogy adott ember, adott nő, vagy adott férfi miért él éppen abban a pillanatban, abban az időszakban, vagy miért választotta ezt az élethelyzetet.
2: És lehet, hogy hitelesebb életet élek szingliként, mint ha párkapcsolatban élnék egy üres kagylóhely kapcsolatban.
1: Legfrissebb hírek és életöremzene következik, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.

Manda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt. És a mai témánk a mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, hogyan épít a szingliség időszaka, erről beszélgetünk. Ugye ott hagytuk abba a hírek és a zene előtt, hogy a társadalmi nyomás azért az elég erős szokott lenni, hogyha valaki mondjuk huzamosabb ideig egyedül él, lesz valahogy nem egy elfogadott állapot. Nyilván minden, tehát a szingli embernek is a legtöbb esetben ugye az jobb, hogyha valaki van mellette, tehát hogyha nem szingliként éli az életét, de ott hagytuk abba, hogy a társadalom részéről is azért egy kis elfogadást érdemes gyakorolni, úgymond, hogy nem kell mindenbe beleszólni, és nem kell mindenki felett ítélkezni, mert nem tudhatjuk, hogy éppen miért van adott ember egyedül, akár hosszú ideje. Ugye a Facebookra kiraktuk, és jött is felénk egy kérdés. Eszter, most folytassuk ebben, vagy válaszoljuk meg ezt, hogyha esetleg gyorsan, akkor rákeresek újra, hogy hol is volt ez a kérdés, mert igen, egy angolul érkezett a kérdés, nyilván magyarul fogjuk megválaszolni, bízunk benne, hogy az úriember, hogyha jól látom, ha értette, amit kiírtunk, akkor válaszunkat is érteni fogja. Ő azt kérdezte, hogy az öngondoskodás és a személyes fejlődést, ezt hogyan lehet előtérbe helyezni, mert hogy ez nagyon nehéz, valami ilyesmi a kérdés. Valóban nagyon nehéz. Erre mit tudunk válaszolni, Eszter, hogy hogyan lehet előtérbe helyezni az öngondoskodás például?
2: Nagyon fontos a másokra irányuló fókuszról áthelyezni az én fókuszra a hangsúlyt. Ez lesz az első lépés, hiszen amikor valaki hosszú-hosszú éveken keresztül egyik kapcsolatból emeli át magát egy másik kapcsolatba, sok esetben erőteljesen külvilágfókusz önértékeléssel fog rendelkezni. Tehát az önértékelése sok tekintetben a másiktól fog függni. Tehát az az én fókuszú önértékelés lenne a kulcs, ugye, ami a párkapcsolat nélküli időszakban alakul ki. Az a én fókusz, az a saját magamra irányuló szeretet, ugye, mint
1: önszeretet. Ami nem önzés, ez fontos, önzés, így van.
2: Nem önszeretet, ugye, amikor végre saját magam igényeire és szükségleteire figyelek, lelassulok, lecsendesedem, befelé figyelek, megpihenek, képes vagyok élvezni az egyedül létet, és meg tudom azt érteni, hogy az nem egy ilyen szerencsétlen flótásoknak az időtöltése, például az, amikor én egyedül megyek sétálni, vagy egyedül megyek el egy társadalmi eseményre, egyedül megyek el egy rendezvényre, tehát tudom azt folyamatosan, tehát képes vagyok tudatosítani, hogy meg tudom találni azt az elégedettséget, amire szükségem van a jól létérzéshez, egyedül is.
1: Egyébként tehát az én fókusz, igen.
2: Az én fókusz a lényeg, így van, tehát hogy az, amikor már valaki úgy éli az életét, hogy már egy sok esetben egy családi közegből átemeli magát egy párkapcsolatba, nem tapasztalja meg ugye a felnőtt felelősségvállalás szintjeinek a megélését, a fiatal felnőtt kor, a fiatal 20-as évek erre, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az időszakot erre a saját épülésünkre fordítsuk. Amikor nem vagyok már függőségi helyzetben a szüleimtől, de nem vagyok függőségi helyzetben párkapcsolatoktól sem, hanem van önmagam épülése, a tanulásom, az öngondoskodásom, saját magam irányuló fókusz, saját az önértékelésem én fókuszúvá válik.
1: Nyilván ilyenkor is azért a társadalom részéről szokott jönni egy ilyen, na, milyen önző, mi azt hiszi, hogy, és minden csak magáért és magának. Szerintem itt még az is talán fontos lehet, hogy valamilyen szinten nem teljesen kizárni, de hogy ahhoz, hogy valaki én fókuszú tudjon lenni, ahhoz szükséges az egyedül lét, tehát az egy magammal töltött idő, a nap nem tudom melyik időszakába teljesen mindegy beépíteni, hogy egy picit foglalkozok magammal, vagy akár egy ideig teljesen úgymond elzárkózni minden külső behatástól, ami az én személyemet éri.
2: És nagyon fontos azt is tisztázni, hogy minden, ami az énhez kapcsolódik, ami az énnek a terápiához kapcsolódik, öngondoskodás, önértékelés, önszeretet, önbecsülés, nem önzőség. Igen. Tehát az, ami az énről szól, önmagam épüléséről szól, nem önzőség. Az előző blogban fogalmaztam úgy, ugye, hogy a szinglét boldogságának a kulcsa és az autonómia, és a társas életem boldogságának is a kulcsa az autonómia, hiszen ugye úgy lesz egészséges az a kapcsolatunk, úgy lesz egészséges dinamikájú, hogyha egymástól függetlenül autonóm lényként tudunk létezni, mindkettőnknek van saját én ideje, örömet hozó tevékenysége, munkája, hobbija, saját szempontja, saját véleménye, és azokat tudjuk bátran, szorongás nélkül ütköztetni. Ugye ez lesz majd a tartós boldogságunknak a kulcsa, illetve hát a vágynak a fenntartásához is. Ezt ne felejtsük el, hogyha a vágyot szeretnénk hosszú ideig életben tartani, akkor a vágy és a szenvedély energiák fenntartásához is autonómiával kitöltött térre van szükség.
1: Az jutott még eszembe most, hogy az önfegyelem és az önfigyelem nagyon-nagyon fontos itt, mert akkor tudunk erre az útra rá lépni, vagy ráállni, úgymond, hiszen az, ahogy írta is az úr, ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, és ez nem fog menni, úgyhogy 11 órakor még ilyen vagyok, és akkor 11 óra 5 perckor már én fókuszú vagyok. Tehát ez azért egy folyamat.
2: Nagyon fontos, így van, és helyezzem rá magam ezekre a terepekre, tehát ne féljek, mindig sokszor kimondjuk, ugye, hogy igenis jobb társ válik abból, aki elég bátor volt az egyedül léthez, mert sok esetben nincs meg az a bátorság, hogy egy hosszú kapcsolat, egy szakítás után valaki ráhelyezze magát, ugye, az egyedül létnek a periódusaira, hiszen sokkal könnyebb átemelni, átlépni egy másik kapcsolatba, ahol, hát ahogy sok esetben kimondjuk, rendre ugyanazokat a hibákat ugyanúgy elkövetem, igen, hogyha nincs meg a saját én munkám, ha nem válok rendben lévővé, és nem gyakorlom azt a önismereti munkát, amire szükségem van, hogy egészségesebb kapcsolatban tudjak létezni.
1: Ez ugye a legnehezebb egyébként a kapcsolatfüggőknek, mert őrőlük még nem is beszéltünk. Most talán már volt a kapcsolatfüggőségről, ugye? Kapcsolatfüggőkről, mert talán volt, vagy podcastünk, vagy itt a rádióban beszéltünk róla, már nem tudom, hogy hol.
2: A legnehezebb, de óhatatlanul létrehoz egy kapcsolatfüggő állapotot. Igen. Ez is, amikor éveken keresztül arról szól az életem, hogy kapcsolatról kapcsolatra vándorolok.
1: Bizony.
2: Nem ismerem az ént, nem tudom, magamat nem tudom értelmezni önálló lényként.
1: És hogyha nem tudom, akkor azt sem tudom kiválasztani, úgymond, hogy ki az, akivel együtt jól tudnánk működni, szóval ez tényleg, igen, mondhatnánk is azt, hogy fontos, bizonyos ideig fontos az, hogy egyedül legyünk, erre szüksége van az embernek ahhoz, hogy
2: magamat ismerjem, és önmagamat szeressem.
1: Igen. Na, életörömzene következik, és jövünk vissza Király Eszterrel, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt a stúdióban. Mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk? Hogyan épít a szingliség időszaka? Ugye erről beszélgettünk, a társadalmi nyomásokról. Miért fontos az, hogy a én fókuszú időt töltsünk? Úgymond ez nem önzőség. Ugye ezt is kiemeltük, és azt is kiemeltük, hogy ez a műsor, ez az adás, ez nem azért jött létre, hogy a szingliség mellett tettük le a voksunkat, és azt mondjuk, hogy hú, de csodálatos dolog szinglinek lenni, hanem pont arról, hogy hogyan tudunk ebben az időszakban építkezni, hogyan tudjuk az önismeretünket erősíteni, stb. Rengeteg dolgot tudunk megtanulni ebben az időszakban saját magunkról, a külvilágról és sok minden másról. Mit tanít egyáltalán a szingliség? Tanít-e bármit nekünk, hogyha természetesen ezt tudatosan odafigyelve éljük az elengedésről például?
2: Az elengedésről.
1: Vagy az elfogadásról, ugye, mert mind a kettő akár.
2: Igen. Hát ahhoz, hogy el tudjak valamit engedni, vagy valakit engedni, vagy egy folyamatot, vagy egy életeseményt engedni, ugye az nem kedről szerdára történik, ugye, hanem ahogy sajnos fogalmaztunk, az egy nagyon, tehát végig kell lépdelnem a gyásznak a szakaszain, és ahhoz, hogy elengedjek valamit, meg kell értenem, ugye, hogy velem mi történt, meg kell értenem, hogy mi a realitás az én traumámmal, vagy az én jelenlegi krízishelyzetemmel kapcsolatban. Ehhez nagyon sokat tud hozzáadni például egy segítő terápiás kapcsolat, aki rálát ugye egy teljesen objektív aspektusból erre a életszakaszomra, erre az életciklusomra, amit én leszeretnék zárni, el szeretnék engedni. Tehát nagyon fontos az elengedés, az, hogy elfogadja, hogy velem mi történt. Ahogyan rálátok saját magamra, rálátok saját hibás működésemre, úgy tudom, ahogy már sokszor elmondtuk, átemelni magam egy egészségesebb dinamikájú, és valóban egy olyan egészséges kapcsolatban, ahol mindketten kiteljesedett, autonóm lényként létezünk majd. Az autonómiát én nagyon sokszor hangsúlyozom most, tehát biztos észreveszik a hallgatók, hogy rengetegszer használjuk ezt a szót, hiszen még egyszer elmondom, hogy azok képesek az egyedüli létet is élvezni, és a párkapcsolati létükben is kiteljesedetten élni, akik megtanulják a függőségek nélküli életnek az eszenciáit. És igen, tehát nagyon fontos az önelfogadás, a saját értékeimnek a megtalálása, az önszeretetem, az öngondoskodásom, az érzelmi öngondoskodásom. És az érzelmi öngondoskodásnak a fontos része az, hogy sírok, hogy megengedem magamnak azt, hogy valóban a negatív érzéseimet is.
1: Hogy megegyek két tábla csokit például.
2: Igen, igen, hogy ne menekülő útvonalakba, vagy káros irányú autonómia törekvésekbe helyezzem, vagy csoportosítsam ezeket az energiákat, és azért kutatások is igazolják, hogy a szinglik életük minden területén nagyobb kontrollt élveznek, szabadabban hoznak döntéseket, kevesebb kompromisszumot kell kötniük, ugye, mert nincsenek függőségi helyzetekben senkivel, még egészséges függőségben sincsenek senkivel, ugye, ami a párkapcsolati létet jelenti. Ezért kifejlesztenek egy sokkal erősebb függetlenséget, alkalmazkodó készséget, ezáltal egy érzelmi stabilitást, ezáltal egy érzelmi elégedettséget.
1: És nyilván ez a majdani partner számára is egy nagyon pozitív dolog, hogyha úgy nézzük, hiszen egy olyan emberrel ismerkedett meg, vagy egy olyan emberrel kötheti össze az életét, aki teljes mértékben rendben van az életével, saját magával.
2: Végtelenbe futó út, ezt mindig elmondjuk, az önismeret, tehát az, amikor én végül elindulok, tehát kitekintgetek a világba, és valóban elég bátor vagyok, hogy megnyissam a szívemet valaki felé. Ugye ez azért egy nagyon-nagyon fontos fordulópont, ide el kell, hogy érkezzen minden egyedülálló, hiszen ez az, amikor olyan a kisugárzása valakinek, hogy nem teszi magát elérhetővé egy új kapcsolat számára. Nincsen nincsen nyitottsága, nincs kíváncsisága, akkor nem fogja megtalálni őt, ugye, a megfelelő ember.
1: Tehát ki kell dobni a hálókat, úgymond. A bátorság szót említetted. A bátorság az nyilván ahhoz is kell, hogy egyedül éljünk, tehát hogy szinglik legyünk, és ugyanúgy kell ahhoz is a bátorság, hogy ha már nem akarunk szinglik lenni, hogy tovább lépjünk.
2: Ez így van. Az az életbátorság, amikor egyedül is meg van bátorságom meghozni döntéseket. Ráébredek arra, hogy egyedül is képes vagyok az életemet vezetni, meg tudok oldani krízis helyzeteket, megküzdési módozatokat találok krízis helyzetben egyedül, és ezek jól alakulnak, és ezek folyamatosan erősítik, szilárdítják az önbecsülésemet, hogy mennyire képes vagyok ugye egyedül is erre az egészséges autonóm létre. Ugye ez ad egy olyan önbizalmat, ami lehetővé teszi, hogy az életemet valóban egyedül vezessem. Viszont ahogy fogalmaztunk az első blokkban, hogyha ez becsontosodik, betokosodik, hogyha nem lesz már, tehát úgy, ahogy ha, mint a társfüggőségben, amikor önmagamat nem tudom önálló autonóm lényként értelmezni, itt meg tud fordulni a dolog, ugye, hogy önmagamat igen, már csak önálló autonóm lényként értelmezem, és a párkapcsolati létem is lehet, hogy egy személyes én tudatban fog telni, ahol mindig én leszek a mindent kézben tartó, én fogom a döntéseket hozni, én hozok létre egy olyan kapcsolati dinamikát, amiben én valójában egyedül vagyok.
1: Most hát mindjárt lejárt az időnk sajnos, de még egy kérdés muszáj nagyon gyorsan, hogy van egészséges időszak, mert itt beszélünk arról, hogy ne túl hosszú időt, mert hogy akkor bekövesedünk, vagy nem is tudom, hogy igen, akkor ugye felhúzunk minden sok-sok falat magunk köré, de van egy tollig időszak, ami mondjuk, ami még egészséges, de ami már nem? Vagy ez egyén függő?
2: Hát személyiség függő mindenképpen, de hogyha szakítás utáni felépülésről beszélünk, ami egy hosszú kapcsolatnak az elgyászolása, azért az nagyon sokszor egy évet is igénybe vesz. Tehát mindig elmondjuk, ugye, hogy régi időkben, ahogy mondták, hogy a gyászév, ugye ez a szószoros értelmében ez az időszak, ez valóban jó arra, hogy ebben egy tisztulást, egy gyógyulás.
1: És egy önismeretre, hogy önismeretet tegyünk szert.
2: Gyakorolni igen. tudjunk.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést is. Az interjúnk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-n, iTunes-on is elérik természetesen, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
2: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dosszéját. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg. Köszöntöm Önöket, Zilei Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg éjszaka. A légvédelem az eszközök zömét elfogta, de a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítményekben és lakóépületekben is károk keletkeztek. Csernyihív megyében több gázipari üzemet is csapásért, kiemelten fontos berendezések rongálódtak meg. Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztotta a már tervezett Irán elleni újabb katonai támadást az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán az Iránnal zajló komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában, csak nem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, témánk pedig az érzelemszabályozás lesz. Ugye havonta egyszer beszélgetünk Enikővel minden hónap első szombatján 9 és 10 óra között. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: No, Enikő, érzelemszabályozás. Elsőként mit szólnál hozzá, ha definiálnánk, hogy mit jelent ez egészen pontosan, hogy érzelemszabályozás? Ez egy kicsit úgy hangzik, mintha valami technikai eszköz lenne, amit ott be kell szabályozni, hogy jól működjön, hogy
2: benyomjuk
1: jól szóljon
2: az appot, ugye? Aha, és akkor igen, működik. Igen. Hát azért fontos erről beszélni, mert ma, amikor mindenhol és mindenki, ugye professzionális és nem professzionális tartalmakat gyárt, ma már mindenki beszél a lélekről, az érzelmekről, és ez a mindenki tud róla mindent, és megmondja ugye a tutit. És az emberekhez az is oda kerül, az asztal, ami nem professzionális.
1: Sőt, szintű. Szinte csak az kerül többségben igazából.
2: Így van, és ez a nagyon szép, hogy éljük meg az érzéseinket, érzelmeinket, de hát ez nem azt jelenti, hogy akkor a másikat le kell gyilkolni érzelmileg. És ezért kezdtem el azon gondolkodni, hogy erről nem nagyon szoktunk beszélni, amellett, hogy ugye az érzelmek miért fontosak, hogy megéljük, és hogy ugye jól adaptáljuk, ez is egy fontos dolog, hogy jól felismerjük, hogy valójában haragszom, vagy dühös vagyok, mert nem ugyanaz a kettő. Ezért jött nekem úgy szembe az a dolog, hogy na, akkor beszélünk egy kicsit az önszabályozásról.
1: Ez egyébként mi az, amiért annyira fontos a mindennapi életünkben, illetve pontosabban magunk számára fontosabb az, hogy ezt legyen egy, tudjuk szabályozni az érzelmeinket, vagy egyáltalán a teljes környezetünk számára is fontos az, hogy mondjuk ne essünk túlzásokba, szépen szólva.
2: Hát mondhatjuk azt, hogy elsősorban magunk számára, mert enélkül rendkívül sok, vagy sokkal több csalódás fog érni az életünkbe, másrészt pedig egész egyszerűen előbb-utóbb mindenkit elöldözünk magunk mögül, vagy mellől.
1: Igen.
2: Hogyha ez a szabályozás, nem vagyunk tisztában azzal, hogy ez hogy kell az életünkben működtetni. Másrészt a környezet az nagyon-nagyon érzékeny ma már arra, hogyha valaki mondjuk nem tudja jól kontroll alatt tartani bizonyos szinten bizonyos érzelmeket, és akkor úgy flashbe megkapja. És ugye nagyon sokan, ugye, akik elkezdenek az önismeretükkel dolgozni, fejlődnek, vagy akár terápiás hatás alatt,

0: Az önszabályozó képességet az emberek nem fejlesztik magukba.
1: Sőt, én azt látom, ebből kiindulva, hogy a mai világban nem, hogy nem fejlesztik, hanem nincs is rám sokaknak igénye, mert hogy valahogy, tehát van szerintem egy olyan tévhit, hogy nem is annyira lehet ezeket szabályozni. Ilyet is hallottam egyébként már, hogy hogy tudnám én azt szabályozni, amikor olyan ideges vagyok, hogy majd szétvet a düh, hogy akkor ne mondjam azt a másiknak, hogy vagy ne adjak egy nagy pofont most lesarkítva a dolgokat. Igen. Mert hogy azt már nagyon jól tudjuk, hogy a gondolatainkat ugye erre rengeteg fórumban, ahol lehet ezeket tanulni, hogy hogyan irányítsd, hogyan teremtsél, stb., de hogy az érzelmek, hát legalább olyan fontosak, még a teremtéshez is, ha már itt tartunk.
0: Abszolút. Hát ugye az a teremtésnek egy fontos része, hogy nekem kell az én érzéseimet vagy kordába tartani, vagy amikor megélem, önszabályozni. Nem a páromnak, nem a gyerekemnek, az anyámnak, a szomszédnak, vagy a barátnak kell engem önszabályozni. Ugye hányszor hallunk munkahelyeken, vagy bárhol olyat, hogy valaki valakire rászól, hogy figyelj, értem, hogy ideges vagy, de nyugi, állj le egy kicsit, mert nem észleled, hogy viselkedsz. Ugye, és hogy ez mi okozza, hogy nem minden helyzetbe ismerjük föl, hogy hol kéne belépjen az, hogy jó, nagy levegő, nem várom azt, hogy most mindenki engem megérts, hanem kimegyek és futok egy 10 percet, vagy lezuhanyzok egy kis hideg vízbe, és önszabályozom már is magam, mert ennek nem csak ilyen érzelmi oldala van az önszabályozásban, hanem ugye van egy fizikai oldal, amivel ugyanúgy szabályozhatjuk az érzelmeket.
1: Hát most ennél a példánál maradva most az, hogyha valaki kívülről azt mondja nekem, hogy állj, egy picit nyugodjál le, stb., ahogy te itt mondtad.
0: A nem fogsz, még
1: nem
0: idegesebb
1: fogok, még idegesebb. Hagyjál engem, nem mondd már meg te nekem,
0: hogy én
1: még
0: mit csináljak.
1: Én érzem ezt, én vagyok az ideges, te nehogy már. Igen. Szóval, hogy ez kívülről nem megold, nem...
0: Abszolút nem.
1: Még csak nem is koordinálható, én azt gondolom.
0: Hát sőt, hogyha ilyet kap valaki kívülről, ennek nincs is értelme, direkt azért ezt a példát hoztam be, akkor tulajdonképpen azt kell tudjuk, hogy még egy trigger gombot is nyomhat, és még idegesebb lesz, még jobban elveszítheti azt a fajta kontrollt, amivel már benne van, mint kontrollvesztés. És ilyenkor például a cégeknél úgy szoktam tanítani, hogy valahogy vagy vigyen egy pohár vizet, vagy megkérdezze, hogy figyelj, valami feladatot átadsz-e nekem. Tehát valahogy máshogy el kell terelni a figyelmet, mire ugye az az adrenalin, vagy az a kontroll visszajön, hogy rálássak arra, hogy atyavilág, hogy viselkedek.
1: Ugye itt kérdés, hogy milyen személyiség az adott illető, mert lehet, hogy még a pohár vizet is ráönti az ember, aki oda viszi.
0: Lehet, szóval, erre készülni
1: kell. Igen, hogy azért ez tényleg nagyon, hát kell az önismeret ehhez is, mint egy csomó minden máshoz. Most életörömzene következik, ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk az érzelem szabályozás. Vajon miért állunk annyira hadilábon ezzel? Erről beszélgettünk Enikővel. Azt gondolom, hogy nagyon sok felfejtettük itt egy picit a témát, hogy aki figyelt és hallgatott, ő már tudhatja, ha eddig nem volt tisztában avval, hogy mit is jelent, mit takar az érzelem szabályozás. Ez is ugyanúgy jöhet gyerekkorunkból, hogy nem tanuljuk meg, vagy nem tanítják meg, egyáltalán megtanítható kisgyerekkorban, kisgyerekeknek az érzelemszabályozás?
2: Abszolút, sőt nem csak, hogy megtanítható, hanem muszáj a szülőnek elővegye azt a fajta erejét, bátorságát, hogy merje erre a gyerekét kondicionálni már egész pici kora óta. Ez nem azt jelenti, hogy elfolytani, hanem a gyerek igenis élje meg azt az érzést, amiben ő benne van, de a kondicionálás és a szabályozás gyerekkorban ugye azt jelenti, hogy egyrészt merjek a gyereknek nemet mondani, mert nagyon sok szülő nem mer nemet mondani, mondván arra, hogy ő, amikor gyerek volt, nem élhette meg az érzéseit, és most ő attól jó szülő, hogy megengedi a gyereknek. A gyereknek jó, ha megengedjük, hogy megélje az érzését, de ha nem rakjuk be az önszabályozó képességre való utalást, hogy van ilyen, erre igyekeznünk kell, fejlődnünk kell ebbe a dologba, akkor nem lesz jó semmire az, hogy a gyereknek megengedjük azt, hogy ilyen határtalan érzéseket éljen meg. És ez a titka az egésznek, hogy érzelmi biztonságot tud nyújtani, ha az érzelmi szabályozásban fejlesszük a gyerekeinket. És persze mi szülők magunkat is.
1: Hát hiszen a példából többet tanul a gyerek, ahogy szokták mondani. Tehát, hogyha én, mint szülő mondjuk nem tudom szabályozni az érzelmeimet, és folyamatosan a legnagyobb amplitúdókat élem meg, akkor nyilván a gyereknek hiába mondom, hogy szívem csak módjával. Nem ordítunk azért, mert nem kapsz egy csokoládét a boltba például, és akkor most ez egy nagyon erős, azt gondolom, kortünet már jó néhány éve, hogy ez is egyfajta érzelemszabályozásra való, illetve nem érzelemszabályozásra való nevelés.
2: Igen, vagy ugye ott van az, hogy egy esetleg egy kiskamaszkornál, hogy fiam, tedd le a telefont, ne hozd az asztalhoz. De valamelyik szülő állandóan az asztalnál előkapja. És hogy itt jön az, hogy ugye a minta, a példa, az nagyon fontos az érzelmekbe is, hogy egyrészt abba is, hogy hogyan engedem meg magamnak, másrészt, hogy hogyan szabályozom. És hogy ugye olyan sokszor például látok ugye családsegítőként, ugye, hogy gyerekek rákérdeznek anyánál, apánál, hogy szomorú vagy anya, szomorú vagy apa, vagy haragszol, és akkor nagyon fontos, hogy a gyerek ezt látja. De ha úgy látja, hogy közben üvöltözik az apa vagy az anya, és dobálózik, tehát nincs egy érzelemszabályozás, mert oké, ha ütnie kell, akkor legyen kinn a garázsban egy bogzsák, és menjen ki, és üssön bele. Az például egy jó minta a gyereknek, hogy az érzelemszabályozást ilyen mozgás irányában, mozgások, aktivitások irányába elvisszük. De ilyen aspektusból, hogyha azt látja a gyerek, azt a sémát, akkor hiába tanítom, a gyerek nem fog tanulni, mert csak séma folyik át ilyen aspektusból. És ezért nagyon fontos ez az érzelemszabályozás, mert érzelmi biztonságot ez az sokszor. Uh-huh. Tehát, hogyha az ember el is veszíti nagyon a kontrollt, vagy tényleg a agyi hormonok olyan állapotba kerülnek, hogy ez, egyszerűen vannak ilyen kontrollvesztett állapotok, és vannak azok az élethelyzetek, főleg, ha nem pihenünk eleget, akkor tulajdonképpen, hogy ez így kémia anyagként megtörténik, de hogy olyankor még inkább fontos, hogy rendelkezek ezzel a képességgel. Átadtam a gyereknek ezt a tudást, hogy ez is fontos. Mert ha nem adom át, nem beszélünk róla, nem lát sémát, jó mintát a szülő életében, vagy a környezetében, akkor óhatatlan, hogy olyan társadalom nőhet föl, ahol aztán érzelmileg mindenki azt csinál, amit akar, és azt hiszi, hogy az az érzelem megélés tulajdonképpen, hogy a másiknak ártok.
1: Nem. Hát ez most a közösségi média is ezt mutatja.
2: Abszolút.
1: A teljes
2: pont,
1: mértékben.
2: Nagyon jó példát hoztál, pontosan így van.
1: Tehát, hogy teljesen arctalanul minden talanul, szép magyar szó, kitaláltam én ezt most itt, áthatunk ugye a másiknak, és megélhetjük a legszélesebb skáláját az érzelmeinknek. Ez egyébként ijesztő, én azt kell, hogy mondjam.
2: Ez nagyon jó, hogy ezt a példát mondtad, mert pontosan ez történik a social oldalakon, a fiatalok ettől különben teljesen kivannak, tehát azért ezt az idősebb korosztály csinálja inkább, és már úgy, hogy a 30 fölötti korosztály, tehát most bocsánat, nem idős a 30 fölötti korosztály, de a 30 fölötti korosztály írja ezeket a kommentháborukat, meg arctalanságot vállal, stb. A fiatalok egymás közt ezt máshogy csinálják, de ilyen aspektusban ez a legfontosabb, hogy ott nincs érzelemszabályozás. Akik csinálják, azt hiszik, hogy ez neki jár, mert hisz ő csak a az érzelmeit megéli. De hogy ugye ezek milyen poklokat tudnak emberekre hozni és okozni, hogy nagyon sokan mondják, hogy ó, nem olvasok, vagy rám már nem hat. Inkább nem, úgy lenne fontos fogalmazni, hogy már nem úgy hat, mint régen, de még mindig nagyon nagy nyomásokat helyez.
1: Annak is meg kell tanulni az érzelmeit szabályozni, aki kapja az ívet, úgy
2: abszolút,
1: mond.
2: Így van.
1: Mert ugye lehet értelemszerűen egy rossz, egy beszólásra úgymond a social felületekkel lehet úgy visszavágni ugyanabban a stílussal, mint ahogy ezt sokan teszik is, és elindul egy ilyen lavina, én nem is értem, abszett, hogy...
2: Adok-kapok,
1: igen, hogy ez igen. Kinek jó, vagy miért jó az, ha mindenki visszaszól csípőből. Abszett. Anélkül, hogy szabályozná az érzelmeit, és azt mondaná, na jó, állj, itt most ezt ne tovább, mert hiába megyünk tovább, úgyis ugyanoda fogunk kiukadni, mert mindenki a saját igazsága mellett áll ki, és innentől kezdve nincs valójában egy közös igazság, szóval teljesen igen. Mindegy. És ez szerintem az a nagy probléma, hogy már a politikusoktól elkezdve mindenkit, tehát olyan emberek igen. Csinálják, hogy én nekem néha az állam leesik.
2: Abszolút, és ugye az a legfontosabb az egészben, hogy azt hiszik ezek az emberek, hogy na ott kiélik magukat, és ez nekik jó lesz, nem? Aki indítja és csinálja, neki lesz a legrosszabb. Uh-huh. Ez egyre süllyedő mentális állapotokat fog átélni, egyre inkább panaszkodó lesz, egyre inkább azt fog érezni, hogy az élete nem elég jó. Tehát ez egy olyan önvisszagerjesztő folyamat, és erre föl kell hívni az embereknek a figyelmét, hogy nem csak az, hogy ne csinálja, hanem hogy egész egyszerűen ebbe az irányba elmegy, a saját életét teheti tönkre.
1: Igen.
2: Tehát a lelki egészségünk nagyon-nagyon drága dolog, tehát az, hogy van egy egészséges idegrendszerünk, és azt próbáljuk meg önmagunk tönkre tenni, és aztán majd fogjuk más, hogy más tette tönkre. Tehát ezt vigyázni kell el.
1: Mindig jó mást hibáztatni mindenért.
2: Egyszerűbb.
1: Egyszerűbb, igen. No, jönnek a legfrissebb hírek, életörömzene, és folytatjuk a beszélgetést.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Pólus Enikő vendégem ebben az órában. Témánk az érzelem szabályozás. Azt gondolom, hogy az előző két blokkba belementünk itt eléggé a mélységekbe, hogy milyen sok sebből vérzik úgymond ez a kérdéskör, hiszen nem igazán vagyunk tisztában, és ezt így bátran állíthatom, hogy az eseteknek a legnagyobb százalékában nem tudjuk úgy igazán szabályozni az érzelmeinket. És akkor itt jön a kérdés, hogy nyilván most lehet, hogy eszébe jut embereknek, hogy na hát szabályozza, miért nyomnám én el az érzelmeimet, amikor mások meg azt mondják, hogy ha elnyomom, akkor nem jó visszafogni, tehát hogy ki kell engedni, ha kiengeded, akkor az jó, viszont ha visszafogod az érzelmeidet, akkor jönnek a betegségek, megjelenik majd betegség formájába. Hogy hol van itt akkor a helyes egyensúly?
2: Hát egyrészt azért is fontos, ugye, hogy az ember sok tapasztalatot szerezzen a saját érzelmeivel és a viselkedésre való hatással, ugye az érzelem és az érzelem szabályozás határozza meg, hogy viselkedünk magunkkal és egymással. Mert ezeket a tapasztalatokat önismereti szinten nagyon szépen át lehet gyúrni. Oké, de vegyük azt, hogy nem mindenki kér önismerethez segítséget, és maga próbálja maga tapasztalatán összehozni. A helyzet az, hogy amikor önszabályozásról beszélünk, tulajdonképpen arról beszélünk, hogy ne fogd másra, már nem te, hanem bárki.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Ez a ne fogd másra, hanem dolgozz magadon. És a dolgozz magadon az azt jelenti, hogy van-e aktív mozgás az életedbe, jársz-e a természetbe, csinálsz olyan dolgokat, amik boldoggá tesznek, szerzel-e másnak örömöt, ami neked még nagyobb öröm lesz, és egy csomó ilyen nagyon egyszerű struktúra van, ezek nem kerülnek alapvetően pénzbe, hogy az önszabályozó képesség magától is fejlődjön. Mert régen, nem tudom, mikorra menjek vissza, több száz éve, ugye megvolt az, hogy egy fiút hogy kell önszabályozni, és egy lányt hogy kell önszabályozni. És az a fajta önszabályozás, most nem szeretnék ilyen történelmi korszakra lebontani, hogy melyik volt jobb, vagy nem jobb, de hogy az a fajta önszabályozás az azért régen nagyon-nagyon szigorú volt, attól volt szigorú, hogy nem érezhettek az emberek. Ugye akár egy lányt odaadtak egy fiúnak, hogy akkor itt van tiéd, mert kiválasztottunk benneteket 20 évvel ezelőtt, és akkor szerelem érzések házasodhattak, ugye, vagy egy csomó ilyen érzelemmentes.
1: De ez azért volt egyébként, bocsáss meg, most egy picit belekapaszkodva, szerintem most idézőjelben butaság, hát nem tud az érzelmeit senkinek visszafogni, illetve hát nyilván valami ezt vissza lehet, de az ott mélyen azért az munkágat.
2: Hát hogyne, hát ez rendkívül sok tragédiát is okozott, igen, ami nem lett aztán kimondva tulajdonképpen, vagy nem lett föltárva, mint oknyomozati összefüggés, de ugye ebből a szigorból a társadalmak elindultak abba az irányba, mondjuk ahol most tartunk, hogy most viszont mindenki érezzen, de ha csak érez, és nincs körbekeretezve, nincs szabályozva, az ugyanolyan, mint amikor a Duna folyik, de ha nem lenne keretbe rakva, hogy folyjon a Duna, akkor tulajdonképpen nem is tudna a hasznunkra válni, mert mindent elárasztana, elpusztítani, igen, és akkor nem lehetne jó hasznosítani. Tehát ez valahol az érzelmek úgy vannak bennünk megteremtve a képességek, hogy akkor tudnak jól működni, ha hajlandóak vagyunk az érzelmi képességek szabályozását is a kezünkbe venni. Nagyon fontos, hogy jól kell működjön a homloklebenyünk, nagyon fontos, hogy jól kell működjenek bizonyos agyi struktúrák, hogy erre képesek legyünk, hiszen vannak olyan embertársaink, akiknek vagy nincsenek látszólag érzéseik, és érzéketlenül gyilkolnak másokat, vagy nem jól szabályozzák az érzéseket, és magatartás szavarból származó bűnügyi problémáik vannak. Tehát ott mindig meg lehet azt nézni, hogy az érzelmi szabályozás képességgel hol van a probléma, organikus-e a probléma, vagy pszichés, vagy mentális elváltozás van.
1: Tehát főként igazából ezt a tudatunkkal tudjuk, nem? Tehát, hogy itt az érzelmek az egyik csomag, és akkor az, hogy ezt tudjuk szabályozni, ehhez viszont már mentálisan kell, hogy beavatkozzunk, nem? Tehát, hogy effektíve az csak gondolati szinten, igen, tudjuk szabályozni. Igen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy oké, azt érzem, de hát nem tudok ezzel mit kezdeni, mert egyszerűen érzem. Tehát ez olyan, mint amikor, igen, az ember olyan szerelmes, hogy nem lát, és tényleg nem tudod, hogy mit csinálsz. Csinálod a dolgokat csak úgy, mert mondják,
2: de
1: hogy rózsaszín ködbe. De ott se vagy. Vagy nagyon ott vagy, igen, érzelmileg, de igazából az eszeddel egyáltalán nem vagy ott. És ilyenkor megy bele az ember olyan történetekbe, amik inkább, abszolút, ne is beszéljünk, mert azoknak aztán van tényleg olyan kimenetele, hogy Ajaj,
2: de ugye milyen fontos ez a téma, amit most behoztál, mert a serdülőinket akkor hogy segítjük, ha nem beszélünk arról, hogy olyan
1: és nem csak
2: érzések,
1: a serdülők, nyilván igen,
2: meg az újrakezdők is.
1: Azt gondolom, hogy a szerelem témája az nem lehet ezt korhoz kötni, mert hogy a időskorban is az ember eshet új szerelembe, és ugyanolyan rózsaszín
2: kötbe. Meg én 3 évesen voltam először szerelmes.
1: Mint egy 3 évesen ugyanolyan rózsaszín kötbe tudsz kerülni, mint mondjuk 70 évesen, most mondtam valamit, tehát hogy ez szerintem ez az, ami teljes mértékben kortalan.
2: Igen.
1: És még akkor is, hogy 70 évesen van 8 diplomád, és baromi intelligens vagy, még akkor is bele tud lépni. Na, mert ez az, amit nem lehet szabályozni. Hát lehet szabályozni, Enikő?
2: Hát amikor maga az a szerelem első pár hónapja van, ugye, ami egy kémiai vegyület, akkor nem lehet.
1: Na,
2: és akkor sokkal megbocsátóbbnak kellene magunknak és egymásnak. Olyan szempontból viszont lehet, hogy bemegyek dolgozni, hiába nem akarok. Tehát, hogy az a fajta önszabályozás, ami segíti azt, hogy a hétköznapokat azért ki tudjam vitelezni, hogy bemegyek dolgozatírásra, legfeljebb 2-es lesz, de most hiába vagyok 5-ös tanuló, nem tudok ide figyelni, és 2-es lesz. Tehát egy ilyen fajta önszabályozásba igenis be lehet tenni a szerelmet is, de olyan szempontból, hogy ne érezzem, mert esetleg nem jó emberbe szerettem bele.
1: Azt nem lehet. Igen,
2: tehát olyan
1: lehet.
2: Szempontból nem lehet. Azt ki kell várni, hogy úgy hát elmúljon, vagy elrendeződjön, vagy elillanjon, hát vannak különböző szakszavak, ilyen szempontból most ez mindenkinek más, de ugye maga a szerelemérzés az is fontos, mert ugye ott van a szeretet is, tehát a szeretet is legalább, ami az a feltétel nélkül szeretet, akár amit a gyerekeink iránt érzünk, az is ugyanilyen, hogy néha nagyon nehéz a szülőnek önszabályozni magát, hogy ne adjon túl sokat a gyereknek, ne adjon mindent meg, hogy vonja be a gyereket is, ugye, hogy tegyen ő is valamit, és nem mindent csináljon meg helyette. Olyan dolgokról beszélek, ami azt gondoljuk, hogy ez ilyen nagyon könnyű a ma szülőjének.
1: Egyáltalán nem könnyű, sőt, mondhatnám azt, hogy igen, lehet, sok esetben lehetetlen, igen.
2: Igen.
1: Na, újra életörömzenét hallgatunk, ezt követően pedig jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember ebben az órában. Témánk az érzelemszabályozás. Itt néhány helyzetet felvázoltunk ezzel kapcsolatosan. Nyilván rengeteg helyzet van az életben, amikor beleeshetünk abba a nem is tudom kis árokba, amikor nem tudjuk az érzelmeinket szabályozni. Ebből ugye egyiket itt most a zene előtti blogban picit kiveséztük. A szerelem az egy ilyen érzés, vagy a gyereknevelés, amikor annyira olyan feltétel nélküli szeretettel szereti a szülő a gyerekét, hogy tényleg mindent megcsinál helyette. Igazából nem, mert ez egy dolog, hogy nem tud rá haragudni, de azért tehát bizonyos feladatokat meg kell tanítani neki, hogy tudjon majd felnőttként jól funkcionálni, és ebbe szülőként azért bele szoktunk esni, hogy a szeretet az felülír mindent.
2: Így van. Azt azért szabályozni, ugye például, hogy a szülő egyszer azt éri meg, hogy nem érdekel senki és semmi, én ezt így akarom és kész, és akkor túl sokat ad meg a gyereknek. Aztán azt megélni 2 óra múlva, hogy egy kis kanál vízben. És hogy ugye mennyire nehezek ezek az erős érzések tulajdonképpen az önszabályozás a területen, és ugye nagyon fontos témát hoztál be, mert akkor hogy is vagyunk? Melyik érzésemnek hol tart az önszabályozó képessége? Mert ezt így is szét lehet szedni. Mert attól, mert mondjuk a félelem önszabályozó képessége tegyük fel jobban működik az életemben, de mondjuk egy másik, mondjuk a haragnak az önszabályozó képessége viszont nem, és érdemes így is ránézni ezekre a területekre, mert meg lehet találni azt, mi az, amit egyedül sikerült az életemben kialakítani ezen a területen, és mi az, amivel esetleg segítségre van szükség. De a segítség nem mindig úgy professzionális, hogy akkor ezt a lelki szakemberhez elmész, hanem elmész és elsajátítasz egy technikát. Uh-huh. Ott volt például egyszer, láttalak ilyen nagyon nagy dobokon dobolni. Már régmód, de nem is tudom, hogy mi annak a neve, sajnálom. És pont az ugrott be tulajdonképpen, hogy például nagyon-nagyon sok gyereknél, ha ezeket az ősi ritmusokat behoznák, és már egész kiskorban bizonyos mozgásokat megtanítanánk, bizonyos ritmusokat és ritmusokat bevinnénk, az, hogy beül egy gyerekkel egy szülőszínházba, és rendszeresen beül, és ott el van várva, hogy hogy kell viselkedni, ezek a legtermészetesebb önszabályozó képességek, érzelmileg is, meg egyéb kognitív viselkedésbe is.
1: Egyébként például eszembe jutott, hogy emlékszem, gyerekkoromban volt olyan, amikor nagyon dühös voltam, és ugye nem mondhattam ki, mert nem tudom, kire voltam éppen dühös, teljesen mindegy, most vegyük azt, hogy a szüleimre, lehet, hogy tényleg így is volt, de lehet, hogy nem. És nekem az volt egy ilyen szabályozó technikám, hogy nem messzi ott tőlünk, vagy 3 utcányira volt egy ilyen, tehát egy ilyen híd, fölötte ment a vonat, és akkor mindig gyerekként beálltunk a híd alá, és amikor ment a vonat, tudod, mivel az hangos, na akkor ordítottunk. Aha. Ahogy csak kifért a torkunkon. És mindig az volt, hogy oda mentem, és
2: hangosan.
1: Megvártam, tudtam, ugye mindig jött, 3:30-kor jött a délutáni vonat, és akkor 4:30-kor bementem, és amíg a vonat jó hosszú volt, és ordítottam, ahogy csak kifért a szám. És utána olyan megnyugvás volt rajtam, és senkit nem bántottam. Hát ugye, aki hallott, de nem hallhatták, mert ott ház sem volt. Tehát, hogy ez, és most eszembe jutott, hogy ugyanilyen szerintem a különböző bulik például, amikor rüvölt a zene, és akkor kitombolod magad, amikor azt mondom, most elmegyek, és nagyot táncolok. Na, az is egy ilyen felszabadító dolog.
2: Kiadod azt, ami vannak mélyebb érzések, vannak nehezebb fájdalmak, vannak szenvedések, amik sokkal mélyebbek, és például ilyen kiabálásokat szoktunk is bizonyos helyzetekben javasolni, és egész egyszer utána az ember könnyebben összeszedi magát, hogy az önszabályozó képessége elindul, és ugye annyira jó, hogy hoztad ezt a gyerekkori példát, mert itt van az, hogy azért a gyerekekben, hogyha organikusan jól működik az agyban minden, és az idegrendszerben, azért ott van az, hogy tulajdonképpen hogy adják ki magukból azt, ami érzelmileg ott van, és hogyan kezdjék el szabályozni magukat, de be kell hoznom egy tabu témát, az, hogy sokszor a szülő neveli le az önszabályozásról a gyereket.
1: És az hogyan teszi? Hogy ne csináljunk ilyet.
2: Például nem egyszer látok olyat, hogy a gyerek megfog a garázsba, konyhába valamit, és akkor kitalálja, hogy akkor itt most ő rendet rak. De esetleg nincs szükség ott rendet rakni. És azt mondja a szülő, hogy hagyja csak, majd én megcsinálom, menjél inkább játszani, legyen időd. Na ilyet nem csinálunk, mert ez a gyerek ösztönösen érzi azt, hogy neki most mire van szüksége, annak érdekében, hogy ezek az önszabályozó képességek úgy automatikusan fejlődjenek tulajdonképpen. Rengeteg ilyen kis pici pont, és ezért gondoltam, ugye, hogy beszéljünk róla, mert ez egy nagyon fontos téma, tényleg nem készítettünk erről még tartalmat, ugyanakkor a felnőttek életében is nagyon le kell ülni, és úgy azt mondani, hogy mik azok a pontok, amikor elveszítem önmagamat, vagy elveszítem önmagamban annak a képességét, hogy úgy kontroll alatt tudjam tartani az erős emóciókat. Igen. Legyen ez pozitív, vagy negatív is. Mert én, ha örülök valakinek, úgy a nyakába ugrok, de visszább kell fejlődnöm.
1: Igen,
2: mert
1: igen.
2: Ez ugyanolyan önszabályozó képességgel kell működni, hogy nem biztos, hogy a másik örül, hogy a nyakába ugrok örömömben.
1: Igen. A másik kérdés, hogy ilyenkor a spontaneitásunk az mennyire veszhet el, hogyha túlságosan elkezdünk erre figyelni, tehát olyan szinten tudatosan és kockán éljük az életünket, hogy nem marad egyszerűen idő, vagy nem marad arra lehetőségünk, hogy csak úgy spontának legyünk. Mert
2: azért kell bulizni.
1: Aha, igen.
2: Ugye most a bulizást értsük akár egy színház, vagy szórakozás, és a többi, tehát hogyha az életünkben benne vannak azok a helyzetek, ahol erre egy kicsit jobban figyelünk, és benne vannak azok a helyzetek, ahol nem érdekel, hogy mezitláb sétálók esőben, és ki mit szól az utcán hozzám, ugye? Ez is egy ilyen jellegű dolog, akkor biztosak lehetünk ebből, hogy ez valamilyen szintű egészséges egyensúlyba tud működni. És ezért fontos, hogy életünk végig a személyiségünk rugalmasságán dolgozzunk azon, hogy tulajdonképpen úgy tudjunk aklimatizálódni és kapcsolódni ehhez a világhoz, hogy ne merevedjünk be, ne legyünk ilyen nagyon-nagyon ez a túlzó szabálytartóság, hogy meg se engedem magamnak a margarint a kenyérre, mert akkor mi lesz. Értitek? Tehát, hogy ez nem jó, mert lemereviti a személyiséget, és biztos, hogy nem tesz jót ennek a szabályozó képességnek alapvetően. Szóval kell néha a rugalmasság, a lazulás. A vonat, mikor elmegy fél négykor, kell egyet üvölteni, mert jót tud tenni ebben.
1: Jaj, de most nem tudok hova menni fél négykor, tehát, hogy melyik, nincs a közelemben egy híd, ahol átmegy a vonat, és egy nagyot üvölt.
2: Kérem szépen, lehet majd költözni kell?
1: Igen, lehet, igen. Mindenesetre, ha hazamegyek, akkor most ezt újra ki fogom próbálni. Bár most felnőttként lehet, hogy egy kicsit nagyobb amplitúdóval.
2: Szeretik az emberek a dugót, és szeretnek ott tartózkodni, mert maximálisan megy a zene, és azt lehet látni, hogy az, aki a munkahelyen ilyen szabályosan éli az életét, bömbölteti a zenét az autóba, és senkit nem lát, hal tulajdonképpen. Egy kicsit ott élik ma meg az emberek.
1: És erre most eszembe jutott az a párhuzam, hogy amikor azt mondják, hogy a kisgyerek, hát otthon olyan áldott jól élek, azaz, vagy fordítva, és az óvodába egy kis méregzsák, vagy fordítva, vagy az óvodába olyan jól élek otthon, meg egy na hát ugyanez van felnőtt korban, tessék, élek. A dugóban és a munkahelyen. Nem sokat változunk, azt kell mondjam. Picit szabályozzuk, amennyire lehet, de na, próbálkozik az ember, hogy jobb
2: persze,
1: legyen.
2: Persze, csak fontos erről tudnunk, hogy segítsük jól önmagunkat.
1: Köszönöm szépen Enikő a beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Elsőként Lengyelországba utazott Magyar Péter és delegációja. Most szombaton is látogatható a Karmelita. Jó napot kívánok, Seyfried Adela vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is, köztük Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős tárcavezető. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Hivatalos megkeresés esetén átadja a bicskei kegyelmi ügy iratait a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota közölte, együttműködnek a K. Endre ügyében született dokumentumok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal. Az iratok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközés, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita palota és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az első hétvégén 2000-en járták be a vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabad karmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, már is indul a Manna délután. Ma is egészen délután 5-ig rádiózunk együtt. Fiatalnak lenni jó, főleg, hogy az ember benne van abban az állapotban, aztán utána próbálja konzerválni magát, és visszanyúlni a régi emlékekhez. Egyébként az előadókat is megihlette a fiatalság, úgyhogy már is ebben a témában nyilvánulnak meg hatan, jön majd Robin Schulz vagy a Kultúrkör. Aztán megyünk időutazni, szokás szerint 2007 és 17 terítéken, Sophie Alice Baxter, Ellie Campbell, Honey Beast, illetőleg majd Alessoval, Hayley Stansfield is érkezik hozzánk, az úrestárjai közül pedig a ma születésnapját ünneplő Sam Smith és Jason Mraz érkeznek majd, de egyelőre Billy Eilish-sal indulunk. Jó szórakozást a mai délutánra is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó időnk lesz a mai naptól fogva, innentől egyáltalán nem kell csapadékra számítani, és tulajdonképpen minden nappal emelkedik a hőmérséklet egy-két fokkal, hétvégén már nyarat idéző meleg lehet 25 Celsius fokkal is akár. No hát, már is fiatalságról, muzsikának az előadók az mindig jól jön, hiszen a fiatal hangulatú dalok talán egy picit nekünk is segítetnek, hogy jó hangulatban teljen a keddi munka. Young Fox, We Are Young, Forever Young, aztán a Young Right Now, a Maradunk Fiatalok, és nem sokára a Too Young To Die érkezik. Már a szakavatottak találgatják, hogy ki mindenki jön majd előadni ezeket a dalokat. Hát természetesen az első Young Fox, a Peter Byrne & John felvétele érkezik. Tulajdonképpen mondhatnám, hogy ez egy elfütyülős sláger, ezzel a számmal szereztek hírnevet világszerte a csapat tagjai. Hát azt gondolnánk, hogy egy slágeres előadók, pedig egyébként meg ezen kívül 5 stúdió felvételük volt, ami feljutott a slágeristák élére, és egyébként 6 albumot dobtak a piacra. Aztán majd érkezik a Fun formáció Janelle Monáe-vel és a We Are Young-gal. Ők egy amerikai indie pop, indie rock együttes, 2008-ban alakultak egyébként New Yorkban. Janelle Monáe segítségével ez a dal világsiker lett és Grammy-díjat is nyert, de egyébként még a Some Nice meg a Carry On is nagyot ment tőlük. A zenekar 2015 körül határozatlan szünetet jelentett be, azóta pedig a tagok más projekten dolgoztak. Érdekesség egyébként, hogy pont idén új dallal jelentkeztek, és aztán a végére majd talán a legnépszerűbb és a legidősebb formáció érkezik, az Alphaville, és az egyik legnagyobb sikerük a Forever Young. Ők Németországból érkeznek majd hozzánk, egy szinti poprock együttesről van szó, igazából a 80-as években érték el a nagy-nagy slágereiket. 82 elején alakultak, eredetileg milyen érdekes, hogy Forever Young néven, amikor Marianne Gold és Bernard Lloyd találkoztak a Nelson Community zenei projekt kapcsán, aztán pár hónappal később csatlakozott hozzájuk Frank Mertens, hárman együtt írták a Forever Youngot, majd rögzítették azon a című demójukat. 84-ben az akkor már Alphaville nevet viselő együttes meg is jelentette első kislemezét, a Big in Japan című dalt, melyet Gold 79-ben írt, miután hallotta Holly Johnson Big in Japan nevű együttesét fellépni. Elég komoly összefüggések vannak itt a zeneiparban. Aztán 84 őszén jelent meg az első album, a Forever Young, melynek producere Colin Pearson, Wolfgang Plus és Andreas Büde voltak. A siker ellenére Frank Mertens még ebben az évben kilépett az együttesből, és 85 januárjában Ricky Echlott került a helyére. A Big in Japan lett egyébként az együttes legnagyobb sikere, listavezető lett Németországban, Görögországban, Svájcban, Svédországban, Venezuelában és az Egyesült Államokban is, ahol ez lett egyébként az egyetlen top 10-es slágerük a Billboard slágerlistán. És aztán később jött még a Sounds Like a Melody, a Forever Young, aztán Laura Branigan is feldolgozta az egyik nagy-nagy slágerüket, és aztán még, ami nagyot ment, a Dance With Me, és utána egyébként még számtalan albumot jelentettek meg, de valahogy azok már nem érték el azt az átütő világsikert, mint például a hamarosan felcsendülő Forever Young. Szóval érkezik a Young Fox, aztán majd a We Are Young, a Forever Young, és maradunk még a fiatal témakörben, a következő körben is, akkor újabb 3 előadó nyilvánul majd meg ebben a témakörben. Már is induljunk Peter Byrne-nel és Johnnal, itt a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék közül.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. A fiatalságról muzsikálnak az előadók, és arra lennék kíváncsi egyébként, ezt most találtam ki, amíg hallgattam az Alphaville-től a Forever Young-ot, hogyha üzelhetnénk a fiatalkori énünknek egyetlen egy jó tanácsot, akkor az mi lenne, hogy aztán egy picit megváltoztassuk, ha akarjuk egyáltalán megváltoztatni a jelenlegi életünket. Ezt is várom SMS-ben 0-77-098, miközben egyébként jöhetnek a közlekedési információk is. Maradunk tehát a fiatalságnál, a Young Ride-nál érkezik, aztán majd a Maradunk Fiatalok a Kultúrkör előadásában, és aztán itt lesz majd a Jamiroquai egyik legmenőbb slágere, a Too Young to Die, ami szerintem, ahogy felcsendül majd az első néhány taktus, felidézheti számunkra az MTV-s korszakot, de egyelőre Robin Schulz érkezik Németországból, ő lemezlovas és zenei producer. Egyébként a nyugat-németországi Osnabrückben nőtt fel, azt olvastam róla, már apukája is DJ volt, anyukája pedig az éjszakai klubok vezetésében vett részt, úgyhogy elég korán elmerült már a klubérában. 14 éves korában elektronikus zenéket kezdett el készíteni a laptopján, és hamarosan saját teltházas rendezvényeinek házigazdája és fellépője lett. 2014. február 4-én adta ki debütáló albumának első kis lemezét, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, a holland hip-hop előadó Mr. Props Bass című dalának remixét, egy az ő remixével vált óriási világsikerre a dal. Ausztriában, Németországban, Norvégiában, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban is rögtön a listák élére került, de jól szerepel Dániában is, nálunk Magyarországon is. A house, az elektro és a pop elemeit ötvöző Schulz egyébként gyorsan Németország tulajdonképpen legsikeresebb zenei export cikkévé vált, több mint 20 országban számos number one slágerrel uralta a slágerlistákat. Hatalmas népszerűségét világszerte több mint 20 millió eladott lemeze és 12 milliárd streamerése is alátámasztja. Aztán majd érkezik a Kultúrkör, a 2020-ban alakult magyar pop-rock rap zenekar, egy tulajdonképpen határon túli kulturális szervezetet, vagy magát a néprajzi kulturális szakkifejezést jelenti. Ők egyébként a Covid járvány alatt alapított formáció, amely a pop és a rap műfajok ötvözetével vált ismerté a YouTube csatornákon, illetőleg az Instagram oldalon, és fenn is maradt néhány sláger tőlük, ilyen például a Maradunk Fiatalok, ami nekünk most abszolút stílbe vág. És aztán majd a Jamiroquai érkezik a végére Too Young to Die-jal, nagyon durva, de egyébként újból turnézni indul a Jamiroquai. Természetesen a formáció sokat változott az évtizedek során, egy valaki fix, JK a csapat élén. Maga a formáció egyébként a Jam és az Iroquois szó összetétele, ami az irokéz indián törzs nevére emlékeztet, és Grammy-díjuk is van. Hát igazából az acid jazz meghonosításában volt úttörő szerepük, rajtuk kívül még ebben a stílusban nyomult a két nagy kortárs, az Incognito és a Brand New Heavies. Az együttes későbbi albumai során egyébként már más zenei stílusok felé fordult, az acid jazz egyre inkább felváltotta a funky, 92-ben hívták életre a formációt. Funk, soul, jazz, R&B és klasszikus diszkó is jellemzi a zenéjüket. Nehéz is volt egyébként behatárolni, ezért rögtön rányomták ezt az új stílust, hogy acid jazz. Indulásokkor még az éppen tomboló savas tánczené kulturáltabb oldalhajtásába, tehát az acid jazz kategóriába próbálták belegyömöszölni a kritikusok, azóta aztán bebizonyosodott, hogy esetükben sokkal többről van szó. Szinte minden albumon más stílusban egészen új hatással jelentkeztek, talán ez is volt a titkuk. De ne beszéljünk róluk múlt időben, hiszen újból turnéznak. Mindjárt jön a Too Young to Die, de egyelőre Robin Schulz-szal indulunk, ez a Young Right Now, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenéke. Ugye programajánlatokkal készülök, elég gazdag így a május vége, a gyereknap miatt meg a majálosok véget, és aztán majd újból egy megállás nélküli zenefutam indul, David Guetta érkezik, az ő dala lesz a Shadow Light.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepi ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
0: Öröm zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM érettöröm zenéke. Mindjárt indul az újabb óra, felhúzzuk a képzeletbeli 7 mérföldes csizmánkat, hogy visszafelé tekerjük az időkerekét, és utazzunk egy jót. 2007-ig és 17-ig megyünk majd mesélek az évről is szokás szerint, de jönnek majd a jobban hangulatot elhozó akkori toplistás lágerek, Sophie Alice Baxter és a Catch You többek között, de itt lesz majd velünk J.P. Cooper és a September Song, meg a Honeybees-től a Végtelen, és amivel indulunk, az egyelőre tulajdonképpen időmetszeten kívül Katy Perry és a Lifetimes.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Viszont!
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
4: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonal tervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
8: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
9: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektrosopdebrecen.hu.
5: Reklám hangzott el.
10: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Átadja a kegyelmi ügyaktáit a köztársasági elnök. Életrajzi könyv jelent meg Novai Gáborról. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellenjegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért, melyeket Hankó Balázs korábbi miniszter utasításai alapján utaltak ki. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infovonala, a 18-19 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személy jövedelemadó 1+1%-áról is. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek közt erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dollyrollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marut Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként dolgozott a GM49, a Padödő, vagy éppen a pályája elején járó Zámbó Jimmy karrierjén. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentor musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. A beszélgetőtárs Radnai Péter a Mi ez a tánc fiatalok című kötetről azt mondta, Novai Gábor életén túl több mint fél évszázad korrajza is.
1: Időjárás.
10: Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az időutazás, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, 2 évben kötünk ki pillanatokon belül, 2007 és 17 majd terítéken. Szokás szerint hozok mankót a hónunk alá, hogy el tudjuk magunkat helyezni az idősíkon, de majd a zenék sokkal jobban beszélnek magukért, amik a slágerista éléről érkeznek a 2 évből. Itt lesz majd velünk Sophia Ellis Baxter, illetőleg a UB40 nélkül már Ellie Campbell, a későbbi évből pedig a Honey Beast és GP Cooper, de egyőre két hiperjegy ritkábbik dalával indulunk, már is jön a Lifetimes.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek. Hogyha a munka például az, hogy a volán mögött ültök, vagy esetleg van közlekedési információ, mert A-ból B-be igyekeztek, akkor várom ezeket a 0-7-7-9-8-6-ra, hogy aztán továbbadhassam a többieknek, hiszen remélhetőleg működik a mai délutánon is a Manna FM-es közlekedő riadó lánc, közben pedig azért már picit türelmesen, de lehet készülni a hosszú hét végére, hiszen pünkösd lesz a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, ami húsvét, hát marra 40 nappal, pünkösd vasárnap és hétfőt elhozva majd munkaszüneti hétvége lesz, úgyhogy hosszú hétvégénk lesz. Ennyit szerettem volna. 2007-ben kötünk ki már is, ahogy ígértem, jön az időutazás három előadóval, majd Sophie Ellis Baxter, Ellie Campbell és a Travis Closer-je színesíti meg a délutánunkat. Mi minden történt 2007-ben. Június 29-én kezdték meg az első iPhone-ok értékesítését, ezzel elkezdődött az okos eszközök forradalma. Hát olyan természetes, hogy tartjuk a kezünkben a különböző okos eszközöket, pedig ez 2007-ig nem volt, és merőben megváltoztatta az életünket, hiszen elérhetővé váltunk, a világ is elérhetővé vált, ki személyi kompjútereket hordunk a zsebünkben. Most, amikor leesett a nagy hó, itt decemberben, leginkább januárban, akkor többen posztolták, hogy tisztára olyan vibe volt, mint 2006-ban, hiszen a gyerekek ugyanúgy játszottak a játszótéren, és nem a telefonjukat nyomkodták. Hát ilyen nagy jelentősége volt ennek. Július 20-án egyébként Magyarországon megdőlt a hőségrekord, a Kiskualason mért 41,9 Celsius-ok volt a valamiért legmagasabb érték az ország területén, október 5 és 7 között pedig Budapesten negyedik alkalommal rendezték meg a Rubik kocka világbajnokságot. Jöjjenek a zenék, azok, amíg jobban elkapunk egy-egy évet. Ellie Campbell érkezik ezúttal már szólóban, ő ugye a UB40 frontembere volt közel 30 évig, döntése zenekarára is lesújtóan hatott, amikor közölte velük, hogy szólóban szeretné folytatni, ennek ellenére akkor a maradék hét tag együtt szeretett volna maradni, és az esetleges utód személyéről állítólag az akkori közleményük szerint majd döntenek. Hát, hogy döntöttek, azt nem tudom, sikereket nem nagyon értek el Ellie Campbell nélkül, és őszintén akarunk lenni, nagyjából Ellie Campbell sem. Ez az egy dala, ez egyébként slágeristes volt 2007-ben, aztán nagyjából ennyi, a Running Kill érkezik pillanatokon belül tőle. Őt még megelőzi Sophie Ellis Baxter, angol énekes dalszövegíró, vagy talán kevesen tudják róla, hogy alkalmi DJ. Amikor a nevét megismertük, az a Groove Jet volt, a Spiller-féle Groove Jetot még nem nagyon nevesítették, mint énekes, aztán érkeztek az önálló szóló sikerek, többek között ilyen volt például az a dal, amit mindjárt hozok, a Catch You. Mostanában egyébként újból jelentkezik, DJ-ként is, ahogy mondtam, meg énekesként is, elképesztően jól tartja magát, tehát mintha elsettelt volna 20 év, pontosan ugyanúgy néz ki, mint ahogy megismertük őt nagyjából az ezredfordulón, és aztán majd Skóciából érkezik hozzánk a Travis formáció. Ők már 90 óta léteznek, csak akkor még Running Red néven nyomultak, később aztán Glass Onion lett belőlük, és 94-ben változtatták meg véglegesen a nevüket a jelenlegire, 2007-ben pedig már a sokadik slágerük volt, az a Closer, amivel zárjuk majd az időutazást, hát igazából ebben az évben, mert aztán majd jön 2017 is, újabb három slágerrel, de egyelőre a Catch You, Sophie Ellis Baxterrel, itt a 98 pontat Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Úgy örülök, amikor jó hírekkel szolgáltak, és én hozom először a hírt. Ketten is írtak SMS-t, hogy mi? Hosszú hétvége lesz? Igen, pünkös lesz. Pünköst hétvégéjét ünnepeljük majd. Vasárnap és hétfőn munkaszüneti nap lesz a kereszténység legszebb ünnepe majd, amikor közelebb érünk hozzá, mesélek róla bővebben. Egyelőre fókuszáljunk tovább az időutazásra. 2007 után 17 érkezik. Megint hoztam néhány infót, hogy elhelyezzük magunkat az időben. Hát akkor január 20-án először iktatták be hivatalába Donald Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét, és aztán akkor még nem sejtették, hogy később majd újból elnök lesz. Ezt éljük most. Május 13-án a Salvador Sobral által képviselt Portugália nyerte a 62. Euróvíziós Dalfesztivált az ukrán fővárosban. Minket Pápa Jóci képviselt, igen szépen egyébként, a 8. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében. 2017 is melegébb volt, a globális mérések kezdete óta a Föld második legmelegebb éve. Az átlaghőmérséklet 14,7 Celsiusok volt, ami 1,2 fokkal magasabb az iparosodás előtti átlagnál. És még egy dolog, nagyon sikeresek voltunk a filmvilágban. Február 18-án Enyedi Ildikó Testről és lélekről című nagyjátékfilmje nyerte el az Aranymedve díjat Berlinben, és az még nem lett volna elég, akkor nagyjából egy héttel később, február 26-án a 89. Oscar gálán a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában Oscar díjat nyert Deák Kristóf kisjátékfilmje, Mindenki. Na most jöhetnek a zenék, azokkal mindig jobban elkapunk egy évnyi hangulatot. J.P. Cooper érkezik elsőként is a September Song. Ez a J.P. egyébként a John Paul rövidítése, hiszen eredetileg John Paul Cooper néven látott napvilágot az angol énekes és dalszerző, aki 2016-ban került jobban a köztudatba, miután megjelent Jonas Blue-val közösen a Perfect Strangers, a dal pedig olyannyira sikeres lett, hogy platina lemez lett belőle az Island Records égisze alatt. Aztán jöttek az egyéb nagy slágerek, a Covid-ra is reagált, és még előtte a September Song is nagyot ment 2017-ben. Aztán majd a Honeybees érkezik, hát őket nagyon nem kell bemutatni szerintem. Többszörös átalakulást megért az együttes, igazából Tarján Zsófi érkezésekor érték el az átütő sikereiket. 2014-ben ismertük meg szerintem az új felállás nevét, nagyjából az Euróvíziós Dalfesztivál válogatója kapcsán ott szerepeltek és szereztek országos ismertséget. Amikor megkérdezték Zsófit, hogy mi volt az a pillanat, amikor érezte, hogy most már azért bekerült a köztudatba, az az Euróvíziós Dalfesztivál utáni nap volt, amikor már megismerték az utcán. És aztán majd érkezik Alesso, Hayley Steinfeld-el és a Let Me Go-val. Ő egyébként eredeti nevén Alesso Lindblad, is egy svéd DJ és producer, olasz felmenőkkel rendelkezik, Stockholmban született egyébként. A Beatporton elsőprően népszerű 2011-es trekkek után jött a Sebastian Ingrosso-val együtt összerakott az amerikai Billboard tánczenei listának csúcsát meghódító Colin 2012-ben, de egyébként közreműködött Calvin Harris és a Hurstville Under Control-ban is. A Forever című bemutatkozó albumáról a Cool hamar a közönség kedvencévé vált, és a Billboard Dance lista élére tölt. A Tolóval közösen készített Heroes pedig nem csak a külföldi, de a hazai slágerlistákat is meghódította, és aztán jött a 2017-es robbanás, a Let Me Go, amivel én szórakoztatom a Manna FM hallgatóit itt délután. Egyelőre a September Songgal indulunk. Jó szórakozást hozzá!

0: Itt a 98.6 Manna FM-en Zséda érkezik pillanatokon belül, aki fényes szólókarriert futott be a Katangam Singers után, azon azóta már újból egyébként összeállt a formáció, Kozmors érkezett a helyére, és azóta, hogyha fellépnek, akkor öten teszik ezt, úgyhogy jó néhány dalt át kellett írni, hogy mindenkinek meglegyen a helye, de nagyon jól sikerült. Láttam őket többször élőben, fantasztikus előadásokat hallottunk tőlük, de most Zséda érkezik egyedül, és a Legyen úgy.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényein. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódás és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovics és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kon Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó munkát kívánok mindenkinek, ha már vége, akkor jó pihit. Mindjárt jönnek az óra sztárjai, a ma születésnapját ünneplő Sam Smith érkezik majd három dallal, az utóbbi idők meghatározó énekese, és aztán a Jason Mraz is benéz hozzánk hárommal, de egyelőre indulunk a For Life-val, Kygo érkezik elsőként.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villany szerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Megszegte a környezetvédelmi előírásokat a szegedi BYD. Átalakítják a filmes támogatási rendszert. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellenjegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írt a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán, aminek tendereit a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott Európai Érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta. Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már indítom is az újabb órát, hello mindenkinek, István Dániel vagyok, de hát nem rajtam lesz a reflektorfény, jönnek az óra sztárjai, a ma születésnapját ünneplő Sam Smith néz majd be hozzánk három dallal, itt lesz majd például a Diamonds, vagy a For Good and Goodbyes, hármat hozok tőle is, és hármat majd az óra másik sztárjától, aki Jason Mraz lesz, az ő nagy dala az I'm Yours is érkezik, de itt lesz majd a Geek in the Pink, vagy a Be Where Your Feet Are. Egyelőre a világ egyik legnépszerűbb DJ-je indítja az órát, Kygo érkezik elsőként, az ő dala For Life, jó szórakozás nekünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat, Manna FM, életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, abból, hogy hosszú hétvégénk lesz, úgyhogy lesz idő pihenésre. Addig pedig remélhetőleg együtt dolgozunk, vagy pihenünk, kinek miből jut. Már is egyébként a születésnapját ünneplő Sam Smith érkezik három dallal. Éppen a mai napon, május 19-én lett 33. Hú, nehéz lenne összefoglalni, hogy fiatal kora ellenére mi mindent kapott már. Hát Oscar, Golden Globe, valamint többszörös Grammy-díjas angol énekes dalszerzőről van szó. Ismertségét 2012-ben szerezte meg Disclosure mellett a Latch című dalban, ami az angol slágeristen a 11. helyig jutott, első listavezető pozícióját pedig Naughty Boy La La La című slágerében való közreműködésével szerezte meg, ezt egyébként hamarosan majd hozom a hármasban. 2014-ben jelölték a Brit Awards kritikusok díja kategóriában, melyet végül meg is nyert, valamint a BBC-től a 2014 hangja címet is megkapta, ami azért egy elég nagy szó, hogy a BBC-t vesszük. Szintén 2014 májusában adta ki debütáló stúdióalbumát In the Lonely Heart címmel a Capitol Records gondozásában. Kis lemezei vitték sikerre, olyan slágeristes dalok találhatók az albumon, mint a Money on My Mind, a Stay With Me és az I'm Not The Only One. Második listavezető pozícióját hazájában Money on Mind című dalával érte el, a Stay With Me című slágere világszerte sikeressé vált, hazájában szintén első helyezett lett, míg az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100-as listán a második helyig jutott. Az Egyesült Államokban karrierében először Jimmy Fallon esti talk show-jában, valamint a Saturday Night Live című variety műsorban szerepelt. 2014 decemberében összesen 6 Grammy jelölést kapott, amelyből a 2015 februárjában megrendezett 57. Grammy gálán 4-et sikerült is díjra váltania. Elnyerte többek között egészen pontosan a legjobb új előadónak, az év felvételének, az év dalának és a legjobb vokális popalbumnak szóló Grammy díjakat. A 2015-ös Billboard Music Awards-on 3 díjjal jutalmazták, ő lett a legjobb férfi előadó és a legjobb új előadó, valamint a legjobb rádiós dal díja is őt illette. Zenei eredményei által a Guinness rekordok könyvében is említik. 2015-ben felvette a Writings on the Wall című dalt, melyet a 2015-ben bemutatott James Bond film a Spectre, a Phantom visszatér betétdalaként ismert meg a világ. Smith Guinness világrekordot döntött a dallal, mikor az a James Bond dalok történetében először elérte az első helyet a brit listákon. 2016 elején Golden Globe díjjal és Oscar díjjal jutalmazták a legjobb eredeti betétdal kategóriában. Aztán 2017 novemberében adta ki a Thrill of It All című második nagylemezét, amely az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is listavezető pozícióba került. Első kislemezes dala a Too Good at Goodbyes az Egyesült Királyságban és Ausztráliában is első helyezett lett, míg az Egyesült Államokban a 4. helyig jutott. Elképesztő, nem? És azért ne felejtsük el, hogy ez a sok minden, amit szinte fejfájdítóan felsoroltam, mint díjat, egy 1992-es születési fiatalemberhez kapcsolódik. Egyébként nagyon helyes volt, mert volt Celine Dion koncerten, amikor még voltak koncertek, és végig zokogta az egészet, mondta, hogy tulajdonképpen gyerekkori legnagyobb ikonját nézhette élőben, és állítólag még Celine Dionhoz is eljutott a hír, hogy ez a fantasztikus sztár így meghatódott a koncertjén. Sok dalt említettem, jöjjenek akkor ezek közül, már is hárman, jön elsőként, az szerintem az egyik legszebb dala, a For Good at Goodbye. Ez aztán majd a Diamonds, és az újabbak közül itt lesz az I'm Not Here to Make Friends Sam Smith-szel, hiszen mai napja születésnapját, boldog szülinapot neki!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó utat hazafelé. Ha van info, ma is vevő vagyok rá, 0-77-098-at. Ez az SMS és Viber számunk, ide lehet nekünk írni. Főleg a közlekedésre vagyok kíváncsi, mi a helyzet a kifelé vezető utakon. Ezt kellene nekünk megírni, egyébként bomba időnk lesz, minden nappal emelkedik a hőmérséklet, szerintem hétvégén előkerülhetnek a rövid gatyaszok, meg a kis szoknyák, a rövid ujjasok, és aztán marad tartósan már ez a koranyári meleg, már 30 fok is lehet majd jövő héten. Különben az óra sztárjaival zenélünk, már is Jason Mraz három dala érkezik, az I'm Yours szerintem mindenki ismeri tőle, és aztán nagyjából azt mondja, hogy kakuk ennyi volt, pedig nem, egyébként egy csomó dala van még kettőt hozott egyébként az amerikai énekestől, aki picit közelebbinek is tűnhet hozzánk, hiszen cseh gyökerekkel rendelkezik, nagyapja 1915-ben költözött az Egyesült Államokba, de végül is a gyermek már abszolút az Egyesült Államokhoz szülöttje. Gyerekkorában azt olvastam róla, hogy a Dave Matthews Band rajongója volt. Egyébként a Lee Davis középiskolában tanult, egy ideig a Longwood University-re is járt, aztán egy kis ideig dolgozott, New Yorkban a Dramatic Akadémián tanulta meg végül is a zenélést. New York után visszatért Virginiába, később pedig 99-ben telepedett le San Diegóban. Ott kezdett el helyi szórakozó helyeken játszani. Ott találkozott Noel Tocca Rivera dobossal, és elkezdtek együtt zenélni, mert ez akusztikus gitáron, Rivera pedig egy másik hangszeren. A következő két év folyamán aztán az énekes felhívta magára a Los Angeles-i lemezkiadók figyelmét. Le is szerződött 2002-ben az Elektra Recordshoz, és visszatért Virginiába, hogy felvegye bemutatkozó albumát, amelyen egyébként a Dave Matthews Band és John Mayer producerével dolgozott együtt. A sok munka aztán meg is hozta a gyümölcsét, 2002. novemberében jelent meg a Waiting for My Rocket to Come című lemeze. Ez elegyítette a Mrazra korábban ható zenei stílusokat, többek között a country, a roots rock, a coffee house folk, az elements of jazz és a hip-hop stílusokat. A boltokba kerülő első maxi lemeze, a Remedy 2004-ben jelent meg, aztán 2005-ben egy újabb siker érkezett. 2006 márciusában lépett fel igazán nagy sikerrel Szingapúrban egy zenés fesztiválon, aztán májusban az Egyesült Államokban is, később egész Európát bejárta. A turné egy május 6-ai akusztikus koncerttel is kedveskedett a rajongó. 2007-ben fellépett a Geek in the Pink-el, ami sok letöltést hozott az amerikai iTunes-nál, és aztán 2008-ban kiadta a harmadik stúdióalbumát, a We Sing, We Danced, We Steal Things Set. Még mindig azon nagy sikereket tudhat magáénak, hiszen szinte bármilyen dallal jelentkezett, az mindig a Billboard 200-as, 100-as első 10 helyén debütált, amit azért kevesen mondhatnak el magukról. Úgyhogy remélem, hogy mindenkit meggyőztem azzal kapcsolatban, hogy miért is jó ötlet, hogy őhoz már is három dalt. Megpróbálom tehát összefoglalni ezzel a három dallal az ő zenei pályafutását is. Hát a legnagyobb sláger az I'm Yours, az kétségkívül igazság, az egyébként a slágeristák élére is felkerült, de csak úgy a másik két dala is, csak valami miatt ezzel az I'm Yours-szal tudjuk őt igazán azonosítani, de amivel indulunk, a Beaver Your Fitar, még azt megelőzendő, és azon a végén majd jön a Geek in the Pink is, Jason Mraz hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék közül. Jó szórakozást hozzájuk!

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenéke. Mindjárt megállás nélkül jönnek ezek a zenei blogban a programajánlatok után. Az In Your Eyes jön Weekendtől, akinek egyébként természetesen nem ez az eredeti neve, azért kapta ezt a becenevet még kamaszkorában, mert volt, hogy a nagymamáját kijátsza, egész hétvégékre eltűnt a haverjaival, aztán azt se lehetett tudni, hogy él vagy hal. Azóta már jó fiú lett, és leginkább az energiáit az éneklésre fókuszálja. Már is érkezik az In Your Eyes.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: me. The King of Heaven wants me. So this world has lost its grip on me.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel a kedd délután lassacskán. Pipa indul az esti szakasz. Jó zenékkel, jó műsorokkal érdemes velünk tartani. Mi pedig holnap találkozhatunk 2-kor. Legközelebb akkor érkezem. István Dániel most búcsúzik és jó szórakozást kívánok.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző nap helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Reklám hangzott el. Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Ismét energetikai rendszereket bombáztak az oroszok Ukrajnában. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint 2-en meghaltak, 21-en megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Kramatorszk városát is találat érte, ott 6 sebesültről tudni. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. Közben egy újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban, a 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, A MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával ismerték el. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtó nyilvános esemény a B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben, az északi, a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
7: Manna Hit.
8: Manna Hit.

Tommy!

0: too much for me. I can't take it. Get off the instruments.
1: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, this is Chris and Jody from Love and the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
3: Look what God has done. Life is hard and God is good.
4: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk volt.

0: nem Anna Morzsa? Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létező történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: Élet, öröm, zene. Manna.

0: Ez a Manna Hét.
1: Az elmúlt néhány évben valós élettörténetek ihlették a dalaimat. Különböző emberek küldték el nekem saját történeteiket. Ez a dal egy nőről szól, aki megtette a lehetetlent. Renének 4 gyereke volt, közülük 2 lány, akik ikrek voltak. Az egyikőjük Megan egy este a strandról jött hazafelé a legjobb barátjával, amikor az autójuknak nekiment egy 24 éves Eric nevű részegsofőr. Megan és a barátnője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindketten életüket veszítették. Eric megölte mindkét lányt. Renée egy pillanat alatt veszítette el a lányát. Aztán néhány héten belül egy tárgyalóteremben a 24 éves fiatalembert nézte, aki a balesetet okozta, és akit 22 év börtönre ítéltek. A következő években elkezdett iskolába, templomokba és különböző rendezvényekre járni Renée, és beszélni az ittas vezetés veszélyeiről. De mindig azt érezte, hogy valami hiányzik az előadásaiból. És akkor Isten a szívére tette, hogy menjen el és bocsásson meg ennek a férfinak, aki kioltotta a lánya életét. Renée elment Erichez a börtönbe és megbocsátott neki. Ez a cselekmény pedig annyira megváltoztatta a férfi életét, hogy rátalált Istenre és megtért. Ma már Renée és Eric együtt járják a templomokat, együtt járják az iskolákat, és mindenhol elmondják a megbocsátás erejét. És természetesen beszélnek az ittas vezetés veszélyeiről is. Erről szól a Forgiveness című dalom.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Heléna virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtái közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter, színészrendező. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magyar Péter megtisztelőnek tartja, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Erről Krakóban beszélt a kormányfő, hozzátette. Örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy szerdán tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Walesa volt elnökkel, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábornagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A Vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a színikritikusok díjával, a filmkritikusok díjával is elismerték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a fővárosi B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége Molnár Kata Orsolya, aki kreatív konzulens, de emellett még sokkal-sokkal több minden más is, de minden titulus, pozíció vagy szakmaiság, amit el fogunk róla mondani, ez mind valahogy kiköt a kreativitásnál. Szia Kata, köszi, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: És hogy mi ez a sok minden más? Ildikó, nálad a staféta.
2: Szokás szerint. Szia Kata, szia Petra. Hát a Kata még filmkritikus, marketing, branding szakember, és szerkesztő, illusztrátor, ami sokkal inkább kapcsolódik a mi jelenlegi beszélgetésünkhöz, vagy a mostani beszélgetésünkhöz, hiszen ez őt kapcsolja a könyvekhez.
1: Ez valóban így van.
0: Nem is kicsit kapcsol a könyvekhez?
1: Igen, az az igazság, hogy marketinges szakemberként kezdtem el a könyvekkel foglalkozni, amikor szakértői státuszépítésre úgy gondoltam, hogy milyen jó ötlet, hogyha valaki ír egy könyvet, akkor utána a név egy kártya helyett egy könyvet ad, akkor nem kell senkit sem győzködni arról, hogy ő érte hozzá a szakterülethez. És akkor emiatt kezdtem üzleti könyveket ügyfelekkel csinálni, és az annyira megtetszett, hogy aztán úgy döntöttem, hogy én magam is szeretnék könyveket kiadni, meg könyvekkel foglalkozni, és akkor beletanultam a szerkesztésbe, korrektúrába, és aztán magába a tördelésbe is grafikusként elkezdtem tanulni, és most már könyveket is szoktam illusztrálni.
2: Ez jó, mert én mindenki előtt meghajtom a fejemet, aki egyáltalán egy költ le tud rajzolni, mert hogy nekem ez sem megy. Tehát, hogy én annyira béna vagyok, hogy...
0: Mármint rajzból, egy csomó minden másból nem vagy béna.
2: Rajzolni egyáltalán nem. Tehát gyakorlatilag maga az illusztráció, az ugye egy nagyon-nagyon kreatív tevékenység, de lehet, hogy némi nemű kreativitással rendelkezem, de azt én ugye nem tudom papírra fektetni, úgyhogy én mindenkit csodálok, aki ilyen képességekkel rendelkezik, és ezt a képességét meg is tudja mutatni a világnak.
1: Elárulok egy titkot, hogy én sem tudok rajzolni. Egyszer elküldtek a barátaim egy elvonulásra telefon nélkül, és kínomban elkezdtem festegetni, hogy valamivel elfoglalja magam, és nem kiderült, hogy nem tudok festeni, de annyira élveztem, hogy úgy döntöttem, hogy ez nem fog visszatartani azt, hogy nem tudom csinálni, én ezért el fogok kezdeni grafikusnak tanulni, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy amit nagyon jól megtanultam azóta, amióta ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy hogyan kell meghekkelni azt, hogy az ember nem tud rajzolni. És hát végül is valahogy ez működik, ugyanis már születtek könyvek, amiben az én rajzaim, illusztrációim vannak, tehát akkor valahogy ez működött.
0: Mégis csak tudsz rajzolni.
1: Keretezhetjük így is.
2: Hogy kerültél te, a most elhangzott ismeretek alapján kérdezem ezt, a filmes világba?
1: Hát igazából ez a gyerekkorból jövő szerelem. 96-ban elmentem megnézni a Függetlenség napját, és akkor azt éreztem, hogy megpecsételődött a sorsom, mert hogy ott voltak az UFO-k Kispesten, és akkor tényleg úgy éreztem, hogy nekem a filmek azok az egy új világra nyit kaput, és aztán gyakorlatilag minden alkalmat megragadtam, hogy filmeket nézhessek, tehát filmklubokat és mozikat, és gyakorlatilag az összes zsebpénzemet mindent filmre költöttem. És aztán, amikor elkezdtem újságírással foglalkozni, akkor rájöttem, hogy úgy fogok tudni majd nagyon, nagyon jól ingyen moziba járni, hogyha elkezdek filmekről írni, és akkor rengeteget fogok keresni, hiszen hogy nem kell kifizetnem azt az összeget, amit mozi egyre költök, mert az már nagyon sok pénz volt. Úgyhogy így kezdtem el ezzel foglalkozni, és aztán, amikor a Filmtekercset megalapítottuk, akkor ott voltam az alapítók között, és most már idén 20 éves a Filmtekercs, és gyakorlatilag azóta foglalkozom vele, és útközben úgy döntöttem, hogy hát lehet, hogy érteni is kéne ehhez, mert tök jó, hogy én erről írogatok, és akkor elvégeztem az ELTE-n a filmszakot, és aztán valahogy a civil életem is elkezdett ebbe az irányba menni, mert felkezdtem forgalmazással foglalkozni, és filmek marketingjével, tehát marketingesként is megpróbáltam így a filmek irányába tendálni.
2: Ez egy érdekes életút.
0: Igen, és közben mégiscsak összekötődik, mondom, a kreativitással minden irányból, mert tulajdonképpen a marketing is, a filmek is, a grafikusság, a rajzolás, a könyvek, ezek mind szépen egymásra, vagy egymáshoz épülve, nem is rétegenként, hanem úgy összetapasztva, mint egy fecskefészek úgy élnek együtt, és mindegyik belefolyik a másikba, hiszen hogyha azt nézzük, hogy könyvek, filmek, forgatókönyvből film lesz, könyvből lesz forgatókönyv, forgatókönyvből film, így helyes, a filmnek van egy trélere, annak ugye ahhoz készülhet akár egy grafika is, csak gondoljunk vissza a régi időkben, amikor a moziknál nem volt moziplakát, hanem festettek, tudod, voltak kifejezetten azok az emberek, grafikusok, akik festették hozzá a képeket, szóval hogy ez mind-mind kell, hogy benne éljen a fejedben, a kezedben.
1: Én azt szoktam mondani, hogy én ezt mind ugyanannak a dolognak a leképződésének élem meg. Tehát én még amikor főzök, azt is ugyanannak a leképződésének élem meg. Tehát,
0: minek a leképződés? A kreativitásnak?
1: A kreativitásnak, igen, az értékteremtésnek. Az, tehát van egyfajta dolog, amit alkotás. Szeretnél átlenni. Az alkotásnak, uh-huh. Az értékteremtés, én ezt szerintem leginkább, tehát bármilyen formában is öntöd, az gyakorlatilag mindig ugyanaz a köré, az üzenet köré formálódik, és ez nálam mindig az értékteremtés. Tehát akár egy rajzot készítek el, akár egy könyvet csinálok, akár egy filmet próbálok megismertetni a közönséggel, engem mindig az motivál, hogy ezáltal valami értéket adjak át az embereknek.
2: Hát meg valami ismeretet is.
1: Nyilván az érték az sokféle lehet, tehát ez lehet ismeret, az ismeret átadás, de lehet akár a szépség vagy az öröm átadása is, akár, sőt lehet sokszor akár az, hogy egy film, ami nem feltétlenül boldog vagy örömteli, de olyan gondolatokat közvetít, ami megállsz egy pillanatra, elgondolkozol, az is lehet egy nagyon fontos értékteremtés, és az nem feltétlenül egy pozitív gondolaton keresztül viszel egy pozitív eredményt.
0: De mondjuk egy új nézőpont.
1: Pontosan, pontosan erről van szó.
2: A Petra mindig meg szokta kérdezni, most még ma nem tette fel ezt a kérdést, de majd akkor most én helyette felteszem, hogy mi volt életed meghatározó gyerekkori könyve?
1: Egyetlen könyv ugrott be, és nem fogok róla sok mindent mondani, mert nem sok mindenre emlékszem rá, de tudom, hogy én kincsként őrizgettem a Padlásszoba kis hercegnőjét, illetve amire nagyon emlékszem, hogy mennyire meghatározó élmény volt nekem gyerekként, az a Mary Poppins. Uh-huh. Nagyon emlékszem rá, amikor először olvastam, és hát rettenetesen sírtam a végén, hogy elmegy a Mary Poppins, és az anyukám rohant be, és látta, hogy bőgök, és mondta, hogy ne aggódj, visszajön, és már hozta a következő könyvet, és alig vártam, hogy elkezdjem elolvasni, hogy, mert ugye annak az elején az van, hogy akkor megérkezik, és egy újabb kalandban van részük, de hát vigasztalhatatlan voltam, hogy a Mary Poppins számegy.
2: Ma is olvasol sokat, vagy inkább ez a filmes világ, ez a fókuszt inkább erre a képi világra, mozgóképi világra helyezi, mint az a fejedben megjelenő olvasás által képzett képek világa?
1: Én nagyon tudatosan dolgozom azon, hogy a filmek ne vigyenek el teljesen. Tehát én egy tudatos döntést hoztam azzal kapcsolatban, hogy nem szeretném, hogyha a

0: valamilyen önismereti, vagy üzleti, vagy tehát ami inkább a tanulásról szól, úgyhogy próbálok napjában kétszer olvasni, reggelenként tanulós tartalmakat, esténként meg fikciósat fogyasztok. Ebből ki is derült, hogy egyébként sosem egy könyvet olvasok, hanem párhuzamosan általában többet.
1: Van olyan meghatározó könyv, amire azt mondod, hogy ez tényleg nagyon-nagyon sokat adott neked az életben, vagy pedig mondjuk a könyves szekrényben egy olyan helyen van, ahol te azt tudod mondani, hogy ezt bármikor innen le tudom venni, leemelem, mert ez egyszerűen engem valamin átvisz. Segít valamit megérteni, valami problémát megoldani, vagy valami kérdésre segít választ kapnom.
0: Sok könyv valamit jó szívvel ajánlanék elolvasásra, de ami számomra egy nagyon meghatározó élmény volt, az Ken Wilbernek a Működő Szellem rövid története című könyve, ami egyébként szerintem egy rettentesen rosszul megszerkesztett könyv, és borzasztóan nehezen olvasható. Egy ilyen fikciós kérdez-felelők formában adja át a tudást. Viszont ez az integrál pszichológiának az egyik alapműve, és olyan ajtókat nyitott meg előttem, amit kevés könyv tudott előtte. Tehát egy borzasztóan mély tudást arról, hogy mi az ember, honnan érkezik, milyen szellemi folyamatokban vesz részt, mi a fejlődési útja. Tehát ez egy borzasztóan értékes könyv, viszont nekem konkrétan évekig tartott, még végigveregettem magam rajta, mert egyszerre nem tudtam sokat olvasni egyszerre belőle, mert annyira nehezen feldolgozható, nehéz szöveg.
1: Hát nyilván ez volt a könyvnek tulajdonképpen a célja is, hogy ez ne egy két este alatt végigolvasható könyv legyen, hanem egyszerűen a könyv által az ember elkezdje magával foglalkozni, és egy kicsit kívülről szemlélni saját magát, és tanulni belőle.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez így van, és egyébként ez egy olyan könyv, amit nem is egy egyszeri olvasásra alkalmas könyv. Tehát inkább azt mondom, hogy olyasmi, amit időről időre előveszek, hogyha valamit meg akarok nézni, újra át akarok gondolni. Tehát ez egy olyan könyv, amit rendszeresen forgatok annak ellenére, hogy már egyszer elolvastam.
2: Amikor azt mondod, hogy fikciós könyvek, akkor a sci-fi könyvekre gondoljunk?
0: Nem csak sci-fire, hanem mindenre, ami nem dokumentarista, tehát ami nem a valós életen alapszik, hanem a fantázia szüleménye, tehát itt akár szépirodalomra, akár egy krimire, akár egy...
2: Gyakorlatilag majdnem minden könyv van.
0: Igen, de egyébként nagyon sok sci-fit olvasok, mert nagyon kedvelem a műfajt, fantasyt az kevésbé, de romantikusat, és mondom, krimiket is szívesen forgatok.
2: Mi a kedvenced?
0: Hát most Richard Osman, akit nagyon szeretek, a Csütörtöki Nyomozó Klub, az egyszerűen fantasztikus.
2: Tele vannak is. Vele repülőterek is most mindenhol. Imádom. Egyébként a könyveivel.
0: A Törbejtés sorozat sokkal inkább ilyen Agatha Christie-s film szerintem, ez pedig inkább ez a cozy murder dolog, amikor a vidéki kisvárosban a helyi erő nyomoz. Nagyon-nagyon aranyosak, szerintem borzasztóan szórakoztató a kis nyugdíjasok, ahogy így megoldanak mindent.
2: Elszórakoztatják magukat.
1: Nyilvánvaló saját szériában csinálta meg a Netflix-et, és nem is akármilyen szereposztásban, tehát ők is látták benne ezt a feelinget, amiről most mi itt beszélünk.
0: Igen, bevallom őszintén, én nem voltam elégedett a filmes feldolgozással, mert ilyen nagyon fancy lett szerintem, tehát hogy sokkal...
2: Elvették a báját?
0: Hát igen, tehát én egy kicsit ilyen jó értelembe vett, ilyen lepukkantabbnak képzeltem azt az egészet, tehát hogy így most ilyen kastélyba laknak, meg ilyen kicsit ilyen nagyobb volumenű az egész, gondolom, hogy jobban látványosabb legyen, de hogy én szerettem ezt a kis esetlenségét az eredetinek. És egyébként azért nagyon szeretem, mert nem egyszerűen egy krimiről van szó, tehát nyilván a krimi szál egy érdekes, meg szórakoztató része, de ami nagyon fontos, és amitől sokkal több lesz szerintem, mint egy egyszerű pamflet, hogy ugye nyugdíjasokról szól, sőt öregekről, akik tényleg a 80-as éveikben járnak, és ezért az elmúlás kérdése az napi szinten a fejük fölött lebeg, és van is közöttük olyan, aki elmegy, és ezért erről a kérdésről egy nagyon-nagyon szívszorítóan, okosan, sokszor önironikusan ír, és ez borzasztóan jól ellensúlyozza ez a komoly réteg, ezt a kis könnyedséget, ami egyébként a krimiből fakad. Úgyhogy én nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki szereti a jó krimit, mert borzasztóan szórakoztató és közben meg okos.

0: is. Agatha Christie-t akkor ezek szerint annyira nem szereted?
1: Bevallom őszintén, hogy gyerekkorban, tehát kamaszként olvastam nagyon sok Agatha Christie-t, és egy idő után már mindig tudtam, hogy ki a gyilkos, és akkor abba hagytam. Uh-huh.
0: Tehát ezek szerint rá lehet tanulni az írói, a krimi írói logikára, nem?
1: Azt hiszem, igen. Uh-huh. Azt hiszem, igen.
2: De érdekes, hogy Agatha Christie-vel kapcsolatban nem te vagy az egyedüli, aki azt mondja, hogy igen, volt egy időszak az életében, amikor nagyon-nagyon sokak a Krisztit olvasott, és hogy rájött valóban erre a logikára, amit ja, a Petra
0: van egy
2: mond.
0: Minta benne, igen.
2: És hogy az első 50 oldal után tudta, hogy ki lesz a gyilkos. És akkor már nem volt ugye érdekes maga az a folyamat sem, hogy hogyan jönnek rá, hogy tulajdonképpen ki a gyilkos.
0: Tök érdekes dolog ez, mert szerintem kétféleképpen lehet Agatha Christie-t olvasni, vagy hangoskönyvben hallgatni, mert ugye ott vannak még pluszban a karakternek a hangjai, bár amikor egy valaki, mondjuk a Csankó Zoltán mindenkinek a hangja, hát azt külön imádom. Tehát amikor egy 14 éves Vihánczka lánynak a hangja, hát azon hangosan fölnyerítettem a kocsiban. Szóval lehet úgy hallgatni, vagy olvasni Agatha Christie-t, hogy pusztán a karakterek és a leírás, a helyszín leírás, a ház leírása, a karakter leírások miatt, mert hogy az embernek a fejében olyan szépen megszületett, mint gyerekkorban a meselemez hallgatáskor, vagy pedig azért, hogy te is nyomozzál velük együtt. Nekem ez annyira nem volt fontos sose, hogy akkor végül ki a gyilkos, de az, hogy mire jövök rá, és milyen részleteket rejt el az író, amiből neked következtetni enged majd, és egy kicsi, tehát ezek a hintek, ezek a pici segítségek, az már szerintem
2: és
0: csak
2: már
0: jó, mert...
2: szemek
0: igen, de hogy ez egy nagyon jó logikára megtanít egyébként. Már egy a gondolkodásban, meg az odafigyelésben. De Sherlock Holmes is például ezért izgi.
1: Sherlock Holmes-ot egyébként nagyon szeretem, talán jobban szeretem. A szakdolgozatomat a filmszakon Sherlock Holmes adaptációkból írtam, úgyhogy őt nagyon... az ő sztoriait kicsit jobban kedvelem.
0: A Robert Downey Jr.-os változatot azt szeretted?
1: Nem volt vele különösebben gondom, meg voltak benne
0: filmként,
1: olyan...
0: Filmként, tehát igen. Például szerintem, amikor megmutatják, hogy hogy jön rá valamire, meg hogy kit hogy fog kiütni, megleverni.
1: Igen, igen, ezek szellemes megoldások voltak, tehát ilyen filmtechnikailag érdekes dolgokat hozott, de a modern feldolgozások között én sokkal jobban szeretem a BBC-nek a Sherlock sorozatát. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Még egy fontos dolog, hogyha valaki így szereti a filmeket és így szereti a könyveket, akkor van-e kedvenced, kedvenc adaptációd, ami könyvben is jó volt, és egy tök jó adaptációt készítettek belőle? Van-e ilyen, ami beugrik így rögtön?
1: A Sherlockot mondanám. Aha. Az egy nagyon, nagyon ügyes adaptáció volt, amiatt a BBC is, amiatt, mert ugye ez egy modern környezetbe áttette az eredeti történetet, tehát tudta gazdagítani plusz elemekkel az eredeti adagot, amit megkaptunk a szerzőtől. Tehát azt nem szeretem, amikor 78-at gyára megnézzük ugyanazt a történetet, szóról szóra, semmilyen átértelmezés nincsen. Tehát például most érkezik az új Harry Potter, és rettegek, mert a trailer alapján azt látom, hogy gyakorlatilag leforgatták tök ugyanazt, csak más szereplőkkel. Tehát semmit újat nem adtak
0: ja,
1: hozzá.
0: A sorozat.
1: A sorozat, igen. Nem adtak ja, hozzá nincs, újat. Tehát miért kell ugyanazt megcsinálni még egyszer? Hát ott van remekül, megcsinálták 7 filmben, akkor minek kell még egyszer ugyanazt megcsinálni? Tehát ha csinálunk egy adaptációt, akkor valamilyen új réteggel gazdagítsuk már ezt a dolgot. Akár az értelmezés szintjén, akár a megjelenés, a vizualitás szintjén, akár az olyan technikák szintjén, mint amit a Guy Ritchie Sherlockjában ezek a gondolatban megszülető dolgoknak a kivetülése a képre. És a Sherlock adaptációban nagyon ügyes volt, hogy képes volt a modern kort és a modern problémákat beemelni egy egyébként sokkal régebbi történetben.
0: Nekem a kedvenc ilyenem, ami nagyon jól sikerült adaptáció, az Életben maradtak. A könyv is zseniális, a végéről hiányzik ez a kis nüansz, most nem mondom, hát ha valaki elolvasná.
1: Igazából, amit én nagyon sokat néztem, én imádom Jane Austen-t, uh-huh. És a Jane Austen adaptációkat időről időre összehasonlítani, mert ugye gyakorlatilag tényleg 10-20-30 évente megcsinálják ugyanazt a történetet újra és újra és újra, úgyhogy ez mindig egy nagy kérdés, hogy lehet-e a BBC büszkeség és balit életét felülmúlni, és hát gyakorlatilag 3-4 sok évente, vagy kevés évente látunk egy kísérletet rá, és vannak benne izgalmasabbak, meg kevésbé izgalmasak.
2: Szerintem így a filmekről még sokat fogunk hallani tőled az elkövetkezendő időkben, de szeretném megkérdezni, hogy a staféta botodat, ami most a te kezedben van, azt kinek adnád át, hogy vele is leüljünk, és hasonló beszélgetést folytassunk?
1: Hát haza fog húzni a kezem, mert okay. A páromat szeretném ajánlani, Péntek Csabát, aki veganizmussal foglalkozik, és egy eszméletlen nagy könyvmúj, nagyon-nagyon sokat olvas, és nagyon szereti a könyveket, és szerintem nagyon izgalmas dolgokat tudna a könyvekről mesélni.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük, hogy jöttél!
1: Köszönöm szépen!
0: Molnár Kata Orsolya volt a mai epizód vendége.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Mert hogyha nem hagyod, veszek a fejemre egy nagy kalapot. S ha egyszer ráteszem, hidd el, az életem magammal viszem. És értsd meg hát végre, hogy a napját senki nem festi feketére.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitóestjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért-hegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Programajánlót hallottak! Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával! Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A Touchdown Tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színész rendező. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, amely a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Sándor Zsolt altábor nagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Rosszín Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter tudatta társulata, a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Scherer Péter építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Tagja volt az Arvis Ura Színházi Társaságnak, a Bárka Színháznak és a Kréta Körtársulatnak. Számos színpadi szerepe mellett mozifilmek sokaságában játszott. A Jancsó filmek Pepe alakjaként lett országosan ismert. A Jászai Mari díj mellett egyebek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is megkapta. Halálos lakástűz volt Mátészalkán, a lángok egy 200 négyzetméteres ingatlan fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruhanemű égett. A riasztott tűzoltók a házban lakó idős férfi életét már nem tudták megmenteni. A tüzet a zárlatos akkumulátor okozhatta.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi, a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. My family.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Az Elte Fűvészkert idén is különleges programnak ad otthont a Parádés Paródiák, vagy a Dél Kaktuszai című kaktusz kiállítás és vásár várja az érdeklődőket május 29 és 31 között. A rendezvény középpontjában a notokaktuszok, de majd ezt mindjárt kifejtjük egy picit bővebben, vagyis a dél kaktuszok állnak, ezek a Dél-Amerikából származó különleges növények nem csak lenyűgöző formájukkal és virágaikkal hódítanak, hanem elképesztő túlélő képességeivel is. Erről is beszélni fogunk majd, bízom benne, vendégemmel, Pap Lászlóval, az Elte Fűvészkert igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó napot kívánok!
1: Az idei kiállítás ötletéről beszélünk elsőként, a notokaktuszról, amit itt említettem, hogy ezt bontsuk már ki egy kicsit, hogy miért éppen ez van fókuszban, illetve mit tudhatunk erről?
2: A notokaktuszok nemzetsége az egy olyan dél-amerikai nemzetség, ami Dél-Amerika egyes országaiban. Tehát itt, ha összevonom, majd igen, szó lesz róla a paródiák nemzetségével, aha, ahova átsorolják őket. Argentina területén, tehát Észak-Argentina, Paraguay, Bolívia és Dél-Brazília, meg Uruguay területén honosak ezek a növények. És ez egy olyan különleges növénycsoport, növény nemzetség, amit már évtizedek, sőt évszázadok óta gyűjtenek európai kaktuszgyűjtők. Magyarországon is jó pár évtizede megtalálhatók, vannak közöttük különlegesebb fajok, meg olyan gyakoribbak is, amik azért kisebb gyűjteményekben is már előkerülnek, és hálásan virágoznak.
1: Akkor mondjuk el azt is, hogy mi ez a paródia nemzetség.
2: Paródia nemzetség az egy olyan nemzetség, amiben bevonták a notokaktuszokat, bár egyes rendszerezők hol kivonják ez alól, hol egybevonják velük. A paródiák egy picit eltérnek, ez a nemzetség név az viszonylag könnyen megtanulható magyar emberek számára, mert hát a magyar paródia szóval nagyon hasonló, viszont egy olasz felfedezőről, Domingo Parodiról kapták a nevüket ezek a kaktuszok, és ezek közé sorolják, és így egy picit átnevezik ezeket a notokaktuszokat. Nagyon különleges növények olyan formán, hogy egyik-másik fajuk viszonylag könnyen tartható és könnyen virágzik. A notokaktuszoknak általában sárgás, sötétebb torkú virágaik vannak, a paródiáknak meg narancssárga, pirosas, árnyalatú fajoktól függő virágaik vannak, és elég hálások hosszan virágoznak egész nyár során.
1: Itthon is, Magyarországon?
2: Igen, itt is gyűjteményekben benn van, akár nálunk a Fűvészkertben is láthatók a több évtizedes példányai ezeknek a paródiáknak, de a notokaktuszoknak is. A paródiák nálunk azért hosszabban elhúzódóan virágoznak, még ősszel is lehet velük találkozni, és egymás mellett az a sok piros rózsaszín virág az nagyon megkapó tud lenni.
1: Uh-huh. Tehát igazából innen lehet felismerni a virágának a színéről, hogy...
2: A virágszín és a szerkezet az az, ami jellegzetesebb náluk, ami akár a notokaktuszoknál is a forma, az alak, meg hát maguk a kaktuszoknál a határozás, az bordaszám, megjelenés, habitus, vagy oszlopos, vagy gömbölyű növényekről van-e szó. Mind a két nemzetség, amit akkor most már egybe nevezhetünk paródiáknak, azok vagy lapos gömbformájúak kigömbölyödhetnek, vagy akár vannak olyan fajok, amik oszlopos formát nevelnek az évtizedek során. És nem kell megijedni, mert az aljuk gyakran itt az évtizedek után elparásodik, megfásodik, nem betegek általában, kemény maradnak ezek a növények, hanem így öregszenek, és így is nagyon szépek tudnak lenni, egyre több virágot hoznak, tehát az idős növényeknél az is izgalmas tud lenni, hogy még több virág produkálására képesek, mint a fiatal egyedeik.
1: Az idős növények alatt mit értünk? Hány évesek?
2: Kaktuszoknál nem ritka, hogy gyűjteményekben akár évszázadokat is élhetnek. Hát Magyarországon...
1: Öröklődik akkor.
2: Öröklődnek a gyűjtemények. Magyarországon a második világháború vetett gátat ezeknek a nagykorú gyűjteményeknek. Addig is azért előfordult a kaktuszok, pedig nem is gondolnánk, de régen akár a főúri gyűjteményekben, üvegházokban is helyet foglaltak. Majd később, amikor már azért a gazdasági helyzet meg a nemzetközi kapcsolatuk is erősödtek, de akár a 60-as, 70-es évektől pompás gyűjtemények épültek Magyarországon, amelyek vagy gazdát cseréltek, és úgy folytatódott ezeknek a növényeknek a fejlődése, vagy sajnos néhány hónap rossz tartás, vagy oda nem figyelés is elég a kaktuszoknak, sajnos az elpusztulásához, és elsősorban itt a túlöntözésre gondolok, mint a kevesebbre.
1: Aha. Egyébként az, hogy vannak ugye gyűjtők, nyilván ők a kaktusz imádók, mondhatjuk így is, de azon túl a magyar emberek milyen viszonyban vannak a kaktuszokkal, most ezt így ilyen egyszerűen megkérdezve?
2: sokan gyűjtenek, és talán egyre többen a fiatalok és a gyerekek között is egyre népszerűbb. Mert aranyosak, kicsik, viszonylag hálásak, hogyha ráér az az ember, meg jó legyen ilyenkor a megválasztás, ami a kereskedőknek a felelőssége, hogy olyan növényeket forgalmazzanak, amik könnyen megtarthatók és hamar virágzásra bírhatók, és az utána hozza a sikerélmény, utána fokozza azt, hogy egy kisebb vagy nagyobb gyűjteményé álljon össze. Régen azt mondták, hogy ez egy férfi hobbi, de egyre többen vannak hölgyek is, és egyre sikeresebben tartják a hölgyek a kaktuszokat, és ahogy mondtam, ez általában az azért is a figyelem egyre inkább rájuk irányul, és egyre alaposabbak az ismeretek, hogy a kaktuszoknál a lényeg az, hogy minél kevesebb öntözésben részesüljenek, és a hölgyek ezt tudják, vagy a gondoskodó férfiak is ugyanúgy nehezen tudják ezt megállni, hogy ha egy héten elmarad az öntözés, a következő héten ne duplán öntözzék. Ha valaki ezt betartja, akkor így azért hosszú ideig kaktuszokat nevelhet. Értem azt, hogy egy héten ne többször öntözzük, vagy odafigyeljünk, hogy a növény alatt a tálkában ne álljon folyamatosan víz. Ez, ami a kaktuszok gyökérzetének a pusztulását okozhatja, vagy akár a téli időszakban, amikor megállnak teljesen, és hónapokig nem nőnek ezek a növények, még akár sötétben is lehetnek hűvös helyen, ezt kedvelik is a fajok jó része, akkor sem öntözzük őket.
1: Nem, meg nem kint, hanem bent hűvösebb helyen.
2: Így van, van néhány olyan kaktusz, ami télálló nálunk kint is tartható, csak nálunk a telek különbözőek, mint mondjuk a nagyon hűvös helyi, akár USA vagy Kanadában élő kaktuszoknál, ott azért a hó az megmarad tavaszig, míg nálunk elolvad, vagy inkább eső esik, és emiatt koronpenészesek csúnyák lehetnek, vagy akár el is pusztulhatnak, berohadhatnak, de azok jó része egyébként hozzá van szokva tartható. Uh-huh. Viszont mondom, nálunk ennyiben különbözik a tél, hogy nálunk elolvad, sőt, most már egyre ritkábban van hó.
1: Most rövid szünetet tartunk, zene után innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. If you ask a stupid question.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Május 29 és 31 között jön a Parád és Paródiák nevű, elnevezésű vagy című kaktusz kiállítás az ELTE fűvészkertben, és ennek kapcsán beszélgetek Pap Lászlóval, a fűvészkert igazgatójával. Ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy ezek a kaktuszok már itthon is nagyon szépen megélnek, megmaradnak, hiszen egyre melegebb az időjárás, és ugye ez kedvez nekik. Adódik a kérdés, hogy a klímaváltozás az mennyire van hatása, veszélyezteti-e úgymond a kaktuszokat?
2: Igen, elég alaposan befolyás, ott is azért klimatikus változások vannak, ott is kevesebb csapadék, bár azért a kaktuszok jól bírják a szárazságot, de a magoncaiknak azért nagyobb szükségük van vízre. Bizonyos fajok magonca is, tehát a pici apró növények is nyugalomba tudnak vonulni, de ott is azért változnak a csapadékos rezsimek, a csapadékos időszakok hossza, hirtelen nagy mennyiségű eső is érkezhet, az meg kimoshatja, tehát inkább az újulatban okozhat gondot. Továbbá a másik az, hogy az illegális növénygyűjtésekkel a fiatalokat elhozzák az élőhelyről, és ott az idős növények elpusztulnak, tehát az emberi tényező az még fontosabb talán, mint a klimatikus változások.
1: Mint úgy általában egyébként, igen, mindennél nagyon fontos, ugye az emberi tényező. Itt olvastam egy ilyet a kiállítás szövegénél, hogy pampákon legelő marhák is kapcsolatba állnak ezekkel a növényekkel. Ezt pontosan hogyan képzeljük el, vagy ez egyáltalán hogyan alakította mondjuk a túlélésüket akár?
2: Olyan élőhelyen élnek ezek a nemzetségnek számos tagja is, ami ezek a füves élőhelyek, a pampák. Jó nagy termetű füvek, cserjék itt ott, de inkább lágyszárú alkott a domináns élőhelyek. Sík vagy éppen sziklás, dombos, hegyes vidéket kell elképzelni, amelyek között most már elég sok helyen legeltetnek állatot. Tehát ugye azok a húsmarhák, amelyekből akár a hamburger húst is készítik, sokfelé szállítják szerte a világba. Azoknak a marháknak hihetetlen mennyiségét tartják ezeken az élőhelyeken, bár most már egyre jobban odafigyelnek a gazdák, hogyha vannak a területükön ez, vagy már még más kaktusz nemzetség, hogy megmaradhassanak, ne pusztuljanak ki. Tehát most már egyre nagyobb a figyelem a természetes élőhelyek és a természetes élőhelyeken élő növények iránt. Viszont itt is vannak túlhasználat, túltaposás, túllegeltetés, inkább a taposás az, ami a kaktuszoknak problémát okozhat. De mondom, egyik másik gazda akkor védi, úgyhogy ne tapossák meg alaposan ennek az egyik-másik fajnak az élőhelyét, viszont a legeltetésre is szükség van, a legelésre, mert ezek a füvek, ha záródnak, teljesen árnyékba kerülhetnek a kaktuszok, úgyhogy a legelő állatokkal is egy szoros kapcsolatban vannak így a növények, és itt a növények alatt most a kaktuszokat értem.
1: Uh-huh. Az, hogy most így a 21. században, vagy lehet, hogy igen, inkább most a 21. században ilyen reneszánszát éli ennek ez a növénynek a szeretete, a kaktuszok szeretete, ez szerinted mivel van összefüggésben, vagy miért van ez így?
2: Különlegesek, megkapók, kis helyen is elférnek, ablakban is tarthatók. Itt a divatos, az ember szereti a kis ékszereket. Egyik-másik kaktusz tövés nélkül is olyan, mint egy kis labdácska, kis gombóc, mint egy kis ékszer való igaz. Még a rokon kutyatejfélék között is van egyik-másik, ami annyira szimmetrikus, annyira megkapó, hogy aki egy picit is érdeklődik a növények iránt, nincs lehetősége kertre, akkor vagy egy pici üvegházba, vagy ablakpárkányon, és megtarthatja ezeket a növényeket. Az biztos, hogy vannak olyan kultúrák, ahol nem kedvelik a kaktuszokat, tehát ugye részben szúros növényekről van szó, a fajok jó része a szúros, és pont ugye a lelkülettel is társítják, hogy aki szereti a szúros növényeket, a szúros lelkületű, szerintem ez nincs így, de sokak számára sem. Persze lehetnek egybeesések, de alapvetően aki a növényeket szereti, azok valamilyen szinten így van, és rácsodálkoznak a kaktuszokra is.
1: Ez a kaktusz kiállítás, ez most hanyadik így a sorban?
2: Ő már elég soknál járunk, most én se tudom számszerűleg megmondani pontosan, de itt évente két kiállításunk van, ami rendkívül, vagy helyesebben a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének, ami azért is szerencsés a fűvészkert számára, mert nálunk, vagy mi adunk ennek helyszínt. Így ez az évi kétszeri kiállítás az jó nagy kiállítás számot ad, és a népszerűsége az továbbra is töretlen. Tehát

0: Vannak olyan rendezvények, akár a Fűvészkertbe is, amik egy kicsi lecsengenek, vannak nekünk is állandó olyan saját rendezvényeink, a Szakura, ami szerencsére nagyon népszerű, tartja népszerűségét, de a Kaktusz Kiállítás egy másik, amit a Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete tart, és töretlen lelkesedéssel érkeznek a látogatók.
1: Akkor most jöjjenek a legfrissebb hírek, életöröm zene, és innen folytatjuk azonnal, tartsanak velünk önök is!

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Parád és paródiák címmel érkezik az Elte fűvészkertbe a kaktusz kiállítás és vásár május 29 és 31 között. Ennek kapcsán beszélgetek vendégemmel, Pap Lászlóval, az Elte fűvészkert igazgatójával. Ez inkább szakmai vagy családi programnak ajánlod, vagy akár mindkettőnek?
2: Mindkettőnek szokott egy olyan eltérés a napok között lenni, hogy a pénteki nap a nyitás napja, akkor elsősorban a szakmabeliek érkeznek, akik egyébként se szívesen várnak még egy-két napot, és akkor egyébként is a létszám az kisebb, tehát azon látogatóknak, akik csak úgy érdeklődnek a növények iránt, úgyhogy jobban elférnek ők is a kertben. De persze ez teljesen változó, de általában ez szokott lenni, hogy először a gyűjtők érkeznek, és ők csemegéznek, de utána is érkezhetnek. A látogatók többsége, aki csak érdeklődik, és ilyenkor kap kedvet, az pedig inkább a szombat-vasárnapi nap.
1: Szokott lenni minden kiállításon valami különleges, extra olyan növény, ami adott kiállítást jellemzi?
2: Igen, mindig megvan a tematika. Uh-huh. Most például ez a két dél-amerikai csoport, hát a Noto az mind delet. Igen. Is jelent egyébként is, és hát a paródiák is ugye ide tartoznak. Úgyhogy most elköré a egy vagy két nemzetség köré csoportosul, de korábbi időszakban hordó kaktuszok is voltak, de nem csak kaktuszok kerülhetnek elő, hanem olyan növények is, amik vagy ilyen élőhelyeken, száraz körülmények között élő, például broméliák között is van, a ananászfélék között is ilyen száraz élőhelyeken élő képviselők, amiből korábban volt kiállítás vagy részkiállítás itt a kaktusz kiállításon, pont azért, hogy a sokszínűségét a szárazságtűrő növényeknek bemutathassák, ami közé nem csak kaktuszok, de hát jó része ez az, ami megfogja az embereket és a gyűjtőket is.
1: Most, hogyha valaki elmegy a kaktusz kiállításra, akkor a fűvészkertbe máshol is, tehát hogy magyarul birtokba veheti a fűvészkertet, vagy adott kiállításra tud belépni?
2: A mi állandó gyűjteményeinket, kiállítási részeinket, látogatható gyűjteményeket is megtekinthetik, tehát nekünk is van fűvészkertben is egy állandó kaktusz és egyéb posgás kiállítás, broméliák és egyéb posgások is ugyanúgy, de a kert egyéb része is, amik egyébként is látogathatók, tehát a vizes élőhelyek, rovaremésztők növényei, vagy most virágozzik elég sok kora tavaszi fászáron, még egy-két szakura is, amik meg bazsarózsák, amik ilyenkor láthatók, úgyhogy kiegészíti a kaktusz kiállítás környezetét.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt is, hogy ha valakit nem annyira érdekelnek a kaktuszok, csak úgy kíváncsiságban mondjuk elmegy, de egy csomó minden mást is meg tud nézni, meg tud tekinteni.
2: Így van, kiegészíthető, és akár egy egész napos programmá válhat így a látogatás.
1: Akkor itt lesznek ilyen szakmai előadások is, tehát a pénteki napot, amit mondtál, tehát így fog indulni igazából a maga kiállítás?
2: A pénteki nap az kevésbé, akkor inkább a gyűjtők beszélgetnek egymással. Uh-huh. A szombati
1: az
2: nap
1: egy ilyen
2: szokott
1: zárt körülnek?
2: Nem, bárki érkezhet, csak akkor érkeznek a gyűjtők részben, akkor vásárolnak, válogatnak, meg ilyenkor van az eszmecsere. Aha. Nagyon sok gyűjtő beszélget egymással, tapasztalatokat cserél, tehát nagyon fontos a növények tartása szempontjából. Ilyenkor akár a gyűjtemény kezelőink mi is eszmét cserélnek azokkal, akik itt nagyon profin tartják akár amatőrként is a növényeiket, évtizedek óta szebbnél szebb virágzó növényeket tudnak nevelni, úgyhogy ilyenkor az eszmecsere zajlik, de hát a többi napokon is, de ez a pénteki nap különösen. Uh-huh. Úgyhogy a többieknek akár a megnyitó, az meg pedig a szombati nap, és az előadások azokra a napokra korlátoznak általában szombatra.
1: A legnagyobb hiba, amit elvétenek, csak egy kis ilyen tanácsot adva azoknak a hallgatóknak, akinek esetleg mondjuk nem tudja otthon jól gondozni a kaktuszát, hogy mi a leginkább, ha jól értettem, így ahogy beszélgettünk az elején, hogy az a legnagyobb probléma, hogy akár túl locsolják, vagy éppen egyáltalán nem locsolják, vagy mi szokott lenni ezen túl még a legnagyobb hiba, amit vétenek a kaktusz tartók?
2: Igen, a túlöntözés a legnagyobb probléma, tehát az, hogy nyári időszakban egy-két hetente lehet öntözni őket. Gyakrabban nem érdemes, kivéve, hogyha olyan növény, ami bírja, van egy-két nemzetség, ami bírja azt, hogy néhány napig is akár esel rájuk, viszont a fontos az, hogy kifolyjon a cserép alatt a víz. Uh-huh. Az szokott problémát.
1: Egy zárt cserép,
2: így
1: az
2: van,
1: jó.
2: Hogyha alátét vagy kaspó, az azért szokott problémás lenni, mert nem látjuk, hogy ott áll a vízben szegény növénynek a gyökérzet, és megrohad a gyökér. Ezeknek a növényeknek időszakos szárazsághoz van hozzászokva a bőrszövetük, a gyökérnek a bőrszövete, úgyhogy ki kell száradni, és akkor egyébként begombásodik, elrothat, elpusztul. Téli időszakban meg különösen, amikor meg leállnak a növekedésben. Ez egy kardinális dolog. Inkább keveset a víztartás szempontjából, a kevesebb a kaktuszoknál, az többet jelent. A talpanyag viszonyokra nem olyan érzékenyek, ők is azért szeretik, hogyha néhány évente átültetjük őket, nem kell feltétlenül szerves trágyát, maradt trágyát adni nekik, talpanyag, dús közeg is jó, vagy tápoldatozás, de enélkül is jó pár évig nevelhetők cserében a növények, és a fény az, ami még kardinális szokott lenni, hogy megfelelő fényre tegyük, úgyhogy azért érdemes utána járni.
1: Akkor viszont itt most megállunk, jó, és majd innen fogjuk folytatni, hogy milyen fényigénye van a különböző fajoknak. Tartsanak velünk önök is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Wow, your soul is a wonderland.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Május 29 és 31 között érkezik a Parád és Paródiák című kaktusz kiállítás és vásár az Elte fűvészkertbe. Ennek kapcsán beszélgetek vendégemmel, a fűvészkert igazgatójával, Pap Lászlóval. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon tehát fontos utána járni annak, hogy a különböző kaktuszoknak milyen fényigénye van. Akkor innen folytassuk.
2: Különböző a fajoknak a fényigénye, vannak, amik mérsékelt, tehát hogy nem közvetlen egésznapos tűzőnapot igényelnek, vagy elviselnek, hanem attól meg is éghetnek, de vannak olyan fajok, amik elviselnek, jó nagy gömbölyű hordó kaktuszok, azok szeretik, ha egész nap kapnak fényt, egyébként csúnyán felcsúcsosodnak, és akár nem is virágoznak évtizedek alatt, úgyhogy erre is különösen oda kell figyelni, meg akkor maradnak szimmetrikusak, szép tövisek, és hát a virágzás az, ami legjobb jelzője. Bár ne ijedjünk meg, mert egyes fajok jó pár évtized múlva kezdenek el virágozni, van, ami meg néhány évesen ezt megkezdi, de a virágzás az mindig jó indikátora, jelzője annak, hogy jó körülmények között tartjuk. A fényviszonyokra visszatérve még annyi fontos, hogy ha tavasszal kivisszük a növényünket, tarthatjuk teljesen sötét helyen, egész tél folyamán. Jó az, ha 10-15 fokon viszonylag hűvös helyen majdnem minden kaktusz tartható, akkor viszont majdnem egy csöpp víz nélkül, sőt, semmi vizet ne adjunk nekik, viszont ha kitesszük tavasszal őket, akkor hajlamosak vagyunk hirtelen erős fénynek kitenni. Tehát ez olyan, mintha mi is tavasszal kimegyünk, a bőrünk védelme nélkül rögtön leégünk, a kaktuszok is nagyon csúnyán megsérülhetnek, vagy akár el is pusztulhatnak, úgyhogy hozzá kell őket szokatni. Először az ember rájuk tesz akár egy kis krumplizsákdarabot, raselhálót, vagy árnyékból kezdi, és egy-két hét múlva mindig egyre naposabb helyre teszi, míg eljut a végleges nyaralási, vagy nyaraltatási helyre.
1: Átültetni egyébként, azt lehet, vagy kell, vagy ha igen, akkor milyen időszakban leginkább?
2: 2-3 évente azért érdemes a kaktuszokat átültetni, talajcsere, kicsit szellősebb közeget kapnak, tápanyagot is kaphatnak benne, ez fontos számukra. Általában 1-2 számmal nagyobb cserébe ülteti az ember, az úgy praktikus nekik, és akkor meg is tudjuk nézni a gyökérzetét, mert akkor rögtön látszik, hogyha nem fehéres vagy sárgás színű a gyökérzet, kicsit megpiszkáljuk, lehullik róla, akkor lehet, hogy elpusztult a gyökérzet. Semmi baj nincs, le kell ütni a halott részeket, kicsit egy-két hétre árnyékba tenni, majd utána be lehet ültetni. Nagy valószínűséggel a fajok jó része újra gyökeresedik ilyenkor, de azért is fontos ez, hogy mindig frissítsük a növényeket, és akkor közeg is részben a tápanyag utánpótlás szempontjából, a szellőzöttség szempontjából felfrissül.
1: Lehet kapni kifejezetten kaktuszföldet?
2: Igen, ez is van a piacon. Érdemes egy picit azt is lazítani, még akár sóderre, vagy apró szemű kavicssal, homokkal még bekeverni. Kevesebb lesz abban a tápanyag, de jobban át tud áramlani rajta a víz. Itt akkor szokott gond lenni, hogyha megreked és jól tartja az a közeg, akár hogyha egy agyagos talajra gondolunk, az viszonylag sokáig tartja a vizet, és abba akár a gyökérzet berohadhat. Így, hogyha keverjük ilyen jól át száradó közeggel, akár mondom ez a finom szemű homok, akkor gyorsan kiszáradó és jól növekedő növényeket kaphatunk.
1: No, de hát akkor
2: talajra értem.
1: Talajra, igen. De mindezekről akkor ezen a kaktusz kiállításon információt kaphatnak az odalátogatók, ugye jól gondolom, tehát, hogy ha kérdésük van, feltehetik ott a
2: teljes körű információt növények nevelésével kapcsolatban, fajokkal kapcsolatban, származással kapcsolatban, tehát minden szempontból nagyon felkészültek az ott kiállítók, meg az ott kereskedők.
1: Illetve, hogyha valaki most szeretne vásárolni mondjuk egy kis kaktusz, vagy akár nagyobb kaktuszt, akkor ezt is megteheti ott a fűvészkertbe.
2: Így van.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer gyorsan elmondom a hallgatóknak, tehát akkor május 29 és 31 között a fűvészkertbe várjátok a látogatókat, a Parád és Paródiák, vagy a Dél kaktuszai kaktusz kiállításon. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pap László, az Elte fűvészkert igazgatója volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight, bugás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazatszélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szolitárként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
0: Időjárás.
3: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író. Voltál már nálam egyébként, nem tudom, ez most pontosan abban segíts, ha ez sorban hanyadik ez a könyved.
2: Mesekönyvből a kilencedik.
1: Kilencedik mesekönyvével érkezett, a címe Züblike, és majd mindjárt természetesen belemegyünk a részletekbe, ugye az autizmus világnapján jelent meg, hogyha jók az információim, ugye ez a könyv. Az elfogadás, a barátság és a másság témáját dolgozza fel a legkisebbek számára, de hát ezt már megszokhattuk ugye tőled a témaválasztást is. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Hogyan született meg a kilencedik, sorban a kilencedik mesekönyved?
2: Hát tulajdonképpen ez az egész nagyon-nagyon régen indult, amikor a nagyobbik fiammal, aki most már lassan 16 éves, de akkor még kicsi volt.
1: 16 már?
2: Igen.
1: Wow.
2: Elkezdtünk otthon festegetni, de tekintettel arra, hogy ő eltérő fejlődésű, azért mi nem ilyen klasszikus dolgokat festettünk, hogy napocska, vagy szivárvány, vagy felhő, vagy házikó, uh-huh. vagy nem tudom, hanem ilyen pacákat festett Csongi, ami nagyon-nagyon tetszett nekünk, ezért a lakásba nem tudom, legalább 10 festménye kikerült. És egyszer csak azt vettük észre, hogy azt kezdjük el játszani, hogy ki mit lát bele ezekbe a pacákba. És ez egy ilyen családi ilyen játékká uh-huh. nőtte ki magát. Aztán egy ponton fogtam és ilyen pacákat bevittem az iskolába a gyerekeknek, és őket kértem meg, hogy egészítsék ki valamire ezeket a pacákat, miket látnak bele. És már akkor tulajdonképpen bennem érlelődött, hogy az egyik ilyen pacát meg kéne egy mesefőszereplőjévé tenni, uh-huh. de ez váratott magára, és most az autizmus világnapja előtt jött el az a pont, amikor tényleg a fiam pacájából egy esőfelhő pamacs lett, és egy mesekönyvbe költözött.
1: És a Züblike név az hogyan érkezett?
2: Ez is családi, ebben a férjem volt a segítségemre, mert mondtam, hogy szeretnék egy olyan szót kitalálni, ami nincsen. Hogy legyen ez is valahogy egy kicsit különleges, kicsit más. És akkor ment az ötletelés, és egyszer csak így valahogy ez a Züblike így beugrott. És mondtam, hogy jó, ez nem létezik, akkor legyen ő Züblike.
1: A kék szín az ugyanilyen volt a paca is?
2: Igen.
1: Tehát, hogy a kékből indult, mert ugye én alapvetően az autizmusra asszociáltam rögtön, ugye a kék színre.
2: De nem, akkor ez tulajdonképpen mindenféle színekben vannak pacák a könyvben, mert hogyha valaki kinyitja, akkor látja, hogy a fáknak a lombjai is pacákból vannak, a virágok pacákból vannak, tehát, hogy tulajdonképpen Szitnyai Krisztina illusztrátor.
1: Egyébként nagyon szép az illusztráció.
2: A Csongi pacáit nem megmásítva, de azokat mégis beépítve, felhasználva alkotta meg ennek a mesének a képi világát, és hát a kék az nekem a kedvencem, autizmustól függetlenül uh-huh. is, és akkor így adta magát, hogy egy első felhő pamacsnak, hát nyilván kéknek kell lennie.
1: Egyébként milyen érzés számodra, amikor ezeket a egy-egy ilyen kis pacából akár kiindulva, és ezeket a történeteket így papírra viszed, ugye nyilván ezek mind saját élményekkel van telítve az összes könyved és az összes történet, hogy ezt te hogyan éled meg akkor, amikor írod le? Tehát még egyszer így végigmész azokon a családi történeteken, vagy ezeken a játékokon így nyilván gondolatban, és akkor, vagy ez mi történik ilyenkor benned? Erre lennék kíváncsi.
2: Ez nagyon nehéz, mert egyrészt nagyon megható. Maga az, hogy van egy nem beszélő, értelmi fogyatékos, autista, ADHD-s fiam, aki tud alkotni valamit, ami el tud jutni emberekhez, uh-huh. annélkül, hogy ő szavakkal bárhogy ki tudna fejezni bármit. És ezt nekem szülőként látni, ez tényleg egy megható dolog. Akkor is, amikor táska kollekcióra kerültek az ő festményei, akkor, amikor könyvborító volt
1: igen,
2: a Covid alatt maszkok, tehát, hogy egy csomó minden készült már az ő festményeiből, és nagyon-nagyon jó érzés, amikor kapom a visszajelzést, hogy más is szereti, hogy itt ennél a mesekönyvnél már gyerekektől jöttek visszajelzések, hogy hát oda voltak a Züblike figurájáért, ami nyilvánvalóan az illusztrátor munkájának nagyon nagy százalékban köszönhető, de én mégis anyaként elfogultan ilyenkor mindig azt látom, hogy az én gyerekem tud valami olyat adni a világnak, ami alkalmas arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és egy picit gondolkodjunk, vagy talán máshogy gondolkodjunk, akár róla, akár egymásról.
1: Hát meg a te fiad, de hát ehhez te is kell lesz, igen. Tehát ők közösen tudtok valami olyat adni a világnak, az embereknek.
2: Ez érdekes, mert hogy ezt már többször elmondtam, lehet, hogy már nálad is, hogy én nagyon szerettem volna mesét írni régebben, 20 évvel ezelőtt, mert azt gondoltam, hogy mesét írni bárki tud. Aha. Hát most mi kell hozzá? Egy cuki szereplő, valami bonyodalom, aztán megoldódik, igen, minden, mert a mesében ez marha jó, hogy ott bármilyen rossz dolog történik, akkor is könnyedén el lehet jutni a megoldáshoz. És mégse tudtam írni. Tehát nekem a Csongi születése kellett ahhoz, hogy valami olyat tudjak én is csinálni, amit előtte nem tudtam, mert egyszerűen nem volt meg az a plusz töltet. Tehát, hogy az, hogy a Csongi hatással van rám, már szerintem ez is egy hatalmas dolog. És az, hogy utána ezek a történetek meg eljutnak gyerekekhez, és a szüleikhez, mert hát, igen, nyilván ez egy óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló mesekönyv, tehát itt mindig kell egy szülő is, aki megveszi, igen, aki elolvassa, aki beszélget. Tehát így még nagyobb a kör, akire hatással van, és ez tényleg egy ilyen nagyon megható szülőként ezt látni. Tehát ha most le is bontjuk rólam a pedagógus vagy a meseíró rétegeket, és csak a szülői oldalamat nézzük, akkor is ez nagyon megható.
1: Akkor most jöjjön az életörömzene, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Zékis Adriennel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Zékis Adrián, pedagógus, író. Megjelent legújabb könyve, Züblike címmel. Erről beszélgetünk ebben az órában. Itt már egy kis részletet hozhattunk a hallgatóinknak. Mármint, hogy nem a könyvből, hanem a könyvnek a megszületéséről. Egyébként maga az, hogy veszel észre, hogy ezek a könyvek, ezek a történetek, ezek a mesék, hogyan járulnak hozzá, vagy a visszajelzések alapján magát az elfogadásnak a befogadását, ez most máshogy nem jutott eszembe, ez hogyan tudja erősíteni, mik a visszajelzések?
2: Nyilvánvalóan azt azért fontos kijelentenünk, hogy egy mesében nem változtatjuk meg a világot. Tehát, hogy nagyon könnyű egy mesében megfogalmazni, hogy hogyan kellett volna viselkedni a kapibarának, vagy a tukánnak, vagy a kígyónak. Aztán utána, amikor az utcán találkozunk, vagy a játszótéren, vagy az iskola folyosóján egy szituációval, akkor azért nem biztos, hogy egyből eszünk bejut a mese üzenete, és igen, hogy nekem nyilván hogy kéne viselkedni.
1: De nem is annyira direkt módon nyilván.
2: De én örök optimistaként azért csak abban hiszek, hogy újra és újra elővesszük ezeket a témákat, újra és újra beszélünk róla, és hogy ennek egy ponton valahol meg kell térülnie. Tehát, hogy ha nem is egyből, hanem lehet, hogy évek múltán, nem egy mesétől, hanem 20-tól, de hogy valahogy ez szerintem be kell, hogy épüljön a gyerekeknek.
1: Ugye, hiszen még mindig azt látjuk, hogy főként a különbözőségekre, a különbségekre figyelünk leginkább, vagy figyel a társadalom. Nem az van, hogy éppen a másik oldalt erősíteni. Ebben azért akkor mondhatjuk azt, hogy most nyilván, ahogy mondtad te is, egy mese, meg két mese, meg lehet, öt mese, tíz mese sem változtatja meg. Ez egy folyamat, ez egy hosszabb folyamat, amíg így úgymond átcsúszunk abba az irányba, hogy nem a különbségeket, meg a különbözőségekre figyelünk, hanem sokkal inkább arra, hogy egymásra figyelünk, tehát hogy nincs ilyen meg olyan.
2: Igen, és sokszor hajlamosak vagyunk ezt borúsan látni, hiszen mondjuk például bullying kapcsán is beszélgettünk már, hogy ez volt 20 éve, 50 igen, éve, most is van, és hogy miért nem fejlődünk. Ugyanakkor én látom a pozitív részét is, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még egy szemüveges gyereket bőven csúfolni lehetett az iskolában. Ma már a szemüveg az olyan, hogy szinte fel se tűnik. Amikor én voltam óvodás, akkor még a vöröshajú szeplős gyerekek is sokszor voltak kifigurázva, meg ilyen gúnynevekkel. Ma már ez sem. Legalábbis én az iskolában azt tapasztalom, hogy egy csomó mindenben már van fejlődés, és egyszerűen ezen az úton kell maradni, és minél többször lehetőséget teremteni arra, hogy beszélgessünk, és a mesék erre jók. Akár iskolában és közösség szinten beszélünk meg, akár otthon, és akkor egy-egyes helyzetben mondjuk a szülő-gyerek tud elbeszélgetni fontos témákról. A lényeg az, hogy tényleg használjuk ezeket a meséket, ha már egyszer ennyire sok mesekönyv van a piacon, és tényleg bármire keresünk, találunk hozzá kapcsolódóan valami mesét, akkor használjuk.
1: Egyébként most ránéztem ugye a borítóra, és itt láttam, hogy más állatokat is ugye a könyvborítón. Züblike, ő teljesen más, ugye? Tehát, hogy nem tud igazából semmilyen állathoz hasonlítani.
2: Igen, hát Züblike egy esőfelhőből pottyant le, amikor egy ilyen nagy viharban egy csücsökből ő leszakadt, és hát erről szól a történet, hogy az erdő lakói próbálják megfejteni, hogy ő most milyen, hiszen nem olyan hosszú és lapos, mint egy kígyó, nem olyan színes, mint egy szivárványcsőrű tukán, de hogy ha egy kicsi esélyt adunk neki, hogy megismerjük, és ne csak a külsejét nézzük, akkor azért kiderülhetnek kapcsolódási pontok. És én is ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy amikor én valakivel unózni szeretnék például, akkor nekem tulajdonképpen mindegy, hogy fiú vagy lány, szemüveges vagy sem, göndörhajú vagy szőke, barna, mert egy a lényeg, hogy ő is szeressen játszani, és akkor le tudunk ülni játszani. És tulajdonképpen ez a mese is ezt sugallja, hogyha el tudunk tekinteni attól, hogy Züblike más, és meg tudjuk találni a közös pontot, akkor az első

0: közös pont után a második, a harmadik, a negyedik, az már lehet, hogy sokkal-sokkal könnyebben kiderül. És az igazán fontos dolgok, az azt gondolom, hogy ezekben vannak, amiket egy első pillantásra, egy ránézésre nem tudunk a másikról megállapítani.
1: Igen. Mennyire jó lenne egyébként, hogyha ezt így élnénk a mindennapjainkat? Hogy tényleg nem a külsőt, nyilván elsőre az, ami szembe tűnik, de hogy rögtön az ember egy picit így mögé is nézne, nem csak az első blikk az, ami számít. Na de a legfrissebb hírek is a zene után folytatjuk, és fogjuk folytatni innen, ha a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetés, vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író, megjelent a Züblike című legújabb könyve, erről beszélgetünk. Már néhány részletben azért így beavattuk a hallgatóinkat, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen jó lenne úgy élni, hogy ne az emberekben ne a külsőségek alapján döntsünk, hanem hogy figyeljünk egymásra, hogy nyilván a másik embernek tényleg ne csak azt lássuk benne, amit mutat, ugye, hanem egy picit mögé tudjunk nézni, hogy jó lenne egy ilyen világban élni.
2: Hát ezért dolgozunk szerintem sokan. Igen, én is az iskolában újra és újra előveszem ezeket a témákat, hogy ne testalkat, vagy magasság, vagy ilyen-olyan különbségeket keressünk egymásba, hanem kezdjünk közös pontokat találni, és különben nagyon-nagyon ügyesen ráállnak a gyerekek erre. Szoktam ilyen bingójátékot is bevinni, ahol keresni kell valakit, aki nem tudom, ugyanúgy szeret legózni, és akkor a végén, mikor megbeszéljük, hogy találtál-e olyat, akit elsőre nem gondoltál, hogy ővel ez egy közös pont lesz, és akkor mindig van ilyen a gyerekek között, és ennek nagyon-nagyon tudnak örülni, amikor találnak olyan közös pontot, de ehhez idő kell. Tehát kell az idő, kell a lehetőséget megteremteni nekik arra, hogy ne csak az ilyen nagyon egyértelmű dolgokat tudják egymásról.
1: Igen. Ugye mondtad, hogy gyerekeknek szól főként, ugye, de minden mese valahol szól a felnőtteknek is.
2: Igen. Ez,
1: ugye, szeretünk így elhatárolódni, hogy jaj, mese, hát az gyerekeknek való, az nekem nem szólít, minek nekem mese. Már kinőttem abból a korból, ugye ezt is sűrűn halljuk. Ez a könyv, ez a mesekönyv, a Züblike, ő mennyire alkalmas akár a felnőttek számára? Nyilván gondolom mondani valója van a felnőtteknek is, sőt,
2: van. Én azt gondolom, hogy nem lehet leválasztani sosem a szülőket, pláne mesekönyvnél, hiszen tényleg ő az, aki meg fogja rendelni, vagy a boltban megfog egy könyvet, és haza fogja vinni, és el fogja olvasni, tehát hogy mindenképpen való felnőttnek is, és azt gondolom, hogy azok a csodálatos beszélgetések, ami egy mese után megtörténhetnek, abból meg soha nem lehet kinőni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy a tündérlaláról beszélget az ember otthon, vagy bármelyik Janikovszkiról beszélget otthon, mindegyik után szerintem a varázslat akkor kezdődik.
1: Uh-huh.
2: És pedig most nagyon jó szövegekről beszélünk, mert mondjuk egy tündérlala, hát szóval,
1: igen,
2: hogy a csúcsok
1: csoda,
2: csúcsa,
1: igen,
2: szerintem. És nekem mégsem az maradt meg, hogy úristen, mi történt benne, hanem az, amikor becsuktuk a könyvet, és akkor elkezdtünk beszélgetni a fiammal arról, hogy na most vajon az Íris királynő mit fog tenni, hogy megvédje a gyerekét, hogy ne legyen tűzgagó. Szóval, hogy ezek a dolgok azok, amik elképesztően fontosak és jók, és ezáltal a meséből nem lehet kinőni. Én magamnak is szoktam mesekönyveket venni.
1: Abszolút megértem, egyébként én is mai napig veszek is, és olvasok is mesekönyveket. Ennek a végén van egy társas játék.
2: Igen.
1: Ez hogyan kapcsolódik a könyvhöz, illetve miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen is belekerüljön?
2: Én minden mesémhez játékokat tervezek az iskolába. Pontosan azért, hogy ne csak az legyen, hogy ilyen frontálisan, akkor én most felteszek egy kérdést, és a gyerekek válaszolnak, és akkor ez egy nagyon didaktikus feldolgozása a történetnek. Arra jöttem rá, hogyha ezeket a kérdéseket társas játékba teszem, vagy bingó játékba teszem, vagy tehát valamilyen játék formába csomagolom, akkor sokkal-sokkal lelkesebben állnak bele. Ez különben a többi könyvemhez nagyon sok minden ingyenesen a honlapunkon elérhető, letölthető a többi pedagógusnak is, tehát hogy ezek tényleg nem ilyen nagyon-nagyon extrém eszközigényű dolgok, hanem ezek egyszerű társas játékok. És arra gondoltam, hogy nekem nem jelent problémát, hiszen én értem a mesét, tudom, hogy miről szeretnék utána beszélgetni, de lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, hogy utána hogy nyúljon egy-egy ilyen témához, és ezért a számomra legfontosabb kérdéseket, amik ehhez a egymás elfogadásához, a külsőségek helyett a belső tulajdonságok megismeréséhez kapcsolódik, ezeket összegyűjtöttem egy ilyen sima társasjátékba, hogy lehessen úgy beszélgetni róla, hogy nem most akkor nem az történik, hogy becsuktuk a mesekönyvet, uh-huh. és akkor mit gondolsz a meséről, hogy viselkedett a tukán vagy a kapibara, hanem akkor gyere, akkor játszunk, dobunk egy kockával, és akkor utána beszélgessünk, ahova lépünk arról a kérdésről. És én teszteltem is ezt elsősökkel, másodikosokkal, és tényleg nagyon-nagyon jó, hogy nincsen jó válasz vagy rossz válasz. Itt az van, hogy egy kérdésről ütköztetjük a véleményünket, újabb kérdéseket tudok feltenni, nincs egy ilyen én nyerek, te veszítesz, mert aki hamarabb a célhoz ér, hanem igazából bármikor félbehagyható, bármikor újrakezdhető. Játszhatjuk úgy, hogy együtt vagyunk, és együtt kell végigmennünk, játszhatjuk úgy, hogy én külön válaszolok kérdésekre, a gyerek külön válaszol kérdésekre. Szóval, hogy ez egy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szabad felhasználású, és a célom annyi volt, hogy azokat, akiknek mondjuk tényleg egy pillanatra a kérdés, hogy miről lenne érdemes beszélni, annak legyen egy ilyen kis mankó, hogy szerintem mi az a legfontosabb, nem tudom, 10-15 kérdés, amit mondjuk érdemes megbeszélni.
1: És az, hogy látod azt, hogy hogyan tudják jól használni, ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést a zene után, tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szilkis Adrián pedagógus, író a vendégem ebben az órában, megjelent legújabb könyve Züblike címmel, és ugye ehhez tartozik egy ilyen foglalkoztató füzet, és ugye pont itt hagyjuk abba a beszélgetést, hogy hogy látod, hogy ezt mennyire tudják jól használni a gyerekek, szülők, és hogy látod, hogy mennyire tudják jól használni?
2: A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon szeretik, persze, hiszen gondolom, egy végig játék, kell menni, igen, valami igen. Játék, igen, és nem ilyen nagyon didaktikus, és én magam is azt tapasztaltam az iskolában is, hogy nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek beszélni, nagyon szeretik elmondani a véleményüket, főleg akkor, ha azt látják, hogy kíváncsi a másik fél arra.
1: Hagyják, és ha hagyják, hogy elmondja, igen.
2: És hogy nem szídom igen. le, hanem legfeljebb, igen. hogyha olyan választ ad, ami szerintem nem annyira megfelelő, akkor felteszek még egy kérdést, hogy lehessen gondolkozni, és akkor lehessen átgondolni, hogy hát lehet, hogy elsőre nem jól gondoltam, és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. De hát én felnőttként is nagyon szeretek játszani, tehát lehet, hogy én azért lettem pedagógus, mert szeretem a meséket, és nagyon szeretek játszani is, és hogy valószínűleg ezt ebben a munkában tudja az ember a legjobban kamatoztatni ezt a játékosságot, de tényleg a ma délelőttöm is azzal telt, hogy egy új játékot szerkesztettem a gyerekeknek egy következő órámra, meg szabadulószobás feladatokat gyártottam, szóval, hogy játszani, az tényleg nagyon jó.
1: Igen, egyébként egyet kell, hogy értsek. Az, hogy kapibara, tukán, nem tudom még mik vannak.
2: Kígyó.
1: Kígyó, ja igen, itt látom még. Ezek véletlen választások, vagy ennek van valami, ennek is van esetleg akár Csongitól valami története?
2: Hát volt egy mese, amiben egy tukán volt, amit nagyon-nagyon szeretett, és akkor a tukán így adta magát, a kapibarát a fiam mondta, hogy most mindenki kapibarázik, rá kellett keresnem először. Hogy is van. Tehát, hogy tulajdonképpen próbáltam olyat, akik akár egymás közelében is élhetnek, hogy azért nagyon nem tudom, mezei pocok és valami nagyon trópusi kivimadár, hogy nem tudom, milyen legyen benne, tehát hogy próbáltam így válogatni, de igazából az volt a fő szempont, hogy különbözőek legyenek, és hogy nehezen lehessen közös pontot találni Züblike és ezek között az állatok között. Tehát, hogy tényleg a különbségek, azok nagyon-nagyon egyértelműek és látványosak legyenek.
1: Az egyértelmű, igen, és látványos, abszolút. És akkor nyilván a végére az a cél, és a társas játékkal együtt, hogyha jól értem, hogy megtalálják, amennyiben nem találták meg mondjuk a meseolvasása közben a közös pontot, akkor akár a társas játékkal a végén megtalálják azokat a közös pontokat.
2: Igen, meg tulajdonképpen az, hogy arra jöjjünk rá mindannyian, hogy mi emberek is ugyanazt szeretnénk, mint a Züblike, hogy úgy tudjanak elfogadni minket, amilyenek vagyunk, hogy így is helyet kapjunk egymás szívében, mert mindannyian erre vágyunk, kicsik, nagyok, éljünk bárhol a világon, mindenki erre vágyik. És ez nagyon jó, hogyha nem magamról kell először ezt megfogalmaznom, akár felnőttként, akár gyerekként, hanem ezt meg tudom fogalmazni egy ilyen nagyon-nagyon fura esőfelhőpamacsal kapcsolatban, és utána át tudunk térni arra, hogy igen, mindannyiunkban van valami, ami züblikés, ami más, mint a többiekben van, de mégis a közös pontokat is meg lehet találni, és különben szoktam olyat csinálni a gyerekekkel, hogy kiállunk, és akkor meg kell találni, hogy hány dologban különbözik egy gyerek tőlem. Így kaptam meg nem olyan régen, hogy hát ő, a gyerek az fiatal, én meg már öreg vagyok. Mondtam, hogy jó, ez is egy szempont, és akkor mentünk tovább a hajszín, meg a nem tudom, és akkor összegyűjtöttek, nem tudom, 6 különbséget köztünk, amiben magasság, életkor minden volt, és akkor utána elkezdtünk keresni, hogy de mi a közös pont, és akkor mi mindig csak a külső tulajdonságokról beszéltünk, hogy hány fülem van, hány orrom van, és hogy látták, hogy úristen, annélkül, hogy semmit nem tudnak mondjuk rólam, mennyivel több hasonlóságot találnak. Csak egész egyszerűen egy ilyen szemüvegen keresztül kell tudjuk, hogy nézzük egymást, hogy a hasonlóságot kell keresni, nem a különbséget. És azért akkor, amikor 30 fős osztálylétszámokról, nem tudom, 20-hány fős ovis csoport létszámokról beszélünk, ott meg aztán pláne fontos az, hogy nagyon különböző gyerekeknek kell tudni együttműködni, és annyi időt eltölteni egymással, amennyit a felnőttek a munkahelyükön, és azért ezek nem konfliktustól mentes helyzetek, hiszen sokfélék vagyunk, igen, sok helyről jövünk, de hogy fontos, hogy találjunk közös pontokat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóságunk nevében is, hogy szinte évről évre kijössz egy ilyen csodakönyvvel. Azt gondolom, óriási szükség van rá, vagy rájuk ezekre a könyvekre, ezekre a történetekre, hogy tényleg mindaz, amit most mondtál, hogy az elfogadás, és hogy tegyük fel azt a szemüveget, vagy vegyük le a szemüveget valamelyik ugye a kettő közül, csak hogy egy picit jobban megismerjük a másikat, és nem mindig a külsőségek alapján döntsünk, vagy kapcsolódjunk. Hol lehet megtalálni ezt a könyvet?
2: A Book 24 webshopjában, ahol az összes könyvem elérhető, ott elérhető ez is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Zékis Adrián pedagógus, író volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: kezdnek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Mama című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbházi ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Kimit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász 2-s slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kálmán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghal Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Control, az Argo, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Időjárás.
3: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
4: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: G'day to you, it's Joel and Luke here with For King and Country, and here is the story behind our song Love Me Like I Am.
2: One of the great statements of God intervening.
3: Mielőtt Istennel találkozunk, ki vagyunk szolgáltatva a bűneinknek, és így van ez az egész világon mindenkivel. Nem számít, hogy nő vagy-e vagy férfi, felnőtt vagy gyerek, idős vagy fiatal. Nem számít, hogy mennyire gondolod te magadat jó embernek. Az sem számít, hogy mit gondolnak rólad a többiek, hogy te mennyire vagy jó ember. Mert amíg nem ismered Istent, addig bűnben vagy. De eljön egy bizonyos pont az életedben, amikor Isten bekopogtat hozzád, és ha engeded, akkor találkozik veled. És hidd el, hogy ott is, abban a pillanatban, előtte is és utána is úgy szeret majd téged, ahogyan vagy. Right, as we are.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
3: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Isten elképesztő dolgokat fog tenni általad, érted, és benned, ha minden másnál jobban keresed őt. Krisztus a felkent, és ő maga a kenet. A Szent Szellem ken fel minket Isten jelenlétével. With the presence of God. Isten jelenléténél semmi sem értékesebb az életünkben. A felkenés szó azt jelenti, hogy teljesen bekenni vagy bedörzsölni. Nagyon szeretem, hogy mi fel vagyunk kenve a Szent Szellemmel, mert ez azt jelenti, hogy teljesen be vagyunk dörzsölve vele, és teljesen beborít minket. Amen. Tudjátok, ma este fújtam magamra parfümöt, így van rajtam egy kis illat. Ha elmegyek előtted, érezheted is. De tudod, ha te a Szent Szellemmel vagy felkenve, akkor hú! Mikor a Szent Szellemmel vagy felkenve, van valami rajtad, amitől más vagy, és minél erősebb a kenet, annál több ember veszi észre, hogy van benned valami más, de nem tudják, hogy mi. Ez nem azt jelenti, hogy furán vagy szupervallásosan viselkedsz, vagy egy felhőben vitorlázol tova, csak azt jelenti, hogy valahogy a más vagy. Az emberek el tudnák mondani valahogy így. Jellemes vagy, őszinte, és többen vannak, akik hallgatnak rád. És tudod, mi történik, mikor fel vagy kenve? Elkezdődnek a radikális áldások az életedben. Úgy értem, Isten olyan ajtókat nyit meg számodra, amiket valószínűleg te sosem tudtál volna megnyitni magadtól. Én vigyázok Isten kenetére az életemben, mert őszinte leszek, ez minden, amin van. Én magam nem vagyok valami nagy elme. És most már néha megérzem az idő múlását is. Egyik nap is ott voltam a tévéstúdiónkban. Mikrofon volt rajtam, tudjátok, a felvétel miatt, és mikor visszamentem a hátsó szobába, a mikrofont a telefonba próbáltam bedugni. Néha szokatlan dolgokat teszek. De hála Istennek kenet van rajtam. Hála Istennek a kenetért. Néhány dolog már nem megy úgy, ahogy telik az idő, de hála Istennek fel vagyok kenve, és ez a kenet mindig át fog segíteni, mikor a helyzet komolyra fordul. Többet kellene tanulnunk a kenetről. Tudjátok, nagyszerű a zenénk, szuper a ruhám, és nagyon szépek a bejátszásaink, és igazán mondom, nagyon keményen dolgozunk, hogy nektek ez jó élmény legyen, de tudjátok mit? Ez az egész egy fabatkát sem ér, ha valaki nincs ott a kenet. Nekünk nem egy menő műsorra és tetszetős tálalásra van szükségünk. Persze semmi gond ezekkel, de nem kell függnünk ilyen dolgoktól. Csak és kizárólag Istentől. Istenem, ha te nem segítesz, akkor csak egy nagy zűr lesz a napom. A segítséged nélkül, Uram, nem tudom felnevelni ezeket a gyerekeket. Nem tudok jó feleség lenni nélküled. Nem tudom kezelni az ügyeimet a segítséged nélkül. Nem tudom elvégezni az iskolát, ha nem segítesz. Én arra bátorítom az embereket, egy ideig nem csináltam ezt, de titeket most bátorítalak rá. És ez tényleg csak egy buzdítás, nem egy új törvény. Mikor reggel kinyitod a szemed, kérd meg Istent, hogy segítsen neked. Valahogy így. Istenem, segíts ma nekem. Nem kell hosszan taglalni. Istenem, segíts ma nekem. Nélküled semmit sem tudok tenni. Szükségem van rád. Reggel egyből érezd át Isten friss jelenlétét. Isten elképesztő dolgokat fog tenni általad. Érted, és benned, ha minden másnál jobban keresed őt. Hadd mondjak nektek valamit. El kellene távolodnunk minden olyan dologtól, ami elválaszt Istentől. Úgy értem, Jézus azt mondta, ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt. Ha a karod botránkoztat meg téged, vágd le. Ez nagyon erőszakosnak hangzik, de rámutat a lényegre. Ha van olyan dolog az életedben, ami közéd és közém áll, akkor erőszakosan számolj le vele. Ne viseld el, ne piros pacsizd vele, ne dédelgesd. Számolj le vele, hogy teljesen és tökéletesen hozzám tartozhass. And Joyce, ez nehéz! Hagyd tegyek itt egy megjegyzést a Szent Szellem által. Ne mondogassátok, ez olyan nehéz, ez olyan nehéz. Nem az a nehéz, amit ilyenkor csinálunk. Mert számomra nincs félelmetesebb annál, hogyha ugyanolyanok maradunk. Semmi sem ijeszt meg jobban annál a gondolatnál, hogy nem tudunk többé változni. Hadd mondjak neked valamit. Mikor reménytelen vagy, a lelked tele van sötétséggel. Mikor van reményed, a lelked is megtelik fénnyel. A kenet létfontosságú. Nézzük csak meg Jónást. Kedves öreg Jónás, azt hiszem mindnyájan tanulhatunk tőle egy leckét itt és most. Jónás 1:1-6. Így szólt az Úr szava Jónáshoz, Amitáj fiához. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert felhatolt színem elé gonoszságuk. Erre fölkelt Jónás, hogy Tarzisba szaladjon az Úr elől. Ha megnézzük a térképen, Tarzis pont ellenkező irányban van attól a helytől, ahova Isten elhívta. És figyeljétek, mit mond. Fölkelt Jónás, hogy Tarzisba szaladjon az Úr elől. Tehát, ha Isten elől futunk, akkor nem csak az ő tervei elől futunk, hanem a jelenlétéből is. Tehát Jónás lement, szeretem ezt. Ha Isten elől futsz, egyből lefelé fogsz menni. Lement Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarzisba indult, az akkori legnagyobb föníciai kereskedővárosba. Kifizette az úti költséget, és beszállt, hogy Tarzisba menjen az Úr színe elől. Ezt az egészet aláhúztam ma a Bibliámban. Nagyon tetszik. Az angolban itt az áll, hogy Jónás kifizette az úti költséget, és lement. És aztán, ha tovább olvasuk Jónás történetét, azt látjuk, hogy még lejjebb ment bele a Cet gyomrába. Ahogy elkezdünk Isten elől futni, minden lefelé fog menni. Le. De Jézus azt mondta, én vagyok a te dicsőséged, én emelem fel a te fejedet. Ő az, aki kihoz minket a gödörből. Minden más csak húz lefelé. Azt mondott, nem tudom, mi a baj velem, annyira lent vagyok. Nem hívnak véletlenül Jónásnak? Talán Isten mondott neked valamit, amit meg kellene tenned, te pedig pontosan az ellenkező irányba futottál. Ó, ne nézzetek már ilyen barátságtalanul. Jónás 1:17. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy lenyelje Jónást. Jónás pedig 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában. Aztán a második rész, 5. vers. Azt gondoltam, elvetettél szemed elől, bárcsak láthatnám még szentséget, templomát. Aztán a 7. vers. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárodtak mögöttem a föld zárjai, de te kiemelted életemet a mélységből, Uram Istenem. Arról beszélt Jónás, hínár szövődött a fejemre. El tudjátok képzelni, milyen lehet egy Cet hasában lenni 3 nap és 3 éjjel? Le. Végül Jónás megbánta, amit tett, és azt mondta, Istenem, én vissza akarom kapni a te jelenléted, és ki akarok kerülni a hal gyomrából. Erre az Úr parancsolt a halnak, és azt kivetette Jónást a szárazra. Fogadok, hogy ez is nagyon izgalmas volt. Jónás 3.1. Nagyon tetszik. Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. Mondván. Kelj föl! Menj Ninivébe! Sok hűho semmiért. Még mindig Ninivébe kellett mennie, ha békét akart magának. Nem ment semmire, csak tett egy utat lefelé, és megfizette az úti költséget. Gyerünk! Hányan vagytok itt, akik csak fizettek és fizettek, aztán pedig mentek le, és valahányszor Istenhez jöttök, ő mindig ugyanazt mondja, amit legutóbb. Változtass a hozzáállásodon. Ne zúgolodj és ne zsörtölődj. Légy alázatos a feljebb valóiddal, akiket én helyeztem föléd. Uram, segíts! Jobban teszitek, ha örültök annak, hogy valaki még hajlandó nektek így prédikálni. Amen! Tudjátok miért? Mert ha csak desszertet esztek, meghaltok. Nem kaphatok mindig desszert üzeneteket. Szükségünk van húsra. Szeretek arról a fickóról gondolkodni, aki tékozló fiúnak hívunk. Azt mondta, add ide az örökségemet, mindnyájan így kezdjük Istennel, adjál. És aztán fogta a vagyonát és elherdálta a szabados, vakmerő, ellenőrizhetetlen, fegyelmezetlen életvitelével. Ő nem akart főnököket. Nem akarta, hogy bárki megmondja neki, mit csináljon. A saját dolgommal akarok törődni. Tehát elköltött mindent, elherdált mindent, semmije sem volt, éhezett. El kellett mennie dolgozni egy disznótartóhoz. A dolgok annyira rosszra fordultak, hogy végül ugyanazt a moslékot ette, amit a disznók. A Biblia azt írja, ekkor magába szállt. Ez nagyon tetszik. Remélem lesz itt olyan a konferencián, aki magába száll. Remélem valaki kijelentést kap erről, és megérti, hogy... Talán ez az én problémám is. Tehát a fiú magába szállt, és azt mondta, tudom, mit fogok tenni, visszamegyek az apámhoz, és ezt mondom neki. Figyeljetek, ez a fickó úgy kezdte, hogy adj nekem. Visszamegyek az apámhoz, és azt mondom neki, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Megfordult a disznóban is. És miután mindent elveszített, végül eljutott az ide nekem mindent, amit csak akarok állapotból, a tégy engem azzá, akivé akarsz állapotba. Gyülekezet, velem vagytok még? Szeretem, annyira szeretem ezt. Meg ne szomorítsátok az Isten szellemét, ezt mondja a Biblia az Efézus 4.30-ban. Meg ne szomorítsátok Isten szent szellemét. Nincs időm arra, hogy odaugorjak és mindent elmondjak, amit ma szeretnék, de ha elolvassátok a 29. verset, a 31. versig, az arról szól, hogy a harag, a rothadt beszéd, vita, lárma és pletyka, az ilyen dolgok megszomorítják a szent szellemet. A kenet békét ad nekünk. Uram, atyám, én nagyon élvezem a békességet. Annyi éven át éltem nyugtalanságban és frusztrációban, és semmi sem tett boldoggá. Tudjátok miért? Mert magamért éltem. Jártam gyülekezetbe, de még mindig magamért éltem. Gyerünk, lehet, hogy te is jársz gyülekezetbe. Ott van a halas matrica a kocsidon, a kereszt a nyakadban, és megvan otthon Joyce Meyer összes könyve. Talán még az Enjoy Everyday Life magyarázatos Bibliát is megvetted, talán még ki is színezted rózsaszín és kék aláhúzásokkal és csillagozásokkal. De kiért élsz igazából? Azt mondod Istennek, hogy adj nekem, vagy azt, hogy tégy engem. Néhányatoknak most már pár évig nem kellene semmit kérnie Istentől. Úgy értem, változtatnod kellene az ima életeden. Többé ne azt mondod, hogy hát, meg kell változtatnom az életemet. Istenem, csinálj valamit ezekkel a gyerekekkel, és szükségem van egy nagyobb házra, egy jobb autóra, és csak kell, azt akarom, ezt akarom. Az engedetlenség az első számú dolog, ami hatással van az életünkön lévő kenetre. Hányan tudtok erről? Itt van bennünk egy kenet, ami ajándék Istentől, megvan azonban az ára, mégpedig az, hogy engedjük Istennek, hogy elvégezze bennünk azt a munkát, amit el akar végezni, és így ki tudnak jönni a bennünk lévő jó dolgok. A szellem minden gyümölcse benned van. A szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezek mind ott vannak benned. Krisztus benned van, és ő benne ott van minden. A Szent Szellem is ott van benned, és ő benne is ott van minden. Amire szükségünk van, minden mag ott van bennünk. És így mondhatjuk, megkaptam. Nem kell azon erőlködnöd, hogy megszerezd. Mondd, hogy megkaptam. Megkaptam, megkaptam, igazából megkaptam. Tényleg, tényleg, tényleg. És az emberek csak kérdezik, igen, akkor hol van? Megkaptad, de senki nem tud róla. Csak akkor jönnek elő ezek a dolgok, amikor azt mondod Istennek, oké, Istenem, formálj olyanná, amilyenné akarsz. Törd össze a cserépkorsót. A te akaratod legyen meg, ne az enyém. Nem akarom ezt a keresztet, mindazonáltal, Uram, a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Én inkább megteszek bármit, csak nehogy elszalasszam Isten akaratát az életemben. Nem lehetünk lázadóak. Olyan hozzáállással kell lennünk, ami nem ijed meg egy kis szenvedéstől, ha arra van szükség. Nem szörnyű tragédiákra és szerencsétlenségekre gondolok, csak arra a szenvedésre, amivel megfeszíted a testedet, amikor valamit nagyon nem akarsz megtenni. Tedd meg azonban méghozzá jó hozzáállással. Na ez az, ami igazán fáj. Nem könnyű kedvesnek lenni olyanokhoz, akik nem kedvesek veled. De képesek vagyunk rá, mert Isten felkent minket erre. Nem könnyű odaadni azt, amihez ragaszkodunk, de meg tudjuk tenni, mert inkább bármit megteszünk, mint hogy engedetlenek legyünk Istennek. Emlékezzetek, itt ma este az a célunk, hogy felgerjedjen bennetek a vágy, hogy késedelem nélkül és tökéletesen engedelmeskedjetek az Istennek. Ő dicsőíti az, ha ezt tesszük. Hiszen ti is mindazt akarjátok, hogy a gyermekeitek engedelmeskedjenek nektek. Nézzünk meg egy igerészt. És utána jutalmul elmondok nektek egy nagyszerű ígéretet. Máté 20. És 22. vers. Ekkor hozzáment fiainak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Ő pedig azt kérdezte, mit akarsz? Az így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus pedig így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet nekem kell majd kiinnom? És erre ők azt mondták, bolondságokban. Ó, igen, kiíhatjuk. Fogalmuk sem volt róla, miről beszélnek. Nézzük meg a Lukács 9, 57-től 62-ig. Ez mindent elmond. Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta, követlek téged, bárhová is mégy. Könnyű ezt mondani, amikor éppen előre mentünk megtérni. Jézus így válaszolt. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem, ő pedig azt kérte tőle, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Megvárjam a halálát. Jézus, ha még alvó helyet sincs, inkább várok egy kicsit. De Jézus így válaszolt, hadd temessék el a halottak a halottaikat. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Ismeritek a történetet. Egyik kifogás jön a másik után. Aztán valaki az állataival akar foglalkozni. Megint más, meg ezt, meg azt, meg amazt akar csinálni. Ó, Uram, követni akarlak téged. Ó, oké, nagyszerű, de ez nem lesz könnyű. Bár az én igem könnyebb, mint az, amit most csináltok. Hiszen a rossz döntések végén csak több fájdalom vár minket. És most figyeljetek, mert a jó döntések után vár ránk a jutalom. Nézzük meg az 1 Korintus 2.9-et. Velem vagytok? Valaki hazamegy és elkezd imádkozni. Istenem, Istenem, segíts, segíts. Segíts, segíts, segíts, segíts. Istenem, segíts, Uram! Segíts, Uram! Szeretem a segíts imákat. Szerintem az egyik legfelkentebb ima, amit elmondhatunk. Isten nélkül semmit sem tudunk tenni. Nélküle nem tudsz tenni semmit. Nem azt mondom, hogy csak menj haza és próbálj engedelmeskedni. Persze, tehetsz erőfeszítéseket, de nem fog semmi jó származni belőle, ha nem keresed először Istent, és nem mondod meg neki. Tudom, hogy ezt kívánod tőlem, de nélküled nem tudom megtenni. Mit mondott Jézus, mikor ott volt a kertben, és tudta, hogy keresztre fogják feszíteni? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Aztán összeroskadt és tovább imádkozott, és annyira gyötrődött, hogy elkezdett nagy vércseppeket verítékezni, tovább imádkozott, de senki nem volt ott, hogy vele imádkozzon. Azok az emberek, akik vele voltak, és akikhez jó volt, mind aludtak. Arra nem voltak képesek, hogy még egy órát fent maradjanak és imádkozzanak. Jézus azonban imádkozott, és aztán felkelt. És a Biblia szerint angyalok jöttek, hogy szolgálják neki. Nem kell feladnunk azért, mert nem könnyű. Keresztül kell imádkoznunk magunkat néhány dolgon. Zárkozz be egy szobába a Bibliáddal, és mondd, Istenem, nem jövök ki innen addig, amíg meg nem adod nekem a kegyelmet ahhoz, hogy kimenjek, és úgy viselkedjek, ahogy kell. Nem akarok dühös maradni, nem akarok keserű lenni. Nem lesz rossz a hozzáállásom, nem fogom az egész napomat önsajnálatban tölteni, amikor te ennyire megáldottál. És ember, ha még azt is hozzáteszed, hogy ezt mindennél jobban akarom, Istenem, olyan akarok lenni, amilyennél te akarsz tenni engem. Tudjátok, mi történik? Hossz! Jön a Szent Szellem. Felszabadul a kenet, és hirtelen nem is lesz olyan nehéz. Szeretem ezt. 1 Korintus 2.9. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. És a magyarázó Biblia azt írja arról, mit jelent az, hogy őt szeretni, szerető tiszteletben tartani, azonnal engedelmeskedni neki, és hálásan felismerni azokat a jó dolgokat, amelyeket ő adott. Már körvonalazódik, mi Isten terve a népével. For his people. Azonban nehéz időket élünk. Isten arra választott ki minket, hogy ebben az időben éljünk a bolygón. Kiválasztott engem, és megadta azt a kiváltságot, hogy ebben a történelmi időben hirdessem az evangéliumot. Milyen csodálatos felelősség és kiváltság ez számunkra. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ne viselkedjünk úgy, mint a többiek, nem törődve azzal, hogy minden nap emberek tömegei mennek a pokolba. Azt mondod, de hát én nem vagyok prédikátor. Nem kell, hogy az legyél. Legyen az életed a prédikáció. Menj ki a világba, és viselkedj úgy, mint Jézus. Gyerünk! Azt mondtam, menjünk ki a világba, és viselkedjünk úgy, mint Jézus. Ennyit kell tennetek. Menjetek ki, és mondjátok, Istenem, tegyél engem azzá, akinek te akarsz látni. Remélem, könnyű lesz, de ha mégsem, nem fogok elfutni. Atyám, imádkozom ma este itt mindenkiért. Magamat is beleértve. Hogy ezek a tőled jövő üzenetek tényleg igazán mély hatással legyenek az életünkre. Istenem, kérlek, nem akarom elvesztegetni az időmet itt Hörsiben. Azt akarom, hogy az emberek komolyabb kapcsolatot építsenek veled. Jobban elkötelezzék és odaszánják magukat. Szeretném, ha lenyűgöző módon tudnád használni őket, és azt akarom, hogy életük minden területén győztesek legyenek. Ezért megáldom most őket a Jézus nevében. Köszönöm, Uram, az életükön lévő kenetet. A kenetet, ami ma este itt van ezen a helyen. És köszönöm, Istenem, hogy hatalmas gyümölcse lesz az itt együtt eltöltött időnknek. Jézus nevében. Amen. Gyerünk, dicsőítsük az Urat!
0: Az elhangzott elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtái közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
0: Időjárás.
3: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Május 19-e van, jó idő lesz a folytatásban, majd erről is beszélek hamarosan, de egyelőre nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Hát május 19-én 130 éve született Bajor Gizi színésznő, Kossuth-díjas színművész, kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, kitűnően játszott klasszikus és modern darabokban, drámákban, vígjátékokban. A művésznő budai villájában Gobi Hilda létesített színész múzeumot, ismerte filmjei a Rongyosok és a Szűz, valamint a Gödője. 125 éve született Vasari Piri, színésznő, filmszínésznő, Budapesten látott napvilágot, Spanyolországban hunyt el. Először néma filmekben játszott, majd sok hangos filmben is szerepet kapott. A magyar filmek állandó vígjátéki szereplője lett kivételes karikírozó képességével, népszerű volt kabaré kupléival is. 87 éve született Izsófi Vilmos színművész, ő 64-ben végezte el a Színház és Filmművészeti Egyetemet, majd egy évet töltött a Pécsi Nemzetiben. Ezt követően a Nemzeti Színházhoz szerződött, majd 2000-től haláláig a Pesti Magyar Színház Társulatának tagja volt. 68 éve született Bubik István, Jászai Marília színművész, többek között a Kanyaron túl vagy a Halálra ítélt főszereplője. Ezen kívül ismertebb szerepe még a 8 évszakban alakított karaktere, az Óriás, a Vérszerződés, de színészként a színpadon is felejthetetlent alakított, többek között Shakespeare Rómeó és Júliájában. 157 éve született Torockai Ede, népies stílusú építész, iparművész és író, eredeti neve Vigand Ede, a torockói, később torockai nevet erdélyi tartózkodása után vette fel. 113 éve hunyt el a mai napon Báró Tolcsvai Korányi Frigyes belgyógyász egyetemi tanár, a magyarországi orvostudomány egyik korai meghatározó alakja, a Tudományos Akadémia levelező tagja. Fiai, ifjabb Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter és Korányi Sándor orvos professzor. Nevét több intézmény is viseli, mint például a Nagykállói Gimnázium, a Sote Korányi Frigyes szakkollégiuma, illetve a Korányi Kórház hivatalos nevén országos Korányi TBC és pulmonológiai intézet. 96 éve született szintén a mai napon Plesz Antal, Széchenyi és Ybl Miklós díjas építész. Fontosabb munkái a sok húzavonával elkészült miskolctapolcai Juno üdülőszálló, a sok-sok kompromisszummal megvalósult művészlakások, a BMW Miskolci és Bodrogkeresztúri gyárainak fejlesztési terve és a Máji Bor kombinált. 31 éve hunyt el Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 92 és 95 között elnökségi tagja. Híres írásai a Piros Madár, Üvegek, Tűfoka, Vendégség, Tornyot választok, vagy a Magyar Három Király. 5 éve hunyt el Vámos Tibor, Széchenyi díjas villamosmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, levelező tagjává 73-ban, rendes tagjává 79-ben választották. 10 évesen matematikus, fizikus szeretett volna lenni, de saját szavai szerint néhány igazi tehetség megismerése után váltotta matematikai, fizikai hátterűnek ígérkező villamosmérnöki tanulmányokra. 1945 tavaszán iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetemre, 49-ben szerzett diplomát. Részt vett az Inotai Hőerőmű és a Dunai műépítésénél. A villamos erőművek és rendszerek folyamat szabályozásával foglalkozott. Kandidátusi értekezését 1958-ban a dobos szénpor tüzelésű kazánok terhelés szabályozásáról írta. Érdeklődése hamar az éppen még csak kibontakozó számítástechnika irányába fordult. 1964-ben Benedikt Ottóval és Csáki Frigyessel megalapította az MTA Automatizálási Kutatóintézetet, a mai Sztaki egyik előti intézményét. Akadémiai doktori disszertációját ugyanebben az évben az erőművek és energetikai rendszerek dinamikus viselkedése, a számítógépes módszerek hazai alkalmazása témában védte meg. 74-ben a vezetése alatt az Automatizálási Kutatóintézet és az MTA Számítástechnikai Központ egyesülésével alakult meg a mai Sztaki, melynek 64 és 85 között igazgatója, 86-tól pedig az intézet tanácsának elnöke, professzora volt.

0: Anna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A vonatkozó fővárosi rendelet módosítását javasolja a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től indul dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket. Így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is dupla parkolási díjat fizethetnek Budapesten. Az intézkedés leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érinteti. Ha elfogadjuk, hogy az ingyenes parkolás nem biztosítható a továbbiakban az elektromos autók esetében sem, de párizsi mintarendelet budapesti átültetését továbbra sem javasoljuk, írta szombaton a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. Az intézkedés a fővárosi és a Pest vármegyei villanyautósok közel 20%-át érinti a szervezet szerint. Közölték, a 2026 évelei adatok alapján a tisztán elektromos autók részaránya a teljes magyar személyautó flottában még mindig alacsonynak számít, mindösszesen egy 2%-os szeletet képvisel. Vagyis messze vagyunk még attól, hogy az elektromos autók részaránya elérjen egy kritikus szintet, ahol azonnali beavatkozásra lenne szükség. Az intézkedés kellemetlen hatásai közé sorolták, hogy visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő károsanyag kibocsátás csökkentésére, sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autótulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem. Mindemellett javasolják a rendelet módosítását, hogy a tisztán elektromos gépjárművekre, ez az ötel kategória, önsúlytól függetlenül normál parkolási díjtétel vonatkozzon, olvasható a szervezet közleményében. A Scorpions 2011-ben közölte a nyilvánossággal, hogy visszavonul. Azóta másfél évtized telt el, és tagjai továbbra is rendszeresen járják a világot, hogy zenei életművüket bemutassák. Ennek részeként jönnek el ismét Budapestre, hogy 2026. június 20-án fellépjenek az MBM Dome színpadán. Ha valaki tudja, hogy mit jelent a háború, a németországi Hannover ma is élő idős lakosai közé tartozik, illetve fontossága miatt érte a város pusztító erejű brit-amerikai bombatámadás. 1943. október 8-án itt született Rudolf Schenker gitáros, ő ugyan nem élt át a szörnyűséget, de gyermekkorától emlékeztettek rá a már meglévő romok és a felnőtt emlékezet. Amikor megalapította első zenekarát, ma azzal is angolul énekeltek, mert a pop-rock rajongók még az NSK-ban sem fogadtak el mást. A Scorpions viszont éppen azt akarta bizonyítani már első angliai fellépésein, hogy németként is van keresnivalójuk a szakmában, a kezdeti fújolások ellenére is. Kitartásuk meghozta gyümölcsét, egyre sikeresebbek lettek, és nem csak angol nyelvterületen, hanem az egész világon. Ráadásul együtt éneklésre késztető szerzeményeik többsége belül maradt a rádióbarátnak nevezett 4 percen, így az éter hullámain is megállíthatatlanok voltak. Az 1989-es a keleti és a nyugati tömb közötti kapocs céljából szervezett moszkvai békefesztivál fellépőiként olyan tapasztalatokat szereztek, amelyek alapjaiban változtatták meg addigi politikamentes szemléletüket. Kedvező élményeiket a Wind of Change című szerzeményükben fogalmazták meg, nem is sejtve, hogy síkos talajra léptek. A nóta azóta sem vesztett népszerűségéből. A Szovjetunió tagköztársaságokra bomlása után azonban viharos idők következtek, amelyek köszönő viszonyban sem álltak az eredetileg békés dalszöveggel. A zenekart magával sodorta a dal címben említett világpolitikai változás szele,

Mátián Jáb szólógitáros, a lengyel Pavel Makivoda basszusos és a svéd Miki D. dobos. Nyilatkozataikban hitet tesznek amellett, hogy a zene jó és rossz helyzetben egyaránt gyógyírt ad a léleknek. A tervek szerint eltűnnek a parkolóautomaták, így megszűnik a készpénzes parkolás hamarosan, ami ellen több civil szervezet is tiltakozik, mivel nem minden sofőr használ okostelefont, vagy parkol olyan gyakran a fővárosban, hogy emiatt applikációt töltsön le. Emellett a parkolás díja is változik. Alapjaiban változhat tehát a rendszer 2026. július 1-től. A tervek szerint megszűnnek az utcai parkolóautomaták, a díjfizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson és SMS-en keresztül történhet, írja a blik.hu. Azzal természetesen, hogy az automaták megszűnnek, a jegyeket sem kell majd a szélvédő mögé helyezni, az ellenőrzés ugyanis rendszám alapján digitális adatbázisból történik majd. A készpénzes fizetés nem tűnik el teljesen, de csak utólagos ügyintézés esetén lehet majd használni. Az autósoknak 24 órán belül lesz lehetőségük erre az adott kerület ügyfélszolgáltatásán, ahol egységesen 3 órás parkolási díjat fognak felszámolni, függetlenül a tényleges várakozási időtől. Ha azonban valaki nem megy be még aznap, nyitvatartási időben, akkor természetesen pódíjat is felszámolnak. Több közlekedési civil szervezet is bírálta az új rendszert. A Zöld Utat a közlekedőknek, a Városjáróblog, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület és az Autósok Szövetsége közös levélben fordult a főpolgármesterhez. Szerintük a szabályozás aránytalan terheket róhat az autósokra, különösen azokra, akik csak ritkán parkolnak a fővárosban, vagy nem használnak okostelefont. Közben kamerás rollerekkel vadásznak a hazai autósokra. Budapest egyik kerületében fogják így ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron új budai szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. Hogy hogyan működik ez a technológia? A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition alapján működik, a járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagysebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat, és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. május 19-e van, kedd, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Elkészült a főváros csapadékvíz stratégiája, új helyre költözött az E.ON budapesti ügyfélszolgálata, krumpliba rejtett mobilokat hajítottak be a budapesti börtön udvarára. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új korszak jöhet Budapesten, elkészült a főváros csapadékvíz stratégiája. Nem elvezetni, hanem megtartani szeretné Budapest az esővizet a jövőben. A főváros elkészítette új csapadékvízgazdálkodási stratégiáját, amely a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb villámárvizekre, hőhullámokra és aszályos időszakokra reagál. A stratégia szerint a több mint 100 éves budapesti csatorna rendszer önmagában már nem képes megfelelően kezelni a szélsőséges időjárási helyzeteket. Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak az intenzív záporok, a villámárvizek, valamint a hosszabb száraz-forró időszakok is. Az új megközelítés lényege, hogy az esővizet ne problémaként, hanem értékes erőforrásként kezeljék. A cél az, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb része helyben maradjon, és ne a csatorna rendszeren keresztül távozzon. A stratégia több megoldást is javasol: esőkertek, zöld tetők, vízáteresztő burkolatok és csapadékvíztározók kialakítását, valamint az esővíz és a szürke víz újrahasznosítását is ösztönöznék. A fejlesztésektől azt várják, hogy csökkenjen az elöntések veszélye, mérséklődjön a városi hősziget hatás, és könnyebb legyen fenntartani a zöld felületeket a nyári hőségben is. A hosszú távú cél egy klímaadaptív Budapest kialakítása 2035-re, ahol az utcák, parkok és közterek a víz megtartásában is szerepet kapnak majd. A stratégia megvalósítását több ütemben tervezik, 3 évente felülvizsgálva az eredményeket és a szükséges módosításokat. Új helyre költözött az E.ON budapesti ügyfélszolgálata, akinek villamos energia ügyet kell intéznie Budapesten, annak mostantól új címet érdemes megjegyeznie. Megújult helyszínen várja ugyanis ügyfeleit az E.ON Hungária budapesti hálózati ügyfélszolgálata. A vállalat a korábbi Váci úti irodából a teljesen felújított Péterfi Sándor utca 21-23 szám alá költözött, a keleti pályaudvar közelébe. Az új ügyféltér modern környezetben biztosít személyes ügyintézést, mind a lakossági, mind a versenypiaci ügyfelek számára. A földszinten az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket lehet intézni, míg az emeleten a vállalati ügyfeleket fogadják. Az ügyfélszolgálaton időpontfoglalással és anélkül is lehet ügyet intézni. Az ügyintézők többek között új csatlakozásokkal, teljesítménybővítéssel, mérőhelyekkel kapcsolatos kérdésekkel és műszaki tájékoztatással foglalkoznak. Az új helyszín egyik különlegessége az úgynevezett videós ügyintézési rendszer. 5 modern ügyfélkiszolgáló fülkét alakítottak ki, ahol az ország más pontjain dolgozó szakértők videó kapcsolaton keresztül segítenek az ügyfeleknek. A rendszer célja, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés, különösen azok számára, akik előzetes időpontfoglalás nélkül érkeznek. Az E.ON Hungária ugyanakkor továbbra is arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint digitális csatornákon intézzék ügyeiket, mert sok folyamat online is gyorsan elérhető. Az új ügyfélszolgálati központ így egyszerre jelent fizikai költözést és technológiai váltást is, a cél pedig egyértelműen a gyorsabb és kényelmesebb ügyfélkiszolgálás. Még mindig rengeteg étel végzi a kukában, új kampányt indított a Navy. Hiába javult a helyzet az elmúlt években, Magyarországon még mindig elképesztő mennyiségű étel landol a szemétben. Új országos figyelemfelkeltő kampányt indított a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a pazarlás csökkentésére. A hivatal maradék nélkül programja most vándorló utcatárlattal próbálja megmutatni azt, hogy hogyan lehet egyszerű hétköznapi lépésekkel kevesebb élelmiszert kidobni. A kiállítás elsőként Abasár, Fót és Gödöllő településein jelenik meg, de több Pestvár megyei településen is jelen lesz. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon fejenként évente közel 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban. Ennek több mint egyharmada, azaz nagyjából 21 kg tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel elkerülhető lenne. A szakemberek szerint az országban évente kidobott élelmiszer mennyisége akár 372 ezer ember egy éves ellátására is elegendő lehetne. A kampány célja ezért nem csak a környezetvédelem, hanem a pénztárcák kímélése is. A hivatal szerint sok esetben már az is segíthet, ha a családok bevásárlólistával indulnak boltba, és jobban figyelnek a lejárati időkre, vagy kreatívabban használják fel a maradékokat. A Navy szerint az elmúlt években ugyan már sikerült csökkenteni a háztartási pazarlást, de még mindig túl sok étel végzi a kukában, teljesen feleslegesen. A probléma ráadásul nem csak gazdasági kérdés, az élelmiszer előállítás jelentős víz, energia és nyersanyag felhasználással jár, így minden kidobott étel komoly környezeti terhelést is jelent. A kampány ezért arra próbálja emlékeztetni az embereket, hogy a tudatosabb fogyasztás néha egészen apró döntésekkel kezdődik, például azzal, hogy csak annyit veszünk, amennyire éppen valóban szükségünk van. Nem mindennapi módszerrel próbáltak mobiltelefonokat becsempészni egy budapesti börtönbe, az eszközöket krumplikba rejtve dobálták át a kerítésen. A Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint ismeretlenek próbáltak tiltott tárgyakat bejuttatni a budapesti fegyház és börtön területére. Az egyik felügyelő a biztonsági ellenőrzés során talált rá az udvaron heverő, gondosan összekötözött csomagokra. Az átvizsgáláskor derült ki, hogy a burgonyákban mobiltelefonokat rejtettek. Összesen 10 darab kisméretű SIM-kártya nélküli készüléket találtak. A gyanú szerint a csomagokat kívülről a kerítésen átdobhatták be a börtön területére. A Büntetés Végrehajtás szerint nem egyedi esetről van szó. A hozzátartozók és külső segítők rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe, leggyakrabban mobiltelefonokat. Idén eddig 167 ilyen esetet regisztráltak országszerte. A hatóság szerint ugyanakkor az elmúlt években jelentősen csökkent a tiltott mobilok száma a börtönökben. A statisztikák alapján 2021-hez képest több mint 35%-os visszaesést mértek, amit a szigorúbb ellenőrzésekkel és a modern technikai eszközökkel magyaráznak. A mostani eset viszont jól mutatja, hogy a kreativitásból továbbra sincs hiány. A telekommunikációs burgonyák valószínűleg még a tapasztalt őröknek is okoztak néhány meglepett pillanatot. Minden előzmény nélkül támadt rá egy fiatal nőre egy agresszíven viselkedő férfi Budapest egyik forgalmas busz megállójában. A megdöbbentő jelenetet többen végignézték, a támadót azonban végül nem tudták előállítani. Döbbenetes utcai agresszióról számoltak be egy helyi közösségi oldalon Új-Budán. A bejegyzés szerint délután 4:45 körül a Szent Gellért tér 7-es busz megállójában egy zavartan viselkedő férfi odalépett egy ott várakozó fiatal nőhöz, majd minden előzmény nélkül gyomron fejelte. A szemtanúk szerint a támadás teljesen váratlanul történt. A nőnek esélye sem volt reagálni vagy kitérni. A jelenetet többen is látták a környéken a várakozó autókból. Egy férfi azonnal félreállt, hogy segítsen a sértetnek és számon kérje az agresszív támadót, ám mire odaért, a sokkos állapotban lévő nő már felszállt az érkező buszra és elhagyta a helyszínt. A beszámolók szerint a támadó azután továbbra is fenyegetően viselkedett a megállóban lévőkkel. A járókelők értesítették a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Intézkedés azonban végül nem történt, mivel a sértett addigra távozott, Hivatalos feljelentés nem érkezett, és a helyszínen nem állt rendelkezésre azonnal felhasználható kamerafelvétel sem. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek az emberek a nagyvárosi köztereken, különösen akkor, ha váratlanul agresszív vagy zavartan viselkedő személlyel találkoznak. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszda Park az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe. A Villa Budapest összegyűjtötte az oldalán, hogy miben volt első a fővárosunk Budapest. 1837. augusztus 22-én nyílt meg például Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, amely ekkor még az Asztória, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt. A nyitó előadáson Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámáját, majd Eduard von Schenk Belizár című szomorú játékát mutatták be. Bár a városban már 1812 óta működött egy színház, az viszont csak német nyelvű darabokat játszott. A Pesti Magyar Színházban operát és drámát egyaránt nézhettek a nézők, 1840-ben nevezték át Nemzeti Színháznak. Miután Pest, Buda és Óbuda egyesült, szükség volt egy polgármesterre, aki a gyakorlatban vezeti a várost, hiszen a főpolgármester inkább reprezentatív és ellenőrző szereppel bírt. Így hát 1873-ban megválasztották a már akkor is népszerű várospolitikust, Kammermayer Károlyt polgármesternek. Kammermayer korábban részt vett az 1848-as szabadságharcban hadnagyként, 1857-ben a Pesti Dologháznál volt tisztviselő, 61-ben Buda főjegyzője lett. 1867-től Pest tanácsnoka volt, aki a közegészségügyi és köztisztasági ügyekért felelt. Polgármesterként a város új korszerű közigazgatásának kiépítése, a hivatalok beindítása, az új kerületi előjáróságok megszervezése kötődik a nevéhez, de olyan nagy beruházások is, mint a Fővámtéri nagyvásárcsarnok és a közvágóhíd. Budapest első vásárcsarnoka az ország első vásárcsarnoka is volt. Az épülettípus a 19. században vált népszerűvé, amikor is a megnövekedett lakosságszám és a csökkenő közbiztonság miatt a városokból egyre inkább kiszorultak a nyílt piacok, helyüket pedig átvette a fedett tér. A Fővámtéri csarnok az Egyesített Budapest első nagyobb építészeti beruházása volt, amit még az első polgármester indított el. Az épületet az a PESZ Samu tervezte, akinek a Műegyetem könyvtárát és az országos levéltárat is köszönhetjük. A központi vásárcsarnok érdekessége, hogy eredetileg még saját vasúti rakodóvágánya is volt, a felszín alatt pedig egy folyosó kötötte össze a rakparttal. A budai oldalon csak 1902-ben épült vásárcsarnok, ez volt a 6. számú, amit ma Batthyány téri vásárcsarnokként ismerünk. Első cukrászdáink Budához köthetőek, ugyanis az első hivatalosan bejegyzett cukros süteményesünk 1718-ban Budán kapott engedélyt arra, hogy cukrászdát üzemeltessem, bár ekkor még ezzel a nyugatabbra nagyon is jól prosperált vállalkozással itthon olyan nagyon nem tudtak mit kezdeni az emberek. Jó száz évvel később, 1827-ben a mai Szentháromság téren nyitotta meg süteményüzletét Schwab Ferenc cukrász, a még ma is üzemelő Európa szerte híres Russwurmot. Érdekesség, hogy az alapító halála után József Nádor egykori udvari sütője Richter Lénárt vitte tovább az üzletet, aki annyira ügyes cukrászmester volt, hogy még Bécsből is rengetegen jöttek, kifejezetten az ő süteményei miatt. Ami a pesti oldalt illeti, az első cukrászdát 1847-ben Kugler Emil alapította a József Nádor téren. 1870-ben a mai Vörösmarty térre költözött, és ma Zserbó néven ismerjük. Bár felnőtt műsorokat már a 60-as évek közepétől találhattak az Arra vágyok Budapest éjszakai szórakozóhelyein, a város első igazi Maszek Night klubja csak 1958-ban nyílt meg. Nevét a hollywoodi Pink Pussycat bár ihlette, és annak ellenére, hogy a bejárat fölött a rózsaszín cica név díszelget, előszeretettel hívták rózsaszín cicáknak is. Tükrök, rózsaszín plusz cicával ékesített zongora és apró intim hangulatú galéria tartozott a szép lányok birodalmához, aki pedig férfiasabb szórakozásra vágyott, mehetett a rózsaszín cseppkőbarlangot idéző billiárdszobába játszani. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Villa Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokhatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható.

0: Budapest Update.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A 3 napos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz 0., valamint mínusz 1. nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i 0. napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovics és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kon Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mário Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel a megtalált boldogságunkról beszélgetünk, legyen ez globális, legyen ez nemzetre vonatkoztatható, legyen ez a saját kis privát boldogságunk, mert a megtalált boldogsággal kapcsolatban nagyjából bármilyen aspektusból nézzük is, ugyanazok a dolgok vonatkoznak. Szia Nelly, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Amikor megtaláljuk a boldogságot, akkor ugye én legalábbis azt gondolom, hogy szépen és kedvesen be kell mutatkoznunk neki, hogy szia, én vagyok ez, eddig úgy éreztem magam, hogy, és aztán a boldogság is bemutatkozik nekünk, de hogy meg kell találnunk a közös hangot, mint ahogyan meg kell tanulnunk a kisbabánkat is, amikor megszületik, hiszen ott van egy kész kis ember, neki már van személyiség, és az elkezd megmutatkozni.
2: Abszolút egyetértek. Ez olyan, mint a barátság eleje, amikor még ilyen minden szép és színes, és csillog, és villog, és csak azt tudod, hogy nagyon vártál rá, már vágyakoztál arra, hogy találkozz valakivel, aki ugyanúgy megért téged, aki szeret téged, aki támogat, aki ugyanazokat a dolgokat szereti, mint te, ugyanarra vágyik, és amikor elérkezik, akkor persze meg kell egymást tanulni, szóval akár egy új munkahelyen az első napon, amikor az ember izgatott, és azt várja, hogy úristen, biztosan képes leszek rá, biztosan megfelelek, majd biztosan jó leszek, majd jól fog ez működni, vagy mondjuk egy párkapcsolat legelején.
1: De milyen érdekes eleve már ez, miért nem azt mondjuk, hogy igen, tudom, hogy milyen jó leszek, mennyire klassz lesz, ezt csinálom, azt csinálom, így csinálom, úgy csinálom, munkahelyen, vagy párkapcsolatban, hogy majd ezt a sok mindent csináljuk együtt, tehát, hogy mindig az első a kételkedés és a kérdés. Miért? Ez determinált az emberben?
2: Igen, sokkal könnyebb a rossz dolgokra gondolni.
1: Ugye a Pretty Woman óta tudjuk ezt is, hogy a rosszat mindig könnyebb elhinni, de igen, valóban így van.
2: Igen, valóban így van. Nem merjük elhinni, hogy most valami jó dolog történik. Nem merjük el, hogy egyébként ez nekünk van közünk, vagy hogy mi ezt megérdemeljük. Uh-huh. Hát, hogy ez nekünk jár, hogy ez nekünk a komfortos is tud lenni, hogyha beengedjük, hogyha megengedjük saját magunknak. Valamiért azt hiszem, hogy az ember bármennyire is utálja, de valahogyan könnyebben tud asszimilálódni a rosszabb dolgokhoz. Egyszerűen elfogadja, fejet hajt, azt mondja, hogy ez, hát Istenem, az élet ilyen, vagy ezt osztotta nekem, vagy ezek a lapok, és akkor azt mondja, hogy oké, ezen nem tudok mit változtatni, el kell fogadjam. De hogyha valami jó dolog történik, akkor azon elkezd kételkedni, hogy vajon ez, hol a csel?
1: De így kondicionál bennünket az élet, vagy ez egy magyar szokás? Mert például azért, hogyha az amerikai társadalmat nézzük, és nem csak arra gondolok, hogy filmekben mit látunk, de ott azért egészen másképp nőnek fel a gyerekek. Kifejezetten mostanában különösen ügyelnek a szülők arra, bátor vagy, mondd ki a tükörbe, bátor vagyok, ügyes vagyok, szép vagyok, okos vagyok, képes vagyok rá, ezt erősítik folyamatosan a gyerekekben. És nem csak mai napság, tehát nem az elmúlt 5 évre gondolok, hanem mondjuk az elmúlt 30-ra.
2: Igen, ez nagyon, lehet azt mondani, nemzeti, szóval velünk is ez történik. Hogyan nevelődünk, hogyan szocializálódunk, nálunk mit illik, mit nem. Ja, nem illik dicsekedni, nem illik azt mondani, hogy én ebben jó vagyok, mert milyen dolog már az, hogy elismerem az eredményeimet, a sikereimet.
1: De miért nem? És miért nem nevethetek a saját viccemen? Meg miért mondják azt, hogy az öndicséret büdös? Miért volna az?
2: Én egyébként nagyon szeretek nevetni a saját vicceimben.
1: Én is, hát azért mondom el, mert szerintem vicces, hát akkor miért ne nevetnék rajta?
2: Így van, igen. Igen, de azzal már nagyon másképp vagyunk, hogy nekünk mit illik saját magunkra vonatkozólag kifelé kommunikálni. És sokkal inkább arra figyelünk, hogy mások mit gondolnak rólunk, és hogy mások mit kommunikálnak rólunk. És amikor megérkezik hozzánk mondjuk egy negatív kritika, azon túlmenően, hogy nyilván azonnal detektáljuk, azonnal látjuk, érezzük, hogy ez rossz, hogy ez nem esik jól nekünk. Ha nem becsüljük saját magunkat, akkor nagyon könnyen eljutunk oda, hogy ez egy tény.
1: Uh-huh. De amikor ez megállapítatik bennünk, hogy ez egy tény, azt én mindig úgy fogalmazom, hogy ketté vagyunk osztva önmagunkon belül is, tehát hogy van néha a rossz fej, aki szól, és szerintem ez ő.
2: Igen, egyértelműen az, aki,
1: aki... Nyilván az is én vagyok, tehát hogy nem, de őt hátra kéne ültetni, vagy nem igen.
2: Szóval amikor megérkezik a boldogság, és hogyha meg akarjuk ismerni, és be akarjuk engedni az életbe, akkor az életünkbe, akkor érdemes kíváncsisággal tekinteni rá, érdemes megismerni, hogy nem a kételj oldaláról, hogy miért jött vajon, azért jött-e, hogy majd bántson, hogy majd elmúljon, hogy majd vége legyen, hanem azért jött, hogy együtt megteremtsük azt a lelki, érzelmi, akár fizikai jólétet, amiben élni szeretnék. És hogyha kellő kíváncsisággal figyelem azt, hogy milyen most együtt vele az élet, akkor azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb leszek arra, hogy ezt az egész állapotot, ha nevezhetem így a boldogságot, ezt fenntartsam hosszú távon.
1: Fenntartani valamit hosszú távon már önmagában nagyon mellós dolog. Nem mondom, hogy nehéz, de komoly odafigyelést és energiát igényel. Amikor elcsípem azt az érzést, hogy hopp, hello élet, most boldog vagyok, merevítsük ki ezt a pillanatot, akkor ha nagyon figyelek és résem vagyok, akkor megtanulhatom azt összes reakcióját a testemnek, testi-lelki reakciót, liba bőr, jó érzés, szorul a mellkasom, de olyan jóból szorul, hogy kell venni egy nagy levegőt, és vigyorgok. Tehát, hogy ezeket felismerjem, mert akkor ezeket utána be lehet hívni.
2: Igen, szerintem mindenkinek vannak ilyen emlékei. Tehát az emlékeidből
1: is... tudatosan tudjuk csinálni? Ezt abszolút. Lehet gyakorolni?
2: Abszolút. Mikor éreztem utoljára? Mikor volt, hogy... Aha. Libabörös lettem, és jó érzésből, de nem megijedve, hanem hogy jó volt. Mikor éltem meg utoljára ezt a pillanatot, vagy ilyen nagyon hasonlót? Mikor éreztem utoljára így? Mikor éreztem, hogy hú, de jó, egy nagy levegőt venni. Szóval érdemes, mert hogyha már van egy, ugye a magyar képi, a magyar nyelv az nagyon képi, amikor azt mondom, hogy képtelen vagyok megélni, vagy képtelen vagyok megcsinálni valamit, az azért van, mert nincs
1: róla képem.
2: Így van, nincs róla képem. De hogyha van róla képem, és általában már felnőtt korban azért elég képpel rendelkezünk, akkor behívom azt a képet, és azt mondom, hoppá.
1: Vagy csinálok egy képet, nem?
2: Hát és amikor először
1: mert a manifestációval csinálsz. Kapcsolatban mindig ezt mondják, hogy képzeld el.
2: Így van.
1: És ez nem csak a spiri gondolkodás, sőt, hát menjünk vissza egészen az eredőhöz, tehát azért ezt a Biblia is elmondja, Jézus is elmondja, hogy tudd és lásd.
2: Így van. A vizualizációnak egyébként is hatalma
1: ez
2: van.
1: A kép ugyanúgy ér, ugye?
2: Abszolút. Ráadásul, hogy az agy az tényleg úgy működik, hogy amit kellő rendszerességgel képzelek, az tényleg tényként kezeli. Tehát nem véletlenül született meg a pozitív pszichológiának is az az eszköztára, aminek az egyik, mondhatni, koronája a vizualizáció, vagy mondjuk a meditáció, vagy az, hogy leírom, lerajzolom. Tehát amikor megjelenítem, hiszen így manifestálom aztán utána az életembe.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjével, úgyhogy folytatjuk ezzel a bizonyos képpel, az elképzelés fontosságával, hogyan csináljuk. Érdemes-e mondjuk írni hozzá, érdemes akár lerajzolni, vagy mondjuk, hogyha van AI a kezünkben, akkor el tudjuk mondani neki, hogy szeretnék látni egy házat, egy szobát, egy lakást, egy autót, egy helyzetet, egy munkahelyet, ami így meg így néz ki, ott ülök én. Használd ezt a képet. Én nagyon boldog vagyok, jól érzem magam tőle. Tehát még ez a segítség is megvan, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy okosan és ügyesen használjuk a rendelkezésünkre álló technikát, technológiát, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat tudunk belőle kihozni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Megtalált boldogság, erről beszélgetek mai vendégemmel a műsorban, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság trénerrel. Szóval az elképzelés, a képes vagyok rá, a van róla képem hatalma. Hogyan tudunk képet gyártani magunknak, hogy legyen mibe kapaszkodnia az elmémnek, hogy aztán ezt ki tudja küldeni a világba, vagy hogy amikor beszélek a vágyaimra, akkor megjelenjen hozzá egy kép. Még akkor is, hogy egyébként eredendően ahhoz nincs kép, hiszen még nem történt meg.
2: Szoktam egyébként kérdezni, hogy el tudod képzelni? És meglepő módon van egyszer-kétszer, aki azt mondja, hogy nem. Nem tudom elképzelni. Nem tudom elhinni. Ez azt jelenti valójában. Nem tudom elhinni, hogy ez velem megtörténhet. Akinek nincsenek nagyon hasonlatos tapasztalásai, tehát nincs meg már az a kép a fejében.
1: Vagy még,
2: igen. Nagyon nehezen tudja elképzelni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az emberi elme elképesztően csodás. Szóval én még nem láttam olyat, aki mondjuk a kezdeti bizonytalanság után ne tudta volna, aztán végül lehet, hogy egy óra múlva, lehet, hogy egy nap múlva, vagy lehet, hogy egy hét múlva, de elképzelni, hogy hogyan lehetne jobb. Mert az agyunk sokszor képeket úgy alkot, hogy nyilván a meglévő emlékekből, de nagyon sokszor úgy alkotunk képet, hogy vesszük, mondjuk láttuk valahol, ami nem velünk történt feltétlenül, mondjuk egy film jelenetei jelenik meg például előttünk, mert ugye felidézünk valamit, vagy látunk egy festményt.
1: Mert jó érzést keltett bennünk.
2: Így van, vagy látunk, nem tudom, az utcán egy anyukát a kisgyerekével, és abszolút abból jön el. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy lehet egyébként trenírozni az agyat, méghozzá úgy, hogy nem
1: tudom. Ugyanúgy, mint az izmaink?
2: Abszolút. Mondjuk képzeld el, hogy ülsz mondjuk a metrón, lehet, hogy sokan ülnek a metrón, vagy a buszon, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, és én ezt régen nagyon sokat játszottam a barátnőmmel. Képzeld el, hogy az a fiatal fiú, akit szembe ül, ismerjük, tudjuk, mivel foglalkozik, tudjuk, hova siet, tudjuk, hogy milyen az élete, és elkezdtünk egy forgatókönyvet írni valójában az ő életéről. Vagy az a nő, aki ott áll, és kapaszkodik, és látszik, hogy összeráncolja a homlokát, vagy most mire gondol, milyen az élete, kikkel kapcsolódik, vagy aki éppen telefonon beszél, most miről beszél, és kivel. Úgyhogy érdemes elképzelni olyan dolgokat, amiknek tulajdonképpen nincs köze a valósághoz, de hogyha ezt így gyakoroljuk, akkor egy idő után képzeld el, hogy te vagy az az ember, aki most éppen élete legboldogabb napját fogja megélni ezen a napon, mert ahova most igyekszik, mondjuk egy állásinterjúra, az pozitív vége, annak pozitív eredménye lesz, felvesznek, megkapod azt az állást, azt a munkai közeget, amire vágysz, és mondjuk adott esetben azt a bért, amit nagyon szeretnél, amit megálmodtál magadnak, akár csak ilyen földi dolgokon keresztül. Vagy képzeld el, hogy az az autó, amit most a szalonban látsz, az mondjuk a tiéd. És ezt egy picit még tovább víve, a vizualizációnak tulajdonképpen az is a célja, hogy ne csak trenírozz az agyat, hanem hogy az a rengeteg képi üzenet, amit alkotunk egy vizualizáció során, az utána pedig cselekvésbe menjen át, vagyis elkezdjünk tenni érte. Nem azt mondom, hogy mindenki tud tenni azért, hogy az az autó, amit mondjuk megálmodott abban a szalomban ott áll, és mondjuk a holnap már az övé legyen, de hogyha el tudom képzelni, hogy valaha egyszer, majd annál a cégnél fogok dolgozni, és azon amellett az íróasztal mellett fogok ülni, amit éppen láttam oda felé menet, akkor azt is meg tudom fogalmazni egy idő után, hogy és ezt hogyan fogom elérni.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénere műsor mai vendége, akivel a megtalált boldogságról beszélgetünk, és arról is, hogy mi a teendő akkor, amikor ez a boldogság megvan, megérkezik, bemutatkozunk neki, hogy én vagyok én, ő pedig a boldogság, és akkor innentől kezdve hogyan tudnánk a lehető leggyakrabban és a leghosszabban együttműködni. Hamarosan folytatjuk.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. És akkor most ebben a beszélgetésben szedjük össze az összes olyan dolgot, amivel a boldogságot magunknál tudjuk tartani, amiben a boldogságot meg tudjuk nevezni. Fontos ez például? Ez egy pillanat? Ez egy érzés? Ez egy állapot? Hogyan élem én ezt meg? Érdemes-e például ezt leülve összeírni nyugiban, hogy számomra a boldogság mit jelent? Ugye a könyv kapcsán többször beszélgettünk, te meg én már erről, sokszor beszélgettünk itt a rádióban is erről, de nagyon fontos, hogy ez mindenkinek más, mindenkinek van egy egyéni boldogsága, van annak külön, saját, egyéni, személyre szabott illata, állapota, érzése, színe. Vannak hozzá kapcsolódó emberek, élethelyzetek, életkorok. Ezeket szerintem tökre érdemes lejegyezni, hogy legyen az embernek egy olyan utikalauza a saját boldogságához és a boldogságában, amire mindig lehet támaszkodni.
2: Nagyon jókat mondasz, és azt gondolom, hogy az egyéni boldogság az attól annyira egyéni, mert ha belegondolsz, hogy a hüvelykujjunk mennyire különbözik, ugye az új lenyomatunk alapján mindannyian nagyon egyediek vagyunk.
1: Tudtad, hogy még az ajkak mintája is olyan?
2: Igen, és ez elképesztő. Egyedi, elképesztő. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés, amire választ kell találnunk, amikor a boldogságunkat keressük, vagy amikor megérkezik, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, na igen, ez az, hogy mit akarok én? Ugye ez a mit akarok én, mit szeretnék, engem mit tesz boldoggá, az sokszor először támaszkodik azokra a dolgokra, amiket eddig megérkeztek. Mert akkor alapvetőleg számomra ez lehetséges, ez elérhető, de ez egy limitáció. Ha pedig arra gondolok, hogy mások boldogságára asszociálok folyamatosan, akkor pedig az nyilván mások életét fogom élni típusú történetben megy át, és mindjárt nem a saját boldogságomat fogom élni. Valahogy belülről fogom érezni, hogy valami nem oké, persze minden rendben, akár panaszra nincs is okom, de mégis azt érzem, hogy valami nincs rendben, nem vagyok a helyemen. Szóval pontosan mit szeretnék, engem mit ez boldoggá, ezt akár le is írhatjuk, igen, lehet egy ilyen jó kis listát írni.
1: Érdekes különben, mert abban a pillanatban, és bocs, hogy közbevágok és megálltalak egy pillanatra, de abban a pillanatban, amikor föltesszük magunknak a kérdést, akkor az ember hirtelen megáll, oké, mitől is vagyok boldog? Mikor voltam boldog? Mi is az tulajdonképpen? Milyen érzés?

0: Szóval ezer és ezer fájlt megnyit az ember agyában, és mindegyikre érdemes ránézni.
1: Nekem tetszik egyébként az a hasonlat, amivel már jöttél, és azt mondtad, hogy nevezzük meg, illetve nem is nevezzük meg, hanem kezeljük, hogy képzeljük őt el, mint egy személyt.
0: Igen.
1: Mert a párkapcsolati problémák esetén hozzám érkezőknek szoktam egyébként mondani, hogy sokszor igényekkel, meg elvárásokkal érkezünk, és talán így vagyunk a boldogsággal is. Igényeink vannak, én ezt szeretném, én ezt akarom, nekem ezek az elvárásaim, de abban nem is gondolunk bele, hogy mi van akkor, hogyha ezek mind teljesülnek. Tételezzük fel, teljesül. Tételezzük fel, megérkezik az a pár, az a pasas vagy nő, akire annyira nagyon régóta vágytunk, és vajon, hogy tartós lesz-e közöttünk ez a kapcsolódás, hogy tartós lesz-e a mi párkapcsolatunk, és boldogok leszünk-e együtt, azt vajon tényleg csak azt határozza meg, hogy én őt milyennek alkottam, meg hogy milyenre vágytam? Én azt hiszem, hogy ez egy két oldalú történet. Azzal soha nem számolunk, hogy vajon én illek-e ahhoz a vízióhoz, ahhoz az álomképhez, ami aztán megérkezik. Mert
0: magyarul tényleg az én vágyam-e az a dolog, vagy valami nagyon régen bennem munkálódó viselkedési vagy megfelelési formának a lenyomata. Tehát ez olyan, mint amikor az ember nagyon sokáig van benne egy párkapcsolatban, nagyon akarja, hogy szeretve legyen. Jól működik a kapcsolat, de akar megfelelni. Sok ember él megfelelési kényszerrel, főleg szerintem a mi generációmban, kisebb vagy nagyobb mértékben, de biztos vagyok benne. És akkor megállok egy kirakat előtt, mondjuk most már nincsenek annyira kirakatok, de mondjuk akkor az online felületen nézek valamit, és azt mondom, hogy de jól néz ki ez a ruha, most csak mondok valamit. És megállsz egy pillanat, és azt mondod, oké, ez most nekem tetszik, vagy annak a nőnek tetszik, aki ennek a férfinak a barátnője, társa, párja, felesége. Neki akarok tetszeni, és azért tetszik, vagy ez valójában nekem nem tetszik. Nem egyszerű egyébként még a kérdést sem feltenni magunknak, de amikor erre tudunk válaszolni, az óriási előrelépés, meg egy tök nagy felszabadulás.
1: Abszolút. Hát ott a próbafőke. Fel kell próbálni. Hát én azt gondolom, hogy ha túl sokat vacilálunk, hogy vajon belemerjünk menni, mondjuk velünk szembe jövő bármilyen lehetőség érkezik, és vajon megpróbáljuk-e, akkor aztán el fog robogni mellettünk. Szóval mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nincs róla képem, mert nem tapasztaltam még, meg ez valami új. Próbáljuk ki. Nézzük meg, hogyan működünk együtt, és közben is természetesen válthatok irányt, és hát ugye, ahogy a párkapcsolatokban is, az emberek valahogy alakulnak egymáshoz, valahogy megképződik az az egység. És ennek kell idő. És ez szerintem a boldogságunk elfogadásához is kell idő. Nem lehetünk azonnal mindennel rendben. Lehet, hogy először sokként ért. És ugye visszautalva arra, hogy persze könnyebb a rosszat elhinni, jöhetnek a kétségek, hogy ez biztos, hogy nekem szól, én biztos, hogy erre, tehát hogy én ezt megérdemlem, vagy ez velem történik, vagy ez jó-e, tényleg jó-e, vagy ebben van valami trükk, hol az a apró betűs rész, aha, amit még nem olvastam el. Szóval meg kell menni szerintem.
0: Na pont emiatt gondolom én azt, hogy érdemes elkezdeni leülni és kézzel írni. Valami kis cuki füzetet vegyünk magunknak. Tényleg működik a dolog, legyen a táskánkban, és ha várakozunk, hogyha éppen leparkoltunk, és még van 10 percünk, írjuk bele ezeket a kérdéseket, amik megmaradnak a fejünkben. Jobb leírni, tök jó az is, hogyha az ember mondjuk magának küld hangüzenetet, mert ezek a hangjegyzetek is nagyon jók, mert abban benne van ugye az is, hogy éppen milyen állapotban voltam, amikor ezt a kérdést lejegyeztem magamnak hangban, vagy amikor ez a kérdés megjelent bennem, de hogyha ebből elkezdünk írni egy füzetbe, akkor tök jól fogjuk látni, hogy honnan, hova jutottunk. Legyen ez mondjuk az első lépés, itt a jó tanács sorában a megtalált boldogsághoz, mert hogy ebből majd még lesz több beszélgetés is Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel. Itt a Mannán. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Én is hálás vagyok, hogy itt láttam.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató találmányok sorozatunkban most a főszereplő az elektromágnes, és William Sturgeon, brit feltaláló fizikus, villanyszerelő és tudományos professzor, akinek az elektromágnest, pontosabban annak megtervezését köszönhetjük, valamint így aztán az első elektromos kommutátor és mozgó tekercses galvanométer megépítését is. Természetesen az elektromágnes nagyon sok további tanulmánynak volt az alapja, úgyhogy erről is szó lesz még, mert ezek a találmányok nem csak azért voltak fontosak, mert akkoriban képviselték magukat, hanem azért is, mert megalapozták a későbbi fejlesztéseket, például a modern villanymotorokat és a táviratot többek között. Sturgeon 1783. május 22-én született Whittingtonban, az Egyesült Királyság Shropshire megyéjében. John Sturgeon bevándorló cipész és Betsy Adcock egy kis kereskedő lánya volt. Az ő édesanyja és édesapja, az ő egyetlen gyermekük volt, William, és már egészen korán megtanulta édesapjától a cipész szakmát, de amint be tudott lépni a katonaságba, fel is hagyott a cipészettel, neki valahogy nagyobb kihívásokra volt szüksége. 1802-ben volt 19 éves, amikor is belépett a hadseregbe, konkrétan a Westmoreland milíciába, két évvel később pedig a délkelet londoni Woolwich-ben található ketes tüzérzászlóajnál volt. A szabad idejében Sturgeon önállóan kezdte el tanulmányozni a természettudományt, valamint az elektromos és mágneses jelenségeket. Woolwich-ban eltöltött ideje alatt megismerkedett egy cipőbolt özvegy tulajdonosával, Mary Huttonnal, aki aztán a felesége is lett. Vele lenne három gyermeke, akiket gyermekként sajnos el kellett, hogy veszítsen, tehát tulajdonképpen volt három gyermeke, csak nagyon korán meghaltak, hogy abban az időben nagyon sok gyermek. Amikor aztán 1820-ban elhagyta a hadsereget, visszatért a szülővárosába, Whittingtonba, és gyermekkorában tanoncként megszerzett tudását elkezdte alkalmazni, amikor a csizma gyártásának szentelte az idejét. Ezt az időt azért igyekezett megosztani a matematika és a fizika foglalkoztatásával és tanításával. Négy év után aztán visszatért Woolwich-ba, és a tudomány, illetve filozófia professzora lett a Surrey Enniscombe kelet-indiai királyi katonai főiskolán. 1825-ben megépítette az első állítható elektromágnest, amely a Royal Society of Artson díjat el is nyerte, ezüstérmet és három gineát tartalmazott, hogy támogassa ennek az eszköznek a megvalósítását. 1828-ban a francia André-Marie Ampère ötleteitől ihletve feltalálta a mágnes szelepet, két évvel később pedig olyan akkumulátor dolgozott ki, amelynek élettartama hosszabb, mint az Oles Alessandro Volta által kifejlesztett akkumulátoré. 1832-ben már előadásokat tartott az Adelaide Gyakorlattudományi Galériában, és még abban az évben megépítette az elektromos motor és a modern iránytű kommutátorát. Az első mozgótekercses galvanométert 1836-ban fejlesztették ki, ugyanabban az évben megalapította a havi magazint, az Annals of Electricity, John Peter Gassot és Charles Vincent Walker társaságában. Presztízsértékű volt ez a kiadvány, és addig tartották fenn, amíg elérte a 10 kötetet 1843-ban, amikor is az utolsó példánya megjelent. Ha innen folytatjuk, akkor az az időszak jön el, amikor az elektromágneses gépekről írt első közreműködését a Royal Society elé terjesztette, ami nem volt egyébként olyan nagy siker, mert hogy nem voltak hajlandóak ezt közzétenni, ez volt a filozófiai tranzakciók, aztán később megjelent. Utolsó évei pedig már 1840-ben járunk, a manchesteri Royal Victoria gyakorlattudományi képtár felügyelője lett, és négy évig töltötte be ezt a tisztséget, aztán készített egy újabb publikációt, a Filozófiai Felfedezés évkönyvei címűt, a Tudomány és a Művészet Haladásának havi riporterét. Tagja volt a manchesteri Irodalmi és Filozófiai Társaságnak is, amelyből aztán támogatást és az évek során járadékot is kapott. 1847-ben történt, amikor a brit fizikus súlyos hőrkorút rohammal tulajdonképpen kórházba került, és ez úgy érintette az egészségét, hogy soha nem tudott 100%-osan meggyógyulni, ezért úgy döntött, hogy Prestwichbe költözött, hogy kevesebb szennyeződés érje a szervezetét, egy tisztebb levegőjű környéken lakjon. Elkészítette aztán később az első felfüggesztett tekercses galvanométert, egy eszközt, amely lehetővé tette az áram mérését, és ezen felemények mellett a munkája lehetővé tette az elektromos elem javítását, elsőként leírva az egyesítési folyamatot egy higanyos elemben lévő cinkelentről. elektródon keresztül. A hőelektromosság elméletén is dolgozott, ehhez több mint 500 üstököst figyelt meg, és megállapította, hogy egy nyugodt éghajlaton pozitívan töltődik fel a légkör, növelve ezt a töltetet. Ő volt tehát az az ember, akinek nagyon sok későbbi találmányt köszönhetünk, William Sturgeon.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem mindannyian tudjuk, hogy a leszgyezőknek volt némi szenvedét közvetítő hatása a múltban. Volt a legyezőknek egy titkos nyelve, konkrétan flörtölni tudtak vele az úri hölgyek a múltban. Ugye több ezer éve használja az emberiség a legyezőket, eredetileg ezek teljesen funkcionális eszközként szolgáltak, konkrétan az volt a dolguk, hogy enyhítsék a meleget, vagy távol tartsák a rovarokat. Az idők folyamán azonban a legyezők a flörtölés, valamint a szerelmi évődés kellékévé váltak, egy egész jelrendszer, titkos nyelv épült köréjük. A legyezők története egészen az ókorig vezethető vissza, egészen messzire nyúlik az ő történetük. Ekkor azonban sokkal inkább még csak praktikus kiegészítőknek számítottak, semmint divatkelléknek, vagy egy titokzatos nyelv közvetítőjének. Az utóbbi szerepkört a 19. századtól töltötték be, amikor a fiatal hölgyek és urak csak nagyon szigorú keretek között érintkezhettek és kommunikálhattak egymással. Az ifjúság azonban már akkoriban is találékony volt. A legyező nyelv segítségével üzentek egymásnak, társaságon belül is nyilvánosan a szerelmesek. Nos, hogy ez valóban így esett, azt már senki nem mondhatja meg biztosan. Egyesek szerint a legyező nyelv csupán városi legenda volt, mások szerint viszont valóban így flörtöltek az úri társaság tagjai, és nem csupán a fiatalok. A legyező nyelv egyébként számos irodalmi műben is megjelenik, de egyéb értekezések is születtek arról, hogy milyen legyező mozdulat mit jelenthetett a múltban. A titkos legyező nyelvnek volt mítosza. Több mendemonda is kering arról, hogy kitalálta ki a legyezők titkos nyelvét. Egyes források szerint tánciskolákban tanították a mozdulatokat, és azok dekódolását is, hiszen nem elég egy hölgynek mutatni valamit a legyezővel, a kiszemelt férfinak értenie is kell a jelzést. Mások azonban úgy vélik, hogy egyszerű marketing fogás volt csupán a legyező nyelv, amelyel Jean-Pierre Duveroy és Dominique Duveroy párizsi legyező készítő mesterek igyekeztek fellendíteni az akkor egy lehanyatló üzletüket. Annak érdekében tehát, hogy fokozzák a legyezők iránti érdeklődést, minden legyező dobozkájába belecsúsztattak egy papírost, amely a legyező nyelvet, a titkos legyező nyelvet tartalmazta. Persze az már egy másik kérdés, hogyha minden legyező dobozában ott lapolt a titkos nyelv, akkor voltaképpen mennyire is volt az titkos, és mennyiben könnyítette meg az epekedő szerelmesek, vagy a flörtölő felek dolgát, de tulajdonképpen szerintem ez nem kérdés, mert hogyha logikusan végig gondoljuk, a legyező mindig ahhoz jutott el, akinek szüksége volt rá, vagy akinek ajándékba szánták, nem olvast el az egész háznép. Aztán ott voltak a titkos üzenetek maguk. Például, ugye a gondolat azért nagyon romantikus és érdekfeszítő, úgyhogy nézzük meg, hogy mit is üzenhettek azok a bizonyos mozdulatok. Az arc előtt jobb kézben tartott legyező azt jelentette kövessen. Az arc előtt bal kézben tartott legyező az felhívás ismerkedésre, tehát érdeklődöm ön iránt. A bal fülhöz érinteni az összecsukott legyezőt, hagyjon békén. A homlokon végig húzni a legyezőt, az azt jelenti, hogy megváltozott, hogy valami nem stimmel, ön már nem az, akinek megismertem. Bal kézben forgatni a legyezőt, az azt jelentette, hogy óvatosan megfigyelnek minket. Jobb kézben forgatni a legyezőt, azt jelentette, hogy mást szeretek. Ha a tegyerén végig húzta a hölgy a legyezőt, azt jelentette, hogy gyűlöli az illető férfit, akire közben nézett, miközben a mozdulatot végrehajtotta. Ha az orcáját megérintette a legyezővel, azt jelentette, hogy szeretem. Az egy szerelmi vallomás volt. A szemeket, ha megérintette a hölgy a legyezővel, azt jelentette, sajnálom. Ha a legyező végét az ujjaival megérintette a hölgy, azt jelentette, hogy beszélnünk kell, okvetlenül nagyon fontos. A jobb orcán pihentetni viszonylag hosszan a legyezőt, azt jelentette, hogy igen, a bal orcán ugyanezt csinálni, azt jelentette, hogy nem. Ha egymás után nyitotta ki és csukta be a legyezőt a hölgy, azt jelentette, hogy önkegyetlen. Az egy ítélet volt. Ha lejtette a hölgy a legyezőt, az azt jelentette, hogy legyünk barátok, más nem jelent. Ha nagyon lassan legyezett a hölgy, tehát tényleg szembetűnően lassan, az azt jelentette, hogy férjnél vagyok. Ha gyorsan, mint a szempilla rebegtetés úgy legyezte magát a hölgy, az azt jelentette, hogy el vagyok jegyezve. Ha a legyezőt pedig szélesre tárta, és maga elé helyezte a hölgy, azt jelentette, várjon meg nyilván a kijáratnál, vagy amerre a hölgy indult. Ha a fej mögé hegyezte az illető hölgy a legyezőt, az azt jelentette, hogy ne felejtsen el. Az, hogy ez a lista, a Duveroy féle lista, a legyező nyelv mennyire pontos, és hogy valójában a társasági életben tényleg alkalmazták, ez természetesen örök rejtély marad, egy azonban biztos, a legyezők újra a reneszánszukat élik, amint beköszönt a meleg idő. Egyébként én javaslom is, hogy használjuk őket, még hogyha nem is küldünk ilyen jeleket, mert erre már nincsen szükség, viszont érdemes a kosztümös filmeket nézni, nagyon sok kosztümös film van most például a streaming felületeken, ahol valóban mahinálnak a legyezőkkel, és ott lehet, hogy le tudjuk olvasni a jeleket, mert valószínűleg erről a film készítői is tudnak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága, egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem újra Ivány Ildikó, pénzügyi szakértő és tanácsadó, akivel arról beszélgetünk ma, hogy mi a jobb, mi az üdvösebb gazdálkodás szempontjából, okos gazdálkodás és takarékosság szempontjából a nagy bevásárlás havonta, vagy hetente, vagy pedig a kisboltban vásárolni ezt-azt, amire éppen szükségünk van. Szia Ildikó, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is, Petra.
1: Na hát, hogyan álljunk ehhez hozzá? Melyik a jobb? A nagy bevásárlás, ami mellett olyan sokan voksolnak például nyugaton, vagy pedig az, hogy naponta megyünk kicsi boltba, és csak azt veszük meg, amire éppen szükségünk van?
2: Én úgy gondolom, hogy ha arról beszélgetünk, hogy egy kicsit a pénztárcánkat kíméljük, akkor mindenképpen a voksomat a nagy bevásárlás mellett tenném le.
1: Miért?
2: Azért, mert hogyha elindulunk nagy bevásárlásra, akkor általában hogy egy hónapra, vagy egy hétre, vagy két hétre vásárolunk, és az árképzése a boltoknak az úgy van, hogy minél nagyobb tételt vásárolunk meg, ugye az annál olcsóbb. Így tudunk spórolni, illetve tudatosabban fogunk vásárolni.
1: Mit kell ilyenkor egy nagy bevásárlásnál, mit érdemes megvenni?
2: Elmondom az én példámat, hogy én mit csinálok. Jó, és lehet, hogy ez egy picit segít. Tehát ugye általában élelmiszert, illetve tisztálkodási és tisztítási szereket szoktunk ugye nagy bevásárolni. Mert abból fogy a legtöbb egy háztartásban. Tehát én minden hét végén összeírom, hogy mi lesz a következő heti menü. És ezzel a listával, ami hiányzik, én azzal megyek nagy bevásárolni.
1: De hetente?
2: Nem, havonta megyek, mert általában azért a tartósabb fogyasztási cikkekből én egy nagyobb mennyiséget tartok idehaza. És van a konyhámban egy palatábla, ilyen régi módszerrel dolgozom, hát azért a telefonban is lehet tudom érzetelni, de amikor az ember a konyhában dolgozik, akkor nem biztos, hogy vizes kézzel szeretne a telefonjához hozzányúlni. Tehát van egy palatáblám, és arra felszoktam írni, hogy miből kezd úgy elfogyni, hogy nekem azt pótolnom kell. Nyilván nem akkor írom fel, amikor már elfogyott, hanem amikor már látom, hogy lassan vennem kell. És akkor én mindig listával megyek vásárolni, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy a bevásárló listával menjünk vásárolni, mert akkor nem lesz ilyen adhok vásárlás belőle. És akkor nem fogjuk magunkat annak kitenni, hogy ilyen impulzív vásárlással olyan dolgokat vegyünk meg, amelyekre nincsen szükségünk, vagy nem is tudjuk, hogy mikor lesz majd szükségünk.
1: Amikor nagy bevásárlásra szánja el magát az ember, és azt mondja, hogy oké, akkor most változtatok, akkor érdemes tehát írni egy listát, hogy mondjuk egy hónap alatt elfogy nálunk, nem tudom én, mondjuk, most csak mondok valamit, 3 kiló tészta, 6 doboz sűrített paradicsom, 1 kiló sajt, ilyesmire gondolsz?
2: Igen. Igen, mert akkor ugye ezzel egyrészt időt spórolunk meg, mert a napi vásárlást, ami lehet ugye egy nagyobb családnál tej, kenyér, esetlegesen még valami kiegészítő, azt sokkal rövidebb idő alatt meg tudjuk csinálni, kisebb pénz és időráfordítással, akkor nem kell mondjuk egy nagy bevásárló központba bemenni, leszaradhatunk ugye a sarki közértbe is, vagy éppen a kisboltba, ami tőlünk mondjuk 100 méterre van. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges dolog. Így a másik, amit azért figyelembe kell venni, hogy egy nagy bevásárláshoz azért több pénzre van szükségünk. Tehát ott kell, hogy legyen egy olyan mennyiségű összeg a számlánkon, amiből tudjuk, hogy ezt a nagy bevásárlást meg fogjuk tudni csinálni. Mert ha ez nem áll rendelkezésre, akkor mi beszélhetünk a nagy bevásárlásról, akkor muszáj lesz a napi bevásárláshoz ragaszkodnunk, hogyha nem áll rendelkezésre ez a nagyobb összeg.
1: Ez az összeg, amit érdemes félretenni, mikor megérkezik a fizetés, ez az a bizonyos összeg, amit elkülönítünk, mint ahogy régen ugye a háztartásra szánt összeget elrakták mondjuk egy borítékba a nagymama meg a dédi.
2: Igen, ugye többször beszéltünk már arról, hogy a költségvetés készítése. És ebben a költségvetésben beszéltünk arról, hogy a kiadást azt nagyon-nagyon pontosan le kell írni, hogy mire mennyit költünk. És ebből lehet látni azt, hogy ezekből az ominózus szerekből, amit említettem, tehát élelmiszer plusz ugye tisztálkodás, tisztaság, itt szerek, hogy erre körülbelül egy hónapban mennyit költünk. Tehát ennek a pénznek ott kell lenni a számlán, amikor én mondjuk elindulok nagy bevásárlást csinálni. Mert egyébként nem fogom tudni ugye megcsinálni a nagy bevásárlást, hogyha nem áll az anyagi forrás a rendelkezésemre.
1: A vendégem Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó, vele beszélgetünk hamarosan tovább arról, hogy vajon miért érdemes, sokkal inkább érdemes havonta egy nagy bevásárlást eszközölni, mint napi szinten lejárni a kisboltba.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Iván Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó a vendégem. Arról beszélgetünk, hogy melyik a jobb dolog, nagy bevásárlást csinálni havonta, vagy pedig leszaladni napi szinten a kisboltba. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogyha nagyobb pontosabban most már, hogy elmondtad, tudjuk, hogy a nagyobb tételbe vásárolunk, akkor általában szokott lenni mennyiségi kedvezmény, de azt is mindannyian tudjuk, hogy a kisboltok azért nagyobb áréssel dolgoznak. Hogyha az ember próbál nagy bevásárolni, akkor mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amik mondjuk romlékonyak, tehát mondjuk egy joghurt vagy egy kefír, a tej vagy a zöldség, a húsáru, ilyesmi, az azért nem biztos, hogy kibírja egy hónapig. Ezzel hogy érdemes gazdálkodni bevásárlásnál?
2: Én úgy gondolom, hogy a technológia az már annyira fejlett, hogy itt is azért nem kell egy hetes intervallumban gondolkodnunk. Uh-huh. Tehát a tejtermékeknek már sokkal hosszabb a lejárati ideje, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt. A húsféléknél pedig én nem hiszem, hogy van olyan háztartás ma Magyarországon, ahol ne lenne mélyfagyasztó mondjuk a hűtőbe, vagy a hűtőn kívül, tehát egy olyan hely, ahol le lehet fagyasztani termékeket. Tehát a húst le lehet fagyasztani, az bírja a fagyasztást. Tehát itt is érdemes azon gondolkodni, hogy akkor bizonyos húsokból, fajta húsokból, ami a családban mondjuk népszerűbb, sokkal sűrűbben eszik, azt a családban, vagy felhasználják, hogy abból venni egy nagyobb mennyiséget, és akkor azt adagokra osztva betenni a fagyasztóba. És akkor mindig lesz mit elővenni, ha éppen úgy adódik, hogy valami meglepetésszerűen kell valamit készíteni, illetve tudok vele számolni, hogy az ott van már, tehát arra nem kell költenem mondjuk abban a hónapban.
1: Uh-huh. Van egy ismerősöm, aki azt csinálja, hogy amíg nem fogy el a hűtő tartalma, és azok a dolgok, amiket arra a hónapra vásároltak, addig nem mennek el boltba. Tehát nem úgy főznek, hogy kitalálnak valamit, és ahhoz bevásárolunk, hanem abból főzünk, ami otthon van.
2: Igen, de azt a bevásárlást is, vagy azt a főzést is megelőzte egy bevásárlás. Uh-huh. Tehát ők tudatosan tudják azt, hogy mit szoktak enni, mit esznek szívesen, és hogyan esznek, tehát hogy mondjuk a munkahelyen ebédelnek, és csak reggeli és vacsora fogyasztása van oda-haza, vagy pedig rendszeresen főznek. Ugye ez egy lényeges dolog, hogy ebben is tisztán lássunk, hogy milyenek a fogyasztási szokások egy családon belül. És ami nem elhanyagolandó, tehát beszélhetünk itt mi nagy bevásárlásról és heti bevásárlásról, de ha nekem nincsen helyem, hogy én tároljak dolgokat, akkor nem tudok nagy bevásárlást csinálni. Akkor kénytelen vagyok ugye sűrűbben menni, vásárolni, mert egyszerűen nem tudom elraktározni. Tehát ez is egy fontos kérdés.
1: Fontos tehát a tárolás is, és fontos az is, hogy hogyan osztjuk be az ételt, és akkor ezek szerint, hogyha az ember megpróbál elindulni ebbe az irányba, akkor fontos nagyon az, hogy szemügyre vegye, és átnézze a spejzpolcokat, és a hűtőszekrényt, és aztán eltervezze azt is, hogy a következő héten csak reggel és vacsora lesz otthon, vagy esetleg akkor a hétvégi ebédeket is beleszámoljuk, és ilyenkor vajon érdemes-e beleszámítani, vagy számolni azzal a lehetőséggel, hogy valaki betoppan hozzánk, vagy hétvégén esetleg vendégség lesz, tehát minden, ami pluszban hozzáadódhat az élelmiszer, havi élelmiszer felhasználásunkhoz, hiszen ahogy korábban már beszélgettünk róla, ugye a ruhán és az ételen lehet a legtöbbet spórolni.
2: Igen, az élelmiszer, ugye korábban beszéltünk valóban, és ez egy róla, és ez egy megdöbbentő szám volt, hogy élelmiszerből ugye 25,2 kg ott dobunk ki fejenként Magyarországon. Tehát ez egy óriási mennyiség. Ez azt jelenti, hogy tényleg nem vagyunk tudatosak az élelmiszerfogyasztásban. Ez az ad-hoc vásárlás, hogy majd jó lesz, majd megesszük. Ja, igen, majd valamire felhasználom. Most megveszem, mert akciós, aztán majd kitalálom, hogy mi legyen belőle. ezek általában, amik ilyen típusú vásárlással valósulnak meg, azoknak nagy része a kukában végzi. Tehát tényleg el kell gondolkodni azon, vagy végig kell nézni, hogy mi van jelen pillanatban a spájzban, ha van, vagy a spájzszekrényben, a hűtőkben, mit tudok felhasználni, és azt felhasználni, és nem pedig arra még rávásárolni ugyanazt frisset, hiszen akkor nem fogom kidobni. Illetve megnézni valóban, hogy mi az étkezési szokás a családba. Ha a ruházkodásról beszélünk, ugye ez egy egyre fontosabb téma a fenntarthatóság szempontjából, hogy mennyi új ruhát vásárolunk, mit tudunk újra hasznosítani, mi az, amit mondjuk családon belül éppen a gyerekeknél tudunk

0: biztonság szempontjából ehhez kapcsolódik. Hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó a vendégem. A nagy bevásárlás versus napi kisbevásárlás és az ehhez kapcsolódó takarékossági összetevők azok, amikről beszélgetünk ma. Nagyon sok dolgot elmondott már Ildikó, az, ami szerintem hasznos lehet, és talán még lejegyezni is érdemes. Mi az, ami összefoglalásképpen úgy egyébként a vásárlással kapcsolatban fontos, hogyha az élelmiszert nézzük? Hol érdemes vásárolni? Érdemes-e nézni az akciós újságokat? Megéri-e elmenni azért a dologért, ami akciós például?
2: Ez egy érdekes kérdés, mert hogyha elmegyünk egy-egy nagyobb bevásárló központba, vagy egy nagyobb élelmiszer áruházba, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan vagy a telefonukra lementve, vagy pedig a konkrét akciós újsággal jönnek-mennek a boltokban. Én olyat keveset látok, akinél ott van a bevásárló lista konkrétan, hogy akkor azt vegye meg, amire valóban szüksége van. Az akció az egy nagy csapda, mert nyilván hívogatja az embert, hogy most vegye meg, mert ugye azt a tudat alatt működik, hogy most akkor ezt

0: olcsóbban fogom megkapni. Uh-huh. A kérdés mindig az, hogy kell-e, és ez minden kiadás előtt, amikor valamire szeretnénk költeni, akkor érdemes feltenni azt a kérdést, hogy erre most nekem szükségem van-e? Uh-huh. Vagy meg tudok lenni enélkül?
1: Uh-huh.
0: És az akciókban ez a fontos, hogy ahogy említettem már, ez egy óriási csapda, hogy akkor akciósan most bevásárolunk. Én úgy gondolom, hogy a nagy bevásárlásoknál érdemesebb a nagyobb élelmiszer láncoknál vásárolni, vagy a kedvenc élelmiszer bolt hálózatomnál vásárolni, mert ott már jobban ismerem ugye a választékot, ismerem a minőséget is. A kisebb vásárlásoknál, tehát hogy akkor a kakaós csigát most reggel megvegyem, meg azt a liter tejet, hát ahhoz nem kell ilyen nagy helyekre elmenni, azzal lehet ezeket bevásárolni, ugye a tőlünk nem messze levő kisebb közértekben is.
1: Az is nagyon érdekes, amikor az ember nézi az akciós újságot, és ott van benne valami, amire éppen egyébként nem tudna feltétlenül kigazdálkodni pénzt, vagy hogyha megveszi ezt az adott akciós terméket, ami sokkal olcsóbbnak tűnik most az akció keretein belül, mint egyébként lenni szokott, akkor viszont nem marad pénze, hogyha éppen azt az adott dolgot megveszi, és akkor ilyenkor nagyon sokan mérlegelnek, hogy jó, de hát jobban jövök-e ki, hiszen ez most mennyivel olcsóbb, de hát most tulajdonképpen nincsen rá pénzem. Ilyenkor mi az okos megoldás?
0: Hát itt is azt tudom mondani, hogy tegyük fel a kérdést, hogy valóban kell-e. És ha nagyon kell, hát akkor gyűjteni kell rá.
1: De hogyha ott van az az akció...
0: Ha nincsen rá pénzem, akkor jelen pillanatban nem tudom megvenni. Uh-huh. Tehát ez egy tény. Ha szeretném megvásárolni, akkor ahhoz nekem spórolnom kell.
1: Vagy máshonnan átcsoportosítani pénzt, de azt szerintem hosszú
0: vagy
1: távon nem jó.
0: Vagy igen.
1: De azt hosszú
0: igen,
1: távon
0: vagy átcsoportosítani. De most is azt tudom, erre is azt tudom mondani, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy valóban kell-e az, amit én most nagyon szeretnék megvásárolni.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez a kérdés feltevés minden esetben nagyon hasznos lehet, legyen uh-huh. szó akár kicsi, akár nagy bevásárlásról, de nem csodálkozunk akkor azon, hogy nyugaton ez ennyire divatos, hogy elmegyünk havonta egyszer egy nagy bevásárlásra. Általában ezt hónap elején szokták megtenni, igaz? Amikor a fizetés megérkezik, bár nyugaton két hetente fizetnek, tehát hogy ott máshol van, de itthon hónap elején teszik ezt meg.
0: Igen, általában ugye hónap elején tesszük meg, hogyha egy ilyen ritmusra átáll mondjuk egy család, vagy magánszemély, tehát aki egy személyes háztartást vezet, annak is érdemes egy ilyet bevezetni az életébe, mert ahogy a beszélgetésünk elején is említettem, pénzt is, és időt is, energiát is megspórol vele, tehát magának kedvez. Elsősorban ugye a saját malmára hajtja ezzel a vizet, és az impulzus vásárlásoktól így meg tudjuk magunkat óvni.
1: Ildikó, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönjük a hasznos tippeket újra, hamarosan találkozunk.
0: Én is köszönöm szépen a beszélgetést, és mindenkinek jó nagy bevásárlást kívánok!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 9

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok!
1: Manna FM.
0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Aki migrénes, az most figyeljen nagyon, mert itt van 10 olyan étel, amit jobb elkerülni akkor, hogyha migrénes vagy. Szerintem, akinek migrénje van, az nagyjából tisztában van vele, hogy mi az, amit nem érdemes fogyasztani, de azért okozhatnak még meglepetést. Bizonyos élelmiszerek, úgyhogy érdemes felkészülni rá, mert ezen a listán, amit a Marie Claire összegyűjtött, van néhány nagy kedvenc is, amit csak nagyon-nagyon módjával, vagy egyáltalán nem szabadna fogyasztani, akkor, hogyha te is migrénes vagy. Ha migrénnel küzdesz, akkor azt is tudod, hogy az alváshiány, a hormonális változások, vagy a stressz, akár jó, akár rossz stressz, könnyedén ki tudja váltani ezt az elképesztően kínzó fejfájást. De azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a migrént bizonyos élelmiszerek is triggerelni tudják, például a vörös bor vagy a fekete csokoládé. És bár az élelmiszerek és a migrén kialakulása közötti pontos kapcsolat ma még a szakértők számára sem teljesen egyértelmű, tudományos bizonyítékok szerint igenis léteznek olyan ételek, italok és adalékanyagok, amik konkrétan képesek előidézni a migrénes görcsöket, vagy kiváltani azokat, hogyha érzékeny vagy rá. Szóval, hogyha gyakran küzdesz te is fejfájással, akkor itt van egy lista a következő ételekről és italokról, amiket jobb elkerülni, vagy legalábbis visszafogni ezeknek a fogyasztását. Például a túl sok kávé. Ezt már kutatások is bizonyítják, hogy a túlzásba vitt koffein bevitel okozhat migrénes rohamokat. Egy 2016-os, aztán később egy 2019-es tanulmány is arra a következtetése jutott, hogy a kávézás visszaszorítása segíthet a migrén gyakoriságának a csökkentésében, de ilyenkor persze adódik jogosan a kérdés, hogy mi számít vajon túl soknak. A szakértők szerint a migrénre érzékenyeknek napi 2 csészénél semmiképpen sem szabadna több kávét inniuk. Aztán ott van a már említett vörösbor, a tannin, a tiramin és a hisztamin tartalma miatt szintén igazolják tanulmányok azt, hogy egyébként az alkoholos italok általában is lehetnek kiváltókai a migrénes rohamoknak, de bizonyos alkoholokban található bizonyos vegyi anyagok, tiramin, már az imént mondtam, a hisztamin és a tannin, ugye kifejezetten elő tudják hívni nagyon könnyen a migrénes rohamokat. Aztán a nagyon érett sajtok, érdekes, de ezek is kiválthatják, úgyhogy a kék sajt, a bria, a cheddar, a svájci sajt, a feta és a mozzarella is, pedig a mozzarella az nem számít feltétlenül érlelt sajtnak, de ott is lehetséges, hogy kiváltja a migrénes rohamot. Aztán ott van a csokoládé, ugye ezt is említettem már, egy tanulmány szerint a placebóval összehasonlítva a csokoládé a résztvevők 42%-ánál váltott ki rohamot, de itt azért pontosítani kell, nem a bármilyen csokoládé, hanem a nagyon magas kakaó tartalmú csokoládé az, ami kiválthatja a migrénes rohamot. Aztán ott vannak a citrusfélék, képzeljétek el, hogy bár sok friss gyümölcs fogyasztása remek módja a migrén elkerülésének, és természetesen egyben az egészség megőrzésének is, de a citrusfélékkel állítólag érdemes óvatosnak lenni, mert hogy bizonyos megfigyelések szerint a narancs, a grapefruit, a citrom és a lime gyakran okoz az érintetteknek fejfájást, nyilván egy bizonyos mennyiségnél. Aztán ott van az aszpartám és az egyéb mesterséges édesítőszerek, a kutatások szerint a diétás kólában és más kalóriamentes italokban is általánosan megtalálható mesterséges édesítőszerek, például az aszpartám is képes növelni a migrénes fejfájás kockázatát. És ott van még érdekes módon az élesztő, ami igazából úgy tud kiváltani migrénes rohamokat, hogy szintén a benne lévő tiramin okozza a bajt, ezért például az élesztő tartalmazó élelmiszerek is, a péksüti kenyér is okozhatja. Aztán ott van az úgynevezett MSG, vagyis a mononátrium glutamát, ami egy ízfokozó, és ez számos feldolgozott élelmiszerben benne van. Konzervételekben, a zacskós levesekben, zacskós szószokban, sokszor a rágcsálnivalókban, és még sok másban is, és bár egy 2016-os tanulmány arra következtetése jutott, hogy az MSG nem okoz nagyobb valószínűséggel fejfájást vagy migrént, mint egy placebo, ennek ellenére nagyon sok migrénben szenvedő állítja, hogy ez a bizonyos MSG triggerelni tudja a tüneteiket. Én is migrénes vagyok, és konkrétan így van, nyakzsibbadással indul, hogyha ilyen tartósított feldolgozott élelmiszeret eszem például. Aztán a feldolgozott és a pácolt húsok, és néha még a diófélék és bizonyos magvak is. Úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni, és akár mondjuk egy étkezési naplót vezetni akkor, hogyha szeretnéd kideríteni, hogy mi okozta.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
1: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak a mai főszereplője Rodolfo. Ő az, akiről szerintem, legalábbis én azt gondolom, hogy nem tudunk eleget. Azt tudjuk, hogy ő volt a bűvész, volt kis bűvésztáskánk gyerekkorunkban már, akinek volt, nekem volt, nagyon sokáig kértem, és aztán kaptam karácsonyra Rodolfo bűvésztáskát, és abban néhány trükköt az ember meg tudott tanulni, vagy hát magáévá tudott tenni a kis játékok között. Ő volt a legismertebb magyar mágus. Azt mondja, hogy gondolat átvitelt csak intelligens közönséggel lehet csinálni, aki nem gondol semmire, azzal nem tudok mit kezdeni. Így mondta egyszer Rodolfo, akit a legismertebb magyar mágusként is, nem csak bűvészként apostrofáltak annak idején. A legnagyobb ámítás technikusra érdemes azért emlékezni. Időről időre 1987. január 25-én távozott el közülünk, néhány nappal imádott felesége távozása után. Gross Rezső néven született Budapesten egy nagyfúvaros utcai betűszedő kisfiaként, és 1945-ben magyarosította a nevét Gácsra. A bátor sodorta a mágia felé, ahogyan ezt ő egyébként néhány interjúban el is mesélte, 1924-ben, mert hogy 13 éves korában kimentett a Dunából egy kínai gyöngyárust. Micsoda sztori már ez önmagában. És ez a kínai gyöngyárus, akit Rodolfo kimentett a Dunából 1924-ben, hálából megmutatta neki a kavicsos mutatványt. A kavicsos mutatványt. Négy kavics és két kalap kellett hozzá. Másnap már ő ejtette ámulatba a barátait a Mátyás téren. Egyszer csak megállt mellette egy úr, és azt mondta neki, hogy de ügyes vagy, fiam, hol tanultad ezt? Ő meg elmesélte, hogy előző nap Lágymányoson. Az idegen meg nem akarta elhinni, hogy egy nap alatt megtanulta a trükköt, úgyhogy átadta neki a névjegyét. Ő volt Audrey Zuárd, Audrey Árpád színművész bátyja, tessék figyelni, a Magyar Mágusok Szövetségének az elnöke. Most egy pillanatra azért úgy érzem magam, mintha a Harry Potter magyar változatába csöppentem volna. Na hát, és aztán ő volt, aki tanította a kisfiút, aki a Rodolfo Grosso művész nevet is tőle kapta. Ekkor tájt alakult ki a rá jellemző elegáns bűvész megjelenése, fekete angol bajusz, hátrafésült fényes haj, sötétkék frak, csokornyakkendő, fényes lakcipő, hófehér vasalting, az az igazi ropogós, keményítős, klasszik vasalting. Rodolfo élete végéig adott a kifogástalan megjelenése. Első alkalommal 1930-ban a fővárosi nagycirkuszban lépett fel, és a mutatványaival hamarosan külföldön is ismerté vált. Nagyon gyors tempóban, tehát legalább annyira gyorsan lett ő híres világszinten, mint amennyire gyorsan megtanulta a kínai gyöngyárustól ezt a bizonyos kavicsos trükköt. A Moulin Rouge-ban együtt dolgozott a két Latabárral, Feleki Camillal, Alfonzóval, felépett Londonban, Luzernben, Párizsban, Berlinben, és mindig azt mondta, ugye erre szerintem mindenki emlékszik, csak a kezemet figyeljék, vigyázat, csalok. Mindig ezt mondta, és kisbetűvel írta a nevét, gépet ezzel a bizonyos író képes betűtípussal, és nagyon érdekes volt, hogy kisbetűvel szerepelt a neve nagyon sok plakáton. 1939-es második zsidó törvény viszont egy csapásra megváltoztatta Rodolfo életét is, fel kellett adnia a polgári állását az úri divat üzletben, ezért aztán artista ügynöke javaslatára megalakította a Rodolfo Revüt. Táncos revű műsorban ágyazott bűvész műsorával nagyon komoly sikereket arattak a feleségével és egyben asszisztensével. Bájos asszisztensem, ahogy szokták ott bemutatni ezeket a bűvész asszisztenseket. Ő volt Nádor Olga, aki egy egész életen át volt a társa, nem csak a színpadon, hanem az életben is. Az első külföldi fellépéseik Athénban, Isztambulban és az egyiptomi Alexandriában voltak. Rodolfot az ügyesség és a lélek jelenléte mindig átsegítette a nehéz helyzeteken, amire nagyon jó példa volt egy a török határon a vonaton történt eset, amiről úgy mesélt, hogy görög vámosok vettek körül. Olga elsápadt, hiszen a zsebemben lapuló tárca dagadt a dollároktól. Olga aztán később megkérdezte, hogy hova rejtette a pénzt. Erre Rodolfo azt mondta, hogy hát a legjobb helyre. Amikor mentünk a motozásra, beloptam a vámos zsebébe, búcsúzáskor meg szépen visszaloptam tőle. Hát ilyen volt Rodolfo. A munkaszolgálat ideje alatt sem veszítette el a jó kedvét, rendszeresen szórakoztatta bajtársait különböző bűvésztrükkökkel, ezzel nem csak mentális épségük megőrzését segítette, hanem egyben kivívta megbecsüléseket is. Társai hálából igyekezték óvni őt, ezért kesztyűben dolgozhatott, hogy vigyázni tudjon a kezeire. A szerencsés véletlennek köszönhetően több alkalommal is egy helyre került a barátaival, az artista, művész és humorista Alfonzóval, és a később a fővárosi nagycirkusznak is rendszeresen kosztümöket tervező Fogel Erikkel. Rodolfo családnevét 1945. decemberében magyarosította Gácsra. A háború munkaszolgálata a bujkálással és éhezéssel töltött évei után szinte azonnal ismét újra nyitott a budapesti Varieték színpadain találta magát. Ekkor már országos hírneve volt, rendszeresen turnézott vidéken, többek között Karádi Katalinnal, egészen addig, amíg Karádi Katalin disszidált. 1948-tól eleinte komikus duóban lépett fel Alfonzóval, aztán egy szám erejéig csatlakozott hozzájuk Latabár Kálmán színész is, akit ketté fűrészelt a színpadon. Óriási siker volt. 1950-től 15 éven át lépett fel a Latabár fivérek színházakban bemutatott varieté műsoraiban. Később aztán rendszeresen szerepelt televíziós műsorokban, szerintem azokra már emlékszünk is, nagyjából mi, akik ilyen 35-40 pluszosok vagyunk, valamint több bűvészettel foglalkozó könyvet is megjelentetett. Rodolfo a változó történelmi korszakokban is mindig sikeres maradt, nem részegítette meg a siker számára, a minőségi szórakoztatás volt a legeslegfontosabb. Nekem mindegy, kinek bűvészkedem, mert a trükkjeimre mindenki ugyanúgy reagál. Az Arizona gazdag nézője és a hajdúsági parasztember egyféleképpen fogadta a csodáimat, mert a csodáim általánosan emberiek. Az artista művészekhez hasonlóan Rodolfo is rendszeresen fellépett a mozi varietékben az országszerte vetített filmek vetítése előtt, vagy után, mert hogy régen ez így ment a moziban. Többször nagy sikerrel szerepelt a nagy cirkusz műsoraiban, és 1962-ben lépett be a Magyar Cirkusz és Varieté vállalathoz. Egy éve később pedig megválasztották az artista szakszervezet elnökének. Ha nem gyakorolok egy napig, nem történik semmi, ha nem gyakorolok két napig, én észreveszem, ha három napot kihagyok, azt már a közönség is észreveszi, így nyilatkozott Rodolfo. Erőssége volt a kézügyesség, közönségét a gondolatolvasás, a mnemotechnika, a szuggesziós mutatványok és a színpadi zsebtolvajlás trükkjeivel is elkápráztatta. 5000 mutatványt és kombinációt ismert, és még 70 éves kora után is napi 4 órát gyakorolt egy 2 méteres tükör előtt, ellenőrizve a saját mozdulatait. Hiteles művész és ember volt, a legegyszerűbb helyeken, a legszegényesebb körülmények között épp oly igényes előadást tartott, mint a csillogó színpadokon és neves helyeken. Ilyen ember volt Rodolfo.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy